ír, hogy a Toy Story 5. részéhez Taylor Swift készítette el a betétdalt I Knew It, I Knew You, ez a címe, június 5-i megjelenés, és visszatér a country gyökerekhez, ahonnan indult az ő zenei karrierje. Egyébként június közepén kerül a mozikba a film folytatása. Taylor Swift, Opalite, ezt azon most a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Joel Corey, Galantis, Easy Bizu és a Stay a Little Longer a folytatásban. Joel Corey nyári üzemmódra váltott, ezt látom a kis hát social media posztjain. Ibizán kezdett májusban, és most az USA-ban turnézik. Azt írta ki, hogy jelenleg azt csinálja, amit a legjobban szeret. Turnézik, embereknek zenél, és hát nagyon jó hangulatot teremt ilyenkor. Ezt tapasztaltuk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is tavaly. Ez a Stay a Little Longer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőraláadható injekció több előrehaladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy éjszaka és hajnalban is. Hát Rádió 1, akkor ilyenkor még dolgozni kell. Egyetlen egy motivációt tudok, az pedig a zene, a nagyon-nagyon jó Rádió 1 zenék. Taylor Swift-tel kezdtük ezt az órát, és hogyha még mindig nem értjük ezt a Taylor Swift jelenséget 2026-ban Magyarországon, hogy miért ekkora nagy sztár, szerintem nagyon sokat számít az, hogy a dalszövegei csillagos ötösek, nagyon-nagyon mélyen mondani valók, és hát aztán biztos, hogy mindenki megérti itthon. Hát akinek még nagyon erős dalszövegei vannak, és hát a zene is fantasztikus, az Ray, őt hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszuk a számok azért. Tehát nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és egy Forma 1-es pilóta gyorsaságával már is beszágult Martin Garrix, és a terőit eszembe jön majd a holland nagy díj, az utolsó, a 40. és ez tényleg az utolsó lesz, tehát kész, nem lesz többet Zandvoortban, és a záró ünnepsége Martin Garrix lesz a sztár felépő, ezt már viszonylag régóta lehet tudni, augusztus 23-a a főfutam dátuma, és hát ahogy lemennek a versenyek, jön a búcsúsó, a korszak alkotó búcsúsó, ahol felép Martin Garrix is, és nem csak azért esett rá a választás, mert híres holland, de nagyon szereti a

Rádió egy csak igazi mai slágernegy. Kozma Orsi, Lotfi Begi, és a közt, hogy jöttél, után pedig egy másik DJ, hát aki egy színpadon állt egyébként május végén a születésnapi fesztiválunkon a Budapest Parkban Begivel, Sam Feld. És az a Heart Like Mine, amit játszott a szettjében,

Jó egyen, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például a melankolikus manchesteri szintipop és a diszkó találkozása. Purple Disco Machine a 2010-es évek legelejére ment vissza, és leporolt egy Hertz klasszikust. Wonderful Life 2025 jön mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
0: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa például, aki nem sokára belép az új korszakába, Dirty Blonde, az új album, június 12-i megjelenés, és hát ugye azt eddig is lehetett róla tudni, hogy ami a szívén, az a száján. Például régóta nyíltan felvállalja, hogy bipoláris zavarral él, és a hangulatváltozásait, a fájdalmait is megosztja a rajongókkal. Ez a fajta drámai és sokszor zaklatott megnyilvánulás a bulvár sajtóban sokszor úgy csapódik le, mintha folytonos krízisben élni az életét. Hát tényleg, hogy követjük a social médiában, az olyan, mint egy ilyen állandó reality show. Bibi Rexa, New Religion, a Faithless klasszikus újra töltve.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, most felbőgnek a szintik, hozom már is The Weeknd-et, és hát szerintem a legkreatívabb albumáról szól most egy dal, a Save Your Tears, After Hours, ez az album címe, és hogy kiről szól ez a szakítás utáni dal, a Save Your Tears, a mai napig megy a vita, valaki szerint Bella Hadidról, ő az egyik nagyon híres barátnője volt The Weeknd-nek, a másik pedig Selena Gomez. Hát bárkiről is szóljon, mindannyiunk szívébe betalált fele The Weeknd, jön a Save Your Tears.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Éjszakai ivóvízhálózat öblítést végez a Bácsvíz Kecskeméten. Továbbra is várják a véradókat Kiskunfélegyházán. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Folytatja az ivóvízhálózat tervezett karbantartását a Bácsvíz ZRT Kecskeméten. A munkálatok célja, hogy hosszú távon is biztosítsák a jó minőségű és biztonságos ivóvíz ellátást a városban. A szolgáltató tájékoztatása szerint a szakemberek a nagy átmérőjű vezetékszakaszok öblítésével távolítják el a hálózatban esetlegesen lerakódott anyagokat. A karbantartás ma este 10 órától éjfélig a 3. Béla körút, a Nyíri út és az Akadémia körút térségében zajlik, majd június 11-én éjfél és hajnali 2 óra között a Március 15-e utca, a Budai út és az Akadémia körút környékén folytatódik. A munkálatok idején az érintett területeken átmeneti víznyomás csökkenés fordulhat elő. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy a karbantartás az ivóvíz minőségének megőrzését szolgálja. A Bácsvíz ZRT az esetleges kellemetlenségek miatt a lakosság türelmét és megértését kéri. Nyáron is fontos a véradók segítsége, hiszen egyetlen véradás akár 3 ember életét is megmentheti. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat júniusban is több alkalommal szervez véradást Kiskunfélegyházán és a térségben, hogy biztosított legyen a folyamatos vérellátás. Ebben a hónapban még 2 helyszínen várják az önkéntes véradókat, június 13-án a Művelődési Központban, reggel 8:30 és dél között, míg június 30-án a Szakmaközi Művelődési Házban délután 3:30-6 között lehet vért adni, írja a Félegyházi közlöny. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem 2 útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
3: A 2 ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. 1-2 szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a 2 kerékpár út megkapta az év kerékpár útja címet.
2: Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton már erősen felhős, borult tájak is lehetnek ma. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar kialakulhat, a szél pedig megélénkül. A hőmérséklet ma még a térségben napközben 21 és 33 fok között alakul. Holnapra virradóan a front egyre több helyen okozhat majd esőt, záport és pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőraláadható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az igazán korán kelőknek is, jönnek majd Balázsék is, 3-4-6 előtt egy kicsivel. Az lesz a Beston, aztán pedig élőben a stúdióból. Most pedig Pierre David Guetta, aki úgy ontja magából az igazi mai slágereket, hogy olyan sűrű jönnek ki a kezei közül, mint ahogyan egy átlagember kihúzza a napokat a naptárban. Ugye Jennifer Lopez-zel jelent meg idén tavasszal egy menő dal, és most Bibi Rexával is a Sad Girls. A OneRepublic-kal is együtt dolgozott, ezt hozom most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikus éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Csak szeretném elmondani nektek.
2: Odafigyelj!
1: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
3: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor még csillagászat.
4: Az a néznek csimerebedet, azért nem ornitológia.
3: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
1: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
4: Oké.
1: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
3: Na, ez milyen madár volt?
1: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
3: Fingotok nincs. Ez a fostos bugybókához.
1: Mindjárt. Csak, hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer. Ilyen távolságokat látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
3: És ugyanakkorának látszol.
1: Ugyanakkorának
3: látszol. Azt nem lehet öcsém.
1: Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
3: Oké. Jó.
1: De jó. Erről van szó. És
4: na, a hallgatók nem látják, hogy Balázs a kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mintha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
1: Na, de akkor ornitológia is.
3: És akkor most jön a sírály. Igen.
1: Jól mondod. Ez történt.
3: És fölkapta a Vénuszt.
1: Haladok a forgatási helyszíre.
4: Igen.
1: Ez puszta zámor.
3: Puszta zámor.
4: A szerelem fővárosa.
1: A szerelem fővárosa, igen, ott, igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak. Ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
3: Igen.
4: Úgyhogy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
1: Kelep,
3: mondd. Kelep.
1: Jó, tanulj meg a gólyát. Kelep. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
3: Okay. Okay.
1: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
3: Ufó gólya.
1: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
4: És ítélkezik?
3: De lehet, hogy...
1: Mi a szar történik a gólyán?
4: Ismerem, nem.
1: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
3: Azért a gyíkot meg a békát.
4: Azért, mert az asszony hormonos, és
3: a
4: nem bírják.
3: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
4: Igen, a hormonos, már értik, én bimbója, nem akarja, hogy hozzáérjenek.
1: Figyeld, ott megyek a kocsival.
4: Ez a rádiójáték.
3: Aha, semmit nem.
5: Sül egy a póza tetején, nincs fészkő.
1: Mondom nincs fészkő, ott ül a póza tetején.
3: Hogy ne lenne fészkő a póza tetején?
1: Figyelj, ott egy másik póza.
3: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
1: Ott is ül.
4: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
1: Ott ül a másik.
3: Szerintem
1: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
3: Szerintem téged figyelnek.
4: Ezt tudni.
1: Ez mi?
4: Ez a hangyák miatt van.
1: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
3: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
1: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
3: De már hogy
1: csinál.
3: Állna már párba? De már megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
1: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
4: Leszállt. Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú megérkezett.
1: Egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
4: Egy dolmányos varjú, úgyhogy egy csirke mérete van.
1: Add a varjú hangot. Ezek elmebetegek. Szóval, na tessék.
3: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
1: Igen.
3: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
1: Igen.
3: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
1: Mi az, apa... hogy nem fér bele?
3: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
4: Azt írják, meg... hogy strihálnak.
1: Figyelj, puszta zámor.
6: Hé, szép fiú.
1: Puszta zámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be puszta zámorra, hogy 30 darab villanypózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
4: Szopránó. Ez a szopránó.
1: Ez most hogy jön ide?
3: Szopránó.
1: Szóval, hogy, oké. Ott ül 30 darab gólya.
4: Igen.
1: Tony Soprano mindegyik?
3: Így van.
1: Mindegyik egy maffiózó gólya?
3: Várnak,
1: de mire hogy? Várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
3: Hangos a fészek, ott van két rohadt gyerek.
4: De srácok, tudom, könnyebb itt kint izé, de otthon vár az asszony.
1: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott, napközben azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs, ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypózán, csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
3: Választotta.
1: Ezek szinglítkednek ott?
4: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az ámor a gólyáknak a szemét égető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az van. Ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
1: Tehát elzavarják a gólyák. Nincs ők kanapéja, mind fiú gólyák.
3: Kizé van oszlopa.
1: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy.
3: Úgy van.
1: De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
4: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis megtartani.
1: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
3: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
1: Igen, ezért ő elmegy.
4: Pista, te mit csináltál itt?
1: Nem megy az asszony miatt.
3: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
1: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
4: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
1: Melegek?
2: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
1: De már szexelnének, de még nem szexelnek, de nem nincs építenek párjuk. Fészket.
3: De fészket miért nem épít?
2: Mert nincs még párjuk.
3: De csak akkor építesz? Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
1: Nagyon érted a színlinétet.
3: Én nagyon bírtam.
1: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
2: Majd igen, majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek.
1: Akiknek, na jó, akiknek
2: az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
3: Na de attól a fészkel még ott van.
2: Na de, nem, és akkor mit csináljon vele egyedül?
4: A gólyák pont út nézegetik
3: után. Mi most nem mit csinál egyedül?
2: Haverokkal beszélgetik.
1: Beszámolok.hu per gólyák.
4: Kelep-kelep gólyák.
1: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét, igen. És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
4: Hát, mi az, azért egy ölelést a végén belefér.
1: Gyere ide, ölejnek az asszony, már régen ölet leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
2: Özvegy ember, özvegy asszony gyülekezete, mert özvegy asszony is van, nem megy újra, hogy ugyan
3: a
2: férhez.
3: Lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek.
1: Hármat láttam tegnap este kártyáztak. Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszt az ámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méterre egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
4: Hánykor nyit a gólya diszkó?
1: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszt az ámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
3: És kis kapszintásokra
1: megy. Iszonyatos tempóval megyünk a Google térképen, Mohács, mindig itt jön egy balkanyar.
3: Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
1: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
4: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
1: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszt az ámor, este fél. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél még.
3: Haza nem megyek, amíg egy gólyát.
1: Ha nincs gólyás videót, haver.
3: Én fölülök az egyik póznára, megvárom.
1: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyítégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
4: tőlőre. Ezt jelölt meg a Google térképet, tudják
1: ott,
4: az arra járók.
1: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, vegyél, és indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
3: Öcsém, én ezt ez azért,
4: Ez.
1: Ti csukott szemmel jártok a világba, bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem és kutatom.
4: A gilicebanditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
1: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam
3: őket. Dobáltad őket, kamicsal.
1: Elvettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
4: Hogy béka.
1: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel Puszta Zámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
2: Igen.
1: Azért ülnek ilyen szomorúan?
2: Szerintem igen.
4: Há, van több jelenlévő. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
3: Szemtanú.
4: De ilyenkor egy lábon állnak, vagy kettő?
1: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
3: Mindegyik
1: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
3: Jó.
1: Igazolt.
3: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
1: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
4: Azt hiszem, hogy láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárnyalak.
1: Miket írnak?
4: Kelep, kelep!
1: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
3: Ó, persze!
1: Na jól van, de ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
3: És ezt a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
1: Elmondom
4: neked,
1: figyelj! Én örülök,
4: hogy gyógyszert váltottál, amúgy jót
1: neked. És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat 8:30-ről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
3: És ott a Vénusz!
1: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük megnézed ott a Jupiter
4: Vénusz. Kidörzsöd
1: a szürke
3: hajót.
1: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Csoda. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
3: Lehet, hogy ott is alszom.
1: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
4: Majd ez csak meghallod a hátad mögül, testvérem.
1: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba.
3: Órát.
1: Balázs vagyok, van nálam WC papír. Itt ülök a bokorba, fél órán szartam. Senki nem jött erre, rohadtul vártalak.
4: Jó, hogy újra találkozunk. Majd egy kis tartozás.
1: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, jó.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
8: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatok és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
12: Azt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
11: Ez az!
12: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
15: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól, mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
17: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Díjátadó gálán ünnepelte az évad legjobbjait a Kecskeméti Színház. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Közelről is meg lehet nézni a gólyafiókákat Bács-Kiskunvár megyében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ünnepélyes keretek között adták át a 2025-ös 26-os évad közönségdíjait a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház hagyományos, együtt a művészetért díjátadó gáláján, írja baon.hu. Az eseményt sokan a Kecskeméti Színházi Élet Oscar gálájaként emlegetik, hiszen a díjazottakról ezúttal is a nézők szavazatai döntöttek. A gálán több kategóriában ismerték el a társulat tagjainak munkáját. A díjátadó egyben az évadzárás egyik kiemelt eseménye is volt. A társulat már a következő jubileumi évadra készül, hiszen a Kecskeméti Teátrum fennállásának 130. évfordulóját ünnepli majd a 2026-os 27-es szezonban. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Idén is több településen várják az érdeklődőket a fehér gólyák látványgyűrűzésére. A programot a Kiskunsági Nemzeti Park és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezi, hogy a természetkedvelők testközelből is megismerhessék a gólyafiókák életét. A gyűrűzés során a fiatal madarak speciális színes jelölést kapnak, amelynek segítségével később akár távcsővel is azonosíthatók lesznek Magyarországon, vagy vonulásuk során külföldön, írja a hiros.hu. A programokon bárki részt vehet, előzetes regisztráció nem szükséges. Általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, északnyugaton lesz felhősebb az ég, elszórtan lehet számítani záporok, zivatarok kialakulására. Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet számítani esőre. A hőmérséklet a térségben 27 és 33 fok körül alakul. Holnap a vastag felhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett, de sok helyen lehet számítani csapadékra, a hőmérséklet pedig pár fokkal visszaesik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, gyerekek, 6 óra után 15 perccel, jó reggelt, Eszter újra, hello, jó reggelt kívánunk. Sverkó, jó reggelt.
2: Újra, hello.
1: Újra, gyerekek, itt vagyunk, és esős nálunk, hát nem mindenhol, de onnan borús. Jön egy kis borús, kis nyári ziva, hogyan? Zivatós. Tehát ez olyan, kinéz az ablakon nálad csütörtök, és 2 kilométerre arrébb szakad, egy ilyen esők van most fölöttünk, onnan Budáról jön valahonnan, onnan, nagyon messze. Úgyhogy szépen esőbe üldögélünk itt, kicsit ilyen félhomályban. De nagyon szép a reggel, süt a nap, és nagyon keveset aludtam, gyerekek, és kicsit fázom, de minden rendben.
3: Szerintem én a bolygókat hibáztatom, azért én sem tudtam aludni.
1: Nem tudtuk megnézni.
3: Igen. Én megnéztem, felmentem a tetőre megnézni, annyira azért nem volt látványos, úgyhogy nem hagyták semmit. De,
1: hát de felhős volt az ég, és nem láttál se. Láttad a két bolygót?
3: Lehetett látni a két bolygót, de olyan nagyon közel nem volt egymáshoz, hogy lehet, hogy egy másik bolygó volt.
1: De azt kettő... láttad, vagy két repülőt, ami leszállt ökölön.
3: Nem, a lányomnak a világos játékait láttam, ami a szemgolyómban
1: volt. Nekem olyan felhő volt, hogy én nem tudtam tegnap a Jupiter-Vénusz együttállást.
3: Hát Ferencváros felett pont ott nem volt felhő, úgyhogy én láttam.
2: Nektek még a nap is máshogy.
1: Azok közé voltak.
3: Ez 21:30 körül volt, amikor én fenn voltam. Nem volt teljesen sötét, de már világítottak a csillagok. Aha. Kettő darabot láttam. Nem volt több csillag, csak az a kettő. Arra
1: az
3: volt,
1: bolygó.
3: Az a kettő lesz.
2: Neki csillag. Ami világít, az csillag.
1: Csak szólok.
3: Csillag.
2: Csillagok.
1: Csak szólok, az csillag. Bolygó.
3: Jó, hát mindegy.
2: Ne várj már el ilyen potátó, magas potáta. Szintű ízét.
3: Valami lesz. Hát
1: aminek önálló magas fénye van, az a csillag, amit a fény megvilágít, az a bolygó.
2: Na?
1: Imádom a csillagászat, a gyerek.
3: Verhetetlen.
2: Igen, tudjuk, hogy imádod, hiszen évekig állt egy rohadt nagy távcső.
1: Imádom.
2: Amiben bele se néztél.
3: De hogy megvan még a távcső?
1: A távcső? Hát az... ez jó kérdés. Meg. Szerintem én azt odaadtam, amikor... hát nem is tudom, hol van az a távcső, te az a helyzet.
2: Valakinek oda
1: valakinek, én ezeket általában elajándékozom, igen. Megnéztem, gyerekek, képzeljétek el, 50 perc alatt ér ide a fény. Tehát amit te tegnap láttál a Jupiterről, az az 50 perccel ezelőtti Jupiter. 900 millió kilométerre van, vagyis még a fénynek is 50 perc mire ide ér. Azért az milyen durva, ami 300 000 kilométer per szekundummal jön. Érted?
2: Mi van itt reggel 6-kor?
3: Nem, szerintem az vagy a tudom.
1: Galaxisos fejtágítás.
3: A tudom meg utat tört magának.
1: Nagyon
3: a Balázs agyában.
1: 50 percig utazik a fény. 900 millió kilométer. Felfoghatatlanul távol.
2: Messze van, mint a nap.
1: A nap az nagyon, a nap az nagy, a nap az 8 perc alatt ér ide. A fény az nap az ilyen 60-80 kilométer, 60-80 millió kilométer a nap, azt hiszem.
2: Öcsém.
1: Nem, várjál, az a Mars távolság. A Föld Mars távolsága 60 millió kilométer. A nap az messzebb van. De az 8 perc. Ez 50 évig jön. Vagy 50 percet jön, bocsánat.
2: Na? Vagy valami.
3: Ez, úgy érzem, a váltószámok elég nagyok.
1: Úgy érzem, hogy ez egy szaktanári.
3: Egy szaktanári. De,
1: ahogy gondolj... Év vagy 5 perc, vagy mindegy, valahonnan jön a húrva fény.
3: 50. Elég 50.
1: Nézzünk bele egy fénybe, legyen benne sok vodka meg szóda, és akkor mi is belenézzünk a fénybe, gyerekek.
3: Úgy sem fényt. De amúgy, na jó, mindegy, szóval, hogy a lényeg az, hogy ez most nagy dolog, és most ettől boldogoknak kéne lennünk, ehelyett pedig nem aludtunk jól tőle, akkor most akkor mit várhatunk még el?
2: Pedig megfejtették tegnap, mindenki ezt fejtegette, hogy ez most micsoda jó dolog lesz majd nekünk.
1: Kapuk nyílnak, megoldódik azok minden, azt mondták, és a rákba lép a Jupiter, úgyhogy az nekem különösen jót jelent, azt mondták már, hogy a rákoknak.
3: És de te egy ilyen hithű rák vagy?
1: Én egy nagyon hithű rák
2: nagyon
1: vagyok.
2: Rák.
1: Én egy nagyon rák vagyok, igen. Vagy? Igen. De, nem, én nem csak lelki szinten, fizikai szinten, még nem vettem észre.

0: elváltozás.
1: De... Igen, de minden rák, vagy csak egy kicsit vagy rák? Vagy hát, full
0: rák, én szerintem full rák vagyok. Full egyet rák vagy. Előre, kettőt hátra. Óvatos, családcentrikus, kedves, kiegyensúlyozott, szeretett.
1: Látom a vízben viselkedni.
2: Hogy mi kiegyensúlyozott, szeretett, kedves, szeretetteljes.
0: Szeretetteljes, odaadó. Nehogy nem tudom. Ez van, gyerekek. Na, te meg voltál gólyát nézni?
2: Hát bizony.
0: Én meg láttam a sztoridat tegnap.
1: Kigurultál, de rendesen vagy te,
0: volt az a sztori?
2: Szeretnék nagyon. Én megnéztem a gólyáidat.
0: Oda vágott ilyen fészkelő gólyákat. Hát ráéztem, mondom.
2: Nem igaz. Te akkor nem nézted végig?
0: Nem nézem végig, hát mert már ilyen félálommal egyszer csak láttam, hogy sztorit rakták, és belenéztem, mondom, ez hülye, ez valami bokorba lapul, és fészkelő gólyákat nézenek, pont azért, hogy ezek póznán ülnek, nem fészek.
2: Nem nézted végig
0: nem,
2: a
0: akkor
2: videót,
0: megnézem.
2: Nézd meg a videót, és akkor utána tudunk róla beszélgetni. Jó. Egyébként kint voltam a helyszínen, és a fészkelő gólyák, tehát van fészekben,
0: van fészekben
2: gólya,
0: igen.
2: Van családi gólya is, azok ott voltak, már a kis fészkükbe ültek, apagója, anyagója, gyerekgólyák, tehát minden ott volt, és meglettek az oszlopok is, de csst, nézd
0: de
2: meg a videót.
0: A többit a sztoriba. Ugye bokorba, hát ugra, bokorba rejtőzködik tárcsővel a kezében.
2: Nem jó, mert szöveg is van benne.
1: Úristen, óriási, de nagyon tetszik, ahogy megvágtad a videót, ha, már ez önmagában.
2: Rengeteg meló van benne, de várd, nézd. Te sem nézed végig.
1: De rá, magát elkapcsolt.
2: Igen, ennyi, 10 másodpercet adott. Kár. Na mindegy, szóval, hogy találtam valamit, ami gólyának tűnik.
0: Igen, jó? Megnézzük majd. Megnézem, én nem néztem végig, csak ránéztem az első fészekre, mondom, hamisítvány!
2: Egyébként ott vannak, ha tovább mész, csak te ugye lefordulsz a település felé, én
0: jobbra.
2: Meg elmentem balra a szemét.
0: A szeméttelep, és ott fészkelő gólyák is vannak?
2: Ott figyelj, ott minden oszlopon van egy fészek, és tele van gólyával, ahol te mész.
1: Gyere haza! Pityó! Pityó,
0: ahol én, de ott volt, akkor ott voltak a póznán. Na majd a sztoriból kiderül. Ne spoilerezz.
2: Majd megnézed.
0: Igen.
1: Na,
2: de én kimentem.
0: Jó, ez le a kalapa, hogy ez
2: eltelt oda mentő. Feladatot adtak, érted? Maga Balázs Attenborough szőr.
1: Én azt addig nem nyugszom, amíg nem lesz egy olyan videó, ahogy összeráksz valamit, és beleköpöd valamelyiknek a szájába. Tehát, hogy az legyen, hogy ott vagy a pózna tetején.
0: Kiadtam az ukázt, Feri Attenborough kiment, és helyszíni szemlével megnézte a gólyákat. Úgyhogy nagyon helyes, nagyon helyes. Akkor a póznán ülő gólyák. Mindjárt megnézem a sztorit, de láttam, mondom, már csak ilyen félálomban valahogy így felfedeztem, aztán így elaludtam, nem néztem végig, de láttam. Jól van, gyerekek, egyébként gyorsan egy SMS, csak hogy mi a helyzet, mi van, hogy vagyunk, hány nap, 9 nap, 19 óra, 44 perc és nyári szünet. Gyerekek, megjött a szokásos SMS, köszönjük szépen. Kovács Boglárka vagyok, 13 éves, de aranyos, esetleg játszhatnék egyet veletek, hogy jól induljon a napom. Ilyen kis gyerekek nem is szoktak nekünk így írni, nem? Hogy Bogi vagyok, 13 éves.
1: Olyan nyári szünet, már most rá fognak érni, írogatni nekünk.
0: Igen, ugye. Most megszállnak minket. Megszállnak
1: egész nyári szünetben matekkorrepetálást fogunk tartani a rádióállomáson. Csak mondom nektek.
0: Igen.
1: Ezzel tudjuk csak őket távol tartani.
0: Minden nap matekozunk egy kicsit. Göteborgban lakom, jönnek a fehér éjszakák. 30 év után nem tudtam még megszokni, hogy évfélkor még világosan és 4 órakor már fel kell a nap. Nincs alvás. Miért Göteborgban nincs redőny? Vagy...
2: Na, ugye, hogy milyen érdekes, hogy egyébként, ha van redőnyöd, akkor se tudsz aludni.
0: Hát nem, mert biológiailag a tested azt érzékeli, hogy világos van, nem termel melatonin, nem kezd el megnyugodni.
2: Na, azért de ha bemész a lakásba és leereszted a redőnyt,
0: szerintem a természetes sötét az nem ugyanaz, mint ha lesötétítesz. Tehát, hogy valószínűleg kell egy ilyen, valóban, hogy egy ilyen sötét és elcsendesülés, de nem tudom. A Göteborg éjszakákban nem vagyok annyira otthon. Nyári szünetben csak gyerekek játszhatnak. Igen? Legyen egy ilyen?
2: Nem. Hát egy hétig maximum.
0: Megutáljuk őket.
1: Nem is tudunk bánni velük.
2: Ahogy szoktuk mondani, saját gyerekeidet szereted, de a mindenkiét nem. Feltétlenül vagy nem annyira. Igen, egy hetet megcsinálhatunk.
1: Nem akarom bántani őket. Tehát az, hogy azért tudjuk, hogy itt reggelente még nincs minden átgondolva. Szóval legyen az, hogy mértékkel. Mértékkel beengedhetjük őket.
2: Csináljuk azt, hogy ugye elindul a nyári szünet, akkor az első hét az övék.
0: Jó, aztán utána engem más gyereke már nagyon tud idegesíteni, úgyhogy elég.
1: Jó,
0: ott a sajátjaimat szeretem, a többi ideges.
1: Balázs az egyetlen ember, hogy a tutira nem fog kiderülni, hogy pedofil, mert...
0: Nem, az a sajátomat nagyon nagyos, meg a haverét, meg a barátét, a többit viszont minél veszem. Ha az hallgassa a saját anyja.
1: Elkezdtem néznem ugye Michael Jackson dokumentumfilmet.
0: Ugye, hogy rákattansz?
1: Hát figyelj, azért ez nem egy egyszerű dolog, nem egy egyszerű szituáció.
0: Megterhel, megvisel, kemény. Én ilyen fél részekbe tudtam megnézni.
1: Ül a gyerekkel
0: kézen fogva. Igen. Ül a gyerekek kézen fogva, és úgy nyilatkozik, ja, meg, meg a lakása, meg a szobája, meg az egész.
1: Plusz olyan volt a körben, mint nagyapámnak, amikor a 90. életévébe lépett, az is fura volt. A másik meg az, hogy a gyerek ahogy nézett rá, az volt a fura. Tehát, hogy és ez nem is igazán gyerek, hát ilyen 12, tehát ilyen olyan nagy fiús volt.
0: Nagy fiús volt, de közben tolószékbe ült, közben az egész.
1: Igen. Ó, igen.
0: Mondom,
1: igen.
0: Az ermesztő ez a három rész, tehát ez engem is megviselt.
1: Meg most még a második részt, ott járok most még, hogy bekerült a hát problémájával a kórházba.
0: Aha.
1: A tárgyás közben. És hogy hogyan gondolnak erre a védelem és a vádnak a
0: nagyon jó, tényleg nagyon-nagyon jó. Tök sok új felvétel, tök sok archív felvétel, Neverlandról olyan képek, amit szerintem se az HBO, se semmelyik dokumentumfilmben nem láttál. Tényleg jó, tehát hogy tényleg nagyon. Nagyon-nagyon izgalmas. Nagyon
2: és miért utálják most a Netflixet ezért? Egy csomó Michael Jackson rajongó.
0: Hát nyilván azért, mert már halott, nem tud védekezni, valaki, aki már meghalt, azért... arról most csinálni valamit tudod. Csak csupán egyébként anyagi, meg hát meg azért ebben van nyilván egy nagy anyagi persze. Megfontoltság, és már ő már védekezni nem tud. Tehát, hogy ezt így a Jacko rajongók azok ezt így szentségtörésnek gondolják, hogy most már egy halottat ne alázzunk többet, de közben meg baromi érdekes, hogy a vád és a védelem, és egyáltalán hogy gondolkodott, meg milyen volt.
1: Meg a család is érdekes nekem, az, hogy milyen, tehát hogy az arcuk. Tehát,
0: igen.
1: Milyenné torzult az arcuk azoknak az embereknek. Az ezt így érdemes megnézni, hogy igen. Hát azért ez nem úgy magától szokott megtörténni.
0: Igen. Ti most a Michael filmről beszéltek, vagy a mi sorozatról. A Michael film egy kalapszar, tehát arról biztos nem, mert az egy ilyen nagyon ideologizált, ilyen borzadvány, szerintem az a Michael film. Ez egy háromrészes Netflix dokumentum sorozat a 2005-ös nagy Michael Jackson pedofilos perről, annak az előzményéről és az utóhatásáról. Ez 3-50 perc alatt letekerhető rész. A Netflix-el jött ki, fogalmam is mi a címe, de megtalálod.
1: Meg amúgy, ami szerintem nagyon röhelyes, az így az amerikai igazságszolgáltatási rendszer, tehát ahogyan ők ezt csinálhatják meg,
0: igen,
1: csinálják.
0: És az esküdtek közül mindenki Jacko rajongó, és kész van, hogy ott ülhet, és érted a Jackóról beszélt, tehát hogy mennyire részlehajló, az is közben ugyanakkor, hogy... Szóval, hogy az ítélet.
1: Igen,
0: ez a címe.
1: Igen, az egész rendszerük szerintem olyan szempontból az, hogy a sóra épül, hogy a meggyőzésre épül, hogy nem gáz az, hogy megfélemlítesz embereket, nem gáz az, hogy nagyon-nagyon határátlépő vagy egy tanúval kapcsolatban, meg ilyesmi. Azért ez így megnézni ennyi időtállatban nagyon ijesztő, hogy ez így náluk nem, hogy alap, hanem teljesen oké. Okay.
2: Én meg azt az egész rendszert nem értem, hogy odaültetnek X ilyen átlag embert.
1: Bekasztingolt random 10 ember.
2: Igen, random 10 akkor... embert, akik döntenek egy izében, egy halálesetben, egy zaklatásban, egy bármiben.
0: Nagyon érdekes
2: nagyon
0: ez
2: az
0: igen.
2: Egész rendszer.
0: Tök más a rendszer. Ja,
1: senki nem akar az ember lenni, akkor úgy kerül be a médiába, hogy aki miatt elítélték Michael Jacksont, aki a világ legnépszerűbb ember ebben a pillanatban. Tehát, hogy azért ez is egy komoly dolog szerintem, hogy ott ülsz, Igen.
0: Elképesztő a védügyvéd, de együtt munkája, jogászként mondom. Ja, abszolút, tényleg érdemes megnézni. Még annak is, aki nem feltétlen Michael Jackson rajongó, én például nem vagyok feltétlen az, de hogy közben baromi érdekes dolgok derülnek róla ki, úgyhogy tényleg jó. Hát azért, figyelj, Netflix azért ezeket nagyon össze tudja tenni. Tehát, hogy amihez értenek, az ezeknek a sztoriknak úgy a feldolgozása, hogy az valami egészen elképesztő. Dokumentumfilmet megcsinálják úgy, hogy izgalmas, és nem tud abba hagyni. Tehát, hogy ilyen...
1: Emlékeztek Marie Kondóra, aki rendet rakott a házakban? Tudod, hogy így volt egy ilyen nő, aki azzal foglalkozott, hogy bánj, mi az, ami boldogságot okoz még neked, és nem azt kidobja. Tudod?
0: Ja, tudom, ez a nagy takarító, ez a japán Joyce-i
1: könyve is van. Igen, belegett volna küldeni a házába a Michael-nek.
0: Mi volt? Az mi volt? Tehát Jimmy Csepeli villajátszóroz meg 5000-szer. A világ minden tájára összevásárol, teljesen értelmetlen műkincsek egy szobában. Gicses szobrok és minden, amiközött ő úgy lépked, tudod? De hogy itt se elrakva, se felhelyezve valahova, hanem így összetrágyázva egy ilyen hangárba. Tehát, hogy tényleg felfogadatlan.
1: 300 000 dolláros vázák egy párban.
2: Az értelmetlenség maga.
0: A teljesen. Felfogadatlan.
1: Ezt vettem, ezt is vettem, ezt vettem. Ennyi, így kommentál. Azt tudod, hogy mi az, tudod? Meg van véve, és rajta még az AC-dula.
2: Hát hátha tovább adják, tudod.
0: Hát ő hátha úgy vásárolt, hogy lezárat, és akkor azt hiszem, ezt hiszem.
1: Azért meg a Flying Tigerbe.
0: Igen, mi vagyunk a 100 forintos boltban.
1: Másik kicsit a költségvetés, de azért ez kőkemény. És akkor megy este a saját vidámparkjában, ami teljesen fura üzen, és ott van egyedül, tudod is.
0: És egyedül van, és azt mondja, az egészet azért építette, mert neki kimaradt a gyerekkor, és ő szeretne gyerek lenni. És közben tök szomorú, tökre megsajnálod, az egyik pillanatban gyűlölöd, hogy valószínűleg pedó volt, a másikban nem hiszed el az egészet, és egy kisfiút látsz, aki össze van törve, és gyászolja a gyerekkorát, szóval, hogy ilyen, ha, nagyon nagyon érdekes.
1: Az volt, amikor így ugye kiderült az egész, hogy lesz tárgyalás, és akkor ott Michael Jackson a hófehér arcával, és a fater meg veri az asztalt, rasszizmus! Rasszizmus! Hogy akkor egy érezték, nem? Hogy azért ez egy kicsit most így fura.
0: Amire azt mondja a Jacko, hogy neki ez egy pigment hiány, és tényleg jön le a feketeség a bőrére, és ezt megint vagy elhiszed, vagy nem, szóval, hát nagyon.
1: Azóta sem láttam senkit, akinek ilyet csináltak volna.
0: Igen, aki hófehér lett volna úgy, hogy olyan fekete volt, mikor Jackson 5-ben volt, nem tudom, tehát, hogy így.
1: Igen, de hogy ezben az érdekes, ugye azt mondja, hogy vitiligója lett fiatalkorára, de ugye ez meg foltokban kezdődik.
0: Igen, tehát a kezét, de a kezét ott mutatja is az igazi, vagy a, nem a bozi filmben.
1: Na, azt nem láttam. Na, ilyen foltos volt?
0: Igen, foltos volt a keze, igen.
2: Összeértek a foltok, kész.
0: Na jó, van gyerekek.
1: Sokat keresett, hogy már muszáj volt fehérre transformálni, hogy elfogadják ezt ugye helyi.
0: Megyünk, jó? Fantás Duci is itt van velünk, írt nekünk. Szia, Ducika. Jövünk mindjárt. Jó, fél hét van, egy pici szünet, és itt vagyunk már is.
3: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
14: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megújult a Mogyorós Liget Kecskemét belvárosában. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. Utcabál miatt lezárják a Gárdonyi utca egy szakaszát Kiskörösön. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új természetközeli arculatot kapott a kecskeméti Mogyorós Liget. A nagy templom és a városháza közötti zöld területen befejeződtek a felújítási munkálatok, amelyek eredményeként egy biodiverz, a beporzó rovarok számára is kedvező városi park jött létre. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint az ökológikus szemlélettel kialakított ágyásokba több mint 40 növényfajból közel 5000 évelő és egy nyári virágot ültettek. A Liget névadójához kapcsolódva 6 új mogyorófát is telepítettek, emellett új gyepszőnyeg került a parkba. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta a rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet.
1: Ezúttal nem bosszúságot, hanem szórakozást jelent az útlezárás Kiskörösön. Június 13-án szombaton ugyanis utcabált rendeznek a városban, ezért délutántól éjfélig ideiglenesen lezárják a Gárdonyi utca egy részét a gépjárműforgalom elől. A rendezvény délután kezdődik, és a Gárdonyi utca 25-ös szám előtti szakasztól egészen a Segesvári utca kereszteződéséig várják a mulatni vágyókat, írja a Vármegyei Lap. Az est folyamán az autók helyét a közösségi programok, a zene és a jó hangulat veszi. A szervezők a biztonságos lebonyolítás érdekében rendelték el a forgalomkorlátozást, és a környéken élők türelmét, valamint megértését kérik az esetleges kellemetlenségek miatt. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton már erősen felhős, borult tájak is lehetnek ma. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar kialakulhat, a szél pedig megélénkül. A hőmérséklet ma még a térségben napközben 21 és 33 fok között alakul. Holnapra virradóan a front egyre több helyen okozhat majd esőt, záport, és pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: veszteség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-7 lesz pontosan. 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó időjárás, Ferenc, valamit.
2: Az mindig jó, egy jó időjárás, az nagyon kell az embereknek.
1: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Szerelvénybolt úr is visszatért. Köszönjük szépen.
4: Kicsit hiányzott már amúgy.
1: Igen, szeretjük a régi szponzorok visszajönnek. Ha már jön a nyár, megy a hajókázás, egy Vézolika Balatont kérhetnék hét után. Á, gyerekek, azért az fődalként az bele-bele hallgatunk, de azért 3 percig az menjen, az arra azért viszonylag kicsi az esély.
4: Beszéltek a
2: hallgass meg. Ikonikus.
4: Vézolika?
1: Vézolika Balaton.
2: Vézolika.
4: Jó.
1: Nincs meg Vézolika Balaton című dala?
4: Nincs.
2: Vézolikának hát sajnos az utolsó évét, vagy éveit tettük nagyon boldog gázzal. Fölkaptuk ezt a dalt pont a balatoni hajókázás alkalmával. Hát egy pusztítóan jó nóta.
1: Pusztítóan jó nóta, igen, egy olyan előadótól, aki később meghalt, de szegényként hát azért idősebb volt, de hogy mi fölkaptuk ezt a dalt, és ez eljutott hozzá, hogy országos rádió játszott, de hát is ezzel borzasztó nagy örömet szereztünk. Imádta, nagyon kedves kis teremtés volt, leadtuk párszor a dalát, meghallgattuk, nagyját tettük a dalt, rengeteg meghallgatása lett a YouTube-on utánunk, és hát és aztán meghalt, de hogy tényleg az utolsó évében nagyon boldog volt, mert hogy játszottuk a dalát. És gondold el, de létrehozott egy olyan dalt, amit nem hiszel el, hogy az milyen az a dal. Tehát, hogy...
2: Delfines csúszdás, óriási
1: latinba. Hello Balaton, itt vízi-vícikli delfines csúszdás, tehát ilyen felfoghatatlanul rossz.
4: Nem tudom, hogy beszéltetek-e róla már a rádióban, de hogy nem beszéltünk szerintem erről, vagy legalábbis én nem voltam itt.
1: Hüvelyszárasság?
4: Hogy igen. Igen. Nem jókor mondtad, Balázs, most ebből nehéz ki. Jó, majd a következő megszólás neked felhozom.
1: Jó, erre most ne tegyél akkor komolyat, mert akkor megint egy jövök kívül. Jó, jelzem, nem tudom, mit akart mondani, és ez a poénkodás még a megszállás előtt volt. Tehát nem tudom, hogy mit akar, de most ne keverjél valami nagyon komolyban, mert akkor
2: nagyon rossz ügyem. Nem
4: tudom, hogy na mindegy, na már ha a hüvelygombáról beszélünk, akkor viszont
2: tényleg gyorsan tudsz váltani.
4: Tudok váltani, ha erről van szó.
1: Na szóval.
4: Általában új típus ütötte fel a fejét.
1: Van egy bizonyos krém.
4: Champion. És nagyon ízletes különben. Szóval, hogy jó, mindegy, volt egy téma, de most akkor nincs.
1: Nem, erre nem lehet ráhozni. Nem. Akkor mivel lejátszunk, és utána ráhozod.
4: Jó.
1: Tehát játék után szűzen neki megyünk a témádnak, jó?
4: Jó.
1: Na, legyen ez, akkor játszunk egyet, és akkor utána újra ráfordulunk.
4: Jó.
1: Újra ráfordulunk. Azt a számot még én ajánlottam nektek. Kazi, simán lehet, köszi. Abszolút lehet. Vézolika koncertet is csináltatok. Tényleg.
2: Pont a Balatonon, volt a Balatonon voltunk szerintem. Akkor volt az első hajós kitelepülés, vagy a második.
1: Úristen, és meghívtuk a hajóra, vagy valahova. Tényleg, atyaisten. Azt a mindenségét, mennyi minden történt itten, kérem szépen. Te jó Isten. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt.
5: Halló, szervusztok, Lajos vagyok, sziasztok!
1: Lajos! Hát micsoda a lelkesedés, Lajos, így keresztül.
4: Jó oldalúbok vannak mostanában.
1: Nagyon jó a hangod, Lajos.
5: Szépen, hát ott a helyem a stúdió.
1: Abszolút.
4: Igen, egészséges önbizalom.
1: Hangod jobb, mint a telefonod, de nem, semmi baj. Fúj a szél, vagy lenyelted közben, vagy kaputelefon, vagy mind vagy,
5: hát
1: Lajos?
5: Azért ez nem az a világmárkák, amikön ti beszélgettek, tehát azért na, ez egy kicsit már viharverte.
1: Igen, hallom, ezt úgy a mikrofonnál, meg úgy minden halljuk.
4: Balázs, akkor te mobiltelefonjához képest.
1: Igen, van a cheesy.
5: Hát ez is hasonló, mert ezt már mondjuk nem is gyárták szerintem szegénykémet, úgyhogy ez már vége.
1: 21-10-es Nokia?
5: Hát mondjuk, majdnem, Edgy, képzeld el, úgyhogy
1: ezek már semmi kellett. Aktív flippes Ericsson.
4: Úgy, 62-10-es volt a bizniszmeneknek a telefonja.
5: Hát, aminek ki lehetett hajtani a kis
4: antennáját. 62-10-es, aminek ilyen csukjája, nem csukjája van, hanem ilyen püspök sapkája volt.
1: Püspök sapkája, az volt, és aztán volt a banán, amivel a Neo a Matrixba telefonált, és akkor mindenkinek banános ilyen megnyomtad, és így leugrott a banán része a telefonon.
5: Hát az Nokia, az a Nokiák.
1: Az Nokiák voltak, igen.
4: Úristen, bárcsak lett volna annyi pénzem, hogy csak annak a kopincsát megvegyem, te jó.
1: És hát a polifonikus csengőhang, ne felejtsük el, hogy azért ott a TVR-hetet, ha megvetted, akkor a 7792977-ből lecsengőhangoztad a fürelizt.
2: Nagyon rossz minőség.
1: Nagyon rossz minőségben meg tudod neked szó, és így volt beírva. 7-7-2-8-2-2-3-5-5, és ezeket begyomogattad a gombokat, és szólt neked. Hát is le lehetett tölteni csengőhangokat, de megőrülsz, mi volt a kezdeti mobil időszak, hát azért azok nagy dolgok voltak.
4: Most veszek magamnak egy 62-10-est.
1: Az nagyon jó.
2: Nehogy lehallgassanak azért.
1: Na jó van, te Lajos, jól van. Van most? német márka eladó, érdekel-e? Kérdezik itt többen. Kivel játszanál, Lajos?
5: A fejetlen kis kacsákat, úgy van.
1: Hagyomány, bolondok, ezek nem tudnak semmit, igazad van, persze. Na?
5: Azt mondja, hogy mondjuk ki legyen, hát mondjuk a legnagyobb falra vadászok, akkor már legyen Balázs.
1: Helyes! Főleg, hogy ide van írva, hogy velem akarsz játszani. Jól van. Oké, Lajos, játszunk akkor egyet, jó?
2: Na figyelj! 3-2, tessék!
1: Várjál. Itt vagyok. Na szóval, hogy a telefonod kevésbé jó. Tudtad?
5: Hát, tudtam egy jó ideje, így van már. Szenvedünk vele, így van, de azért szeretjük. Hopp, leesett valami, vagy mi? Leestél a székről? Mi történt, Balázs?
1: Leestem, a telefonhangod alapján leestem a székről, nagyon szeretem a telefonodat.
5: Ne örítsél meg, azt a betyár úr is tedít. Mesélj magadról.
1: Nagy csibész vagy te, Lajos.
5: Mi ön életre? Hát, miből gondoltál te? Balázs, miből?
1: Valahogy így a hangkortozásod, meg ugye az egész orgánumod, meg úgy, mit tudom, én olyan kis csibészes vagy.
5: Miket valasz ki? Miket halasz ki? Te ebből a telefonbeszélgetésekből.
1: Mivel foglalkozol, Lajos? Autókereskedő vagy, zöldséges?
5: Hát mondhatnám azt is, hogy ne perden, mégse, ugye? Mégse. Mert semmi közöm nincs hozzá. A seregbe dolgozok, Balázs, egyébként. Sofőrködök, mint olyan.
1: Sofőrködsz a seregbe?
5: Így van, vadakat terelő, juhász.
1: Mi van?
5: Meg amit még el tudsz képzelni.
1: Azt a mindenit, Lajos!
5: Mi elment egy autó mögötted, vagy mi történt? Mi volt ez a hangzavar? Mert az, hogy én itt félreálltam a útmentén, az egy dolog.
1: Hűvisz egy kicsit üzemi hőmérsékletre. Felfort a vizet, Lajos, nyugodjál meg.
4: Lajos, az a fajta férfiak, olyanokat szokott mondani, hogy olyan jól nézzen ki,
5: lesz tényleg. Körülbelül olyan, mint a Fiesta. Na már ki, mondtam rég, vagy mi az?
1: Hát Lajos, igen, szóval, hogy azért veled se lehetnek könnyek a balatoni éjszakák.
5: Ne ürítsd meg. Már rögtön az elején? Mennyi volt? 2 másodperc?
1: Nem, meg vagy, Lajos, ki eltelt az 1 perc, és ki nyertél, megnyerted a
5: játékot,
1: Lajos.
5: Nagyon veszelek, Balázs, hát erre készültem már mióta, 16 éve.
1: Óriási vagy, Lajos, imádom.
4: Ez az a fajta sofőrtől, amikor mindenki kapaszkodik így a mellette lévőben, hogy...
5: Minden esetre erre jártak, ugorjál be aztán.
1: Mindenképp, Lajos, hát üldözni foglak a szeretetemmel, amerre megyek, keresni foglak. Az ide az hova? Tehát hol vagy? Mert hova ugorják
5: be? Balatonvilágos, kérlek szépen, jó? Csak leugrasztott egy kicsit a pályáról, de egy kicsit korábban, aztán kész. Nézd tovább. Szoktál te arra siófogon tankolgatni is, tudtam, csak nem fizetsz, nem? Vagy ilyenek. Előfordul.
1: Hát, Lajos, nem volt olyan? Megnyitottad a rakétákat, Lajos?
4: Egy nagyon személyes, hogy slam poetry.
1: Nagyon jó szállt. Most hogy megindult? Passzív-agresszív, Lajos kicsit passzív-agresszívben is van, mindenhogy van.
2: Ugye, Lajos, nyertél, megnyugodhatsz.
1: Igen, meg vagy, kézzel is mutatjuk, hogy mi?
5: Halál nyugodt vagyok, Ferikém, egyébként. Neked is jó hallani hangodot, és meg aztán fűtetnél a kerti. Valami jó kis bográcsot nekünk, mit szólt hozzá?
2: Megyünk, mindenféleképpen ott lesz.
1: Lajosnál nagy zsuga van, gyerekek, nagy zsuga. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, Lajos, mutatom a zsugot.
5: Az önnyereménye
3: 50 ezer forint készpénz, illetve egy darab életre szóló könyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jó
5: voltából. Mi ez életre szóló, micsoda?
1: Lehúzom a díj. Bár én kicsit félek amúgy.
5: Mi ez?
1: És ő csak mondja. Lehúzom megint. Sos visszállom.
5: Lehúzál, meg ne próbálsz. Hello.
1: Óriási vagy, Lajos, nagyon nagy forma vagy. Jól van, napoljuk az ajándékot akkor neked, és
5: köszönöm szépen, valamikor.
1: Jó? Köszi.
5: Valamikor, rendben. Köszönöm, örültem nektek. Hello, sziasztok.
1: Lajos az a társaságban az ember, akivel beülsz valahova sörözni, és 20 perc után pokollá válik minden. Csak ő kapja a fókusz, csak úgy van fókuszban, végig tolja az estét, mindenre van egy sztoria, mindenkit nagyon lehoz, és mindenki néma csinál egy üvegsörrel ül a kezébe, hogy jaj, de elfáradtam, de pedig
4: Lajos,
1: meg se szólaltam.
4: Az a fajta ember, akit minden harmadik osztálytalálkozóra hívnak csak meg, mert ki kell pihenni.
1: Igen. Lajos, egy korsosor a Balatonon, az 3 hónap közmunka. Nagyon kemény.
4: Jaj,
1: bírom a karakter, hogy én szeretem a karaktereket, még ha sokak is, mert hogy valamilyen, tudod? Tehát ez, én bírom.
2: Képzeld el, hogy mondjuk ő a sofőr, egy ilyen szállító autón, te pedig a pakoló ember, és 8 órát ültök egy fülkében. Na,
1: azt mennyire
2: jó.
1: Itt vagy még, Lajos?
5: Hogy ne lennék, úgyhogy mitet hallok ám, amit dumáltok rólam? Figyelj ide!
1: Visszaraktam,
5: ne hogy nem tudom, hallom.
1: Mondom, teszek egy próbát, hátteremtetted le, de nagyon szerettem, hogy te itt vagy.
5: Ilyen, ilyen. Hogy ne lennék. Meg se szabadultok tőle, figyelj ide. Most már odaszólok a főnöknek, hogy kicsit kések, jó, egy olyan másfél órát.
1: Jó, persze,
5: de hát azért benne zárjátok a kaput, ennyi, addig dumálok.
1: Jó, jó, jó, mindenképpen szóljon a főnöknek, hogy akkor kicsit késsel. Jó van.
4: És az Elvinyóról van egy véleményed.
1: És milyenek a balatoni esték, Lajos? Milyen a balatoni világos élet? Jó nyáron, pörgés van?
5: Hú, gyerekek, Isten király, Isten király. A tavi szúnyog mennyiséghez képest azért most már visszacsipatok. Nem tudom, te hogy vagy vele, de azért mondjuk ettől tartunk meg, azért már bénultak ezek a szúnyoglárva inváziók, de...
2: Kérdezik tőled, Lajos, hogy a fülkébe nem szivárog vissza egy kis kipufogó gáz?
1: Yeah. A fülkébe, a fülkébe. Na jó, van, Lajos. Vigyázz magadra, örülünk, hogy megismertünk. Nagy fazon.
5: Ciao, ciao. Én is örültem.
1: Tedd le nyugodtan. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ő nem tette le, ő kivárt.
2: Ez kemény.
1: Ő kivárt.
4: Ja, Isten, nem tudom, néztetek-e, volt
2: ez egy... most az a sztori, amit az előbbek?
1: Nem, egy másik.
4: Nem, hanem, hogy van egy sorozat, az a cím, hogy What We Do in the Shadows, ez arról szól, hogy ilyen, csináltak egy ilyen vicces, A-reality sorozatot, hát vámpírokról. És ezek a vámpírok, ezek nagyon jó fejek, Erdélyből jöttek, vagy itt tudom én, Új-Zélandon laknak, és akkor egy közös albérletet bérelnek együtt, és vannak ugyanolyan konfliktusaik, mint az átlagos lakótársaknak, és ezek sima vámpírok, akik vért isznak, de van köztük egy darab, aki pedig egy energiavámpír, ő pedig egy irodában dolgozik, és a hasonló monológokat szokott csinálni, annyi, hogy energiával táplálkozik, és minden helyzetet így megakaszt, tudod, hogy...
1: Júj, de jó, de abból szerez energiát.
4: Igen. Nagyon vicces. Ezt behozta, ezt, ő neki lehetne egy ilyen castingot csinálni.
1: Abszolút, Lajos nagyon nagy volt. Jó van, jó van, tessék?
2: Letette?
1: Letetted, Lajos?
4: Annyian írták amúgy, hogy elfáradtak.
1: Tessék?
4: Annyian írták, hogy elfáradtak ebben.
2: Viszél az energit.
1: Abszolút.
4: Mennyire durva.
1: Lajos, egy 10 perces kocsi út, és teljesen csöcsön vagy. Na jó van, gyerekek, menjünk, jó? 5 perc a pontosan 7 óra, közlekedés, ha van, akkor küldjetek, és akkor ráfordulunk erre a szerdára, jó? Úgyhogy pici hírek, aztán itt vagyunk már is.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
13: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
14: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
15: Június 13 és 19 között.
14: Ez az!
15: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
16: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
18: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Semiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
19: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
18: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
20: Roncsautó átvétel, Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24, gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparts Kft.
21: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
22: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, kulimobilok és drift trike-ok. Őrült ötnapos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
23: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
24: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
25: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
26: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
27: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti piac Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak.
16: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
28: Éjszakai ivóvízhálózat öblítést végez a Bácsvíz Kecskeméten. Továbbra is várják a véradókat Kiskunfélegyházán. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Folytatja az ivóvízhálózat tervezett karbantartását a Bácsvíz ZRT Kecskeméten. A munkálatok célja, hogy hosszú távon is biztosítsák a jó minőségű és biztonságos ivóvíz ellátást a városban. A szolgáltató tájékoztatása szerint a szakemberek a nagy átmérőjű vezetékszakaszok öblítésével távolítják el a hálózatban esetlegesen lerakódott anyagokat. A karbantartás ma este 10 órától éjfélig a 3. Béla körút, a Nyíri út és az Akadémia körút térségében zajlik, majd június 11-én éjfél és hajnali 2 óra között a Március 15-e utca, a Budai út és az Akadémia körút környékén folytatódik. A munkálatok idején az érintett területeken átmeneti víznyomás csökkenés fordulhat elő. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy a karbantartás az ivóvíz minőségének megőrzését szolgálja. A Bácsvíz ZRT az esetleges kellemetlenségek miatt a lakosság türelmét és megértését kéri. Nyáron is fontos a véradók segítsége, hiszen egyetlen véradás akár 3 ember életét is megmentheti. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat júniusban is több alkalommal szervez véradást Kiskunfélegyházán és a térségben, hogy biztosított legyen a folyamatos vérellátás. Ebben a hónapban még 2 helyszínen várják az önkéntes véradókat, június 13-án a Művelődési Központban, reggel 8:30 és dél között, míg június 30-án a Szakmaközi Művelődési Házban délután 3:30-6 között lehet vért adni, írja a félegyházi közlöny. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem 2 útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
29: A 2 ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. 1-2 szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a 2 kerékpár út megkapta az év kerékpár útja címet.
28: Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton már erősen felhős, borult tájak is lehetnek ma. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar kialakulhat, a szél pedig megélénkül. A hőmérséklet ma még a térségben napközben 21 és 33 fok között alakul. Holnapra virradóan a front egyre több helyen okozhat majd esőt, záport és pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Árnyékom egy fűz, számban lángos íz. Micsoda, micsoda rímek. Meg volt
2: írva.
1: Meg volt írva, megmutattuk ezt ennek. Vízzolik a Balaton című dalát. Adásban ezt nem tudtuk leadni, mert azért az a tényleg a diszkréten vállalhatatlan kategória, de hogy elmeséltük, ugye egyszerűt még meg is hívtuk, ugye, és valamilyen hajós kitelepülésen, vagy strandon, vagy valahol ő Balaton környékén fellépett, és az utolsó egy évben nagyon boldoggá tettük, mert hogy aztán ő szegényként ugye meghalt, de Zolika, amikor felfedeztük a dalát, és adtuk sokszor, akkor ő óriási lázban volt, és nagyon örült, hogy
2: hát
1: adjuk a dalát.
2: Hát csináltunk belőle.
1: Oda néz, Laci, már hozza a krémeket!
3: Laci! Ráéreztetek.
1: Ráéreztünk. Igen.
3: Képzeljétek el, hogy viszont van egy nagyon szomorú hírem.
1: Na!
3: Elmondhatom? Vagy ne?
1: De egy jó szomorú hírnek, az mindig jó, ilyen egy szomorú hír.
3: Szóval, hogy emlékeztek, amikor ugye karácsonykor betelefonáltunk, és akkor segítettünk a néninek, akinek ugye nagy volt a gázszámlája.
1: Igen, hogy vagy magyarban találtuk meg egy nagyon cuki néni, aztán beszéltünk vele még egyszer, és kiderült, hogy valami nagy gázszámlát kapott.
3: Igen, na és képzeljétek, hogy ő meghalt.
2: Ó, szegény.
3: Múlt héten írt nekem az egyik ilyen távoli rokona, és azt írta, hogy nagyon-nagyon boldog voltak az utolsó hónapjaim, mert nagyon érezte a közösségi összefogás, meg a szeretetet, meg azt, hogy így figyelnek rá, meg hogy megoldottunk egy nagy problémáját, de hogy sajnos meghalt.
2: Na, de legalább az
1: de nincs köze a gázhoz.
2: Nem azért, mert Balázs kifizette.
1: Nem az, hanem hogy...
3: Én most kimegyek a stúdióba, és a többen
1: megoldjátok. Nem, csak kérdezem, tehát nem felrobban.
2: Nem.
1: Jó, tehát nem ahhoz van.
2: Idős volt nagyon,
3: úgyhogy volt neki egy betegsége, amiben belehalt, ez történt. És ugye neki van egy fia, aki pedig intézetben nevelkedik most, vagy nem nevelkedik, mert már felnőtt, hanem az van, hogy speciális szükségletei vannak. De hogy jó helyen van, és biztonságban van, és minden megvan, hogy gondoskodott róla, és csak azt szerettem volna nekem elmondani, ez a kedves távoli ismerős vagy rokon, hogy nagyon boldogok voltak az utolsó hetei hónapjaim, mert hogy nagyon így ilyesfajta segítséget nem kapott úgy az élete során.
1: Wow, de jó.
2: Erzsi néni
1: volt, igen. Ja. Igen, de jó, akkor hozzájárultunk ahhoz, hogy legalább az utolsó hónapok egy kicsit boldogabban.
3: Igen.
1: Boldogabban teljenek.
3: Kérdezik a hallgatók, hogy a fiával mi van. A fiának van egy jó közössége, és a rokonok gondoskodnak róla, szóval rendben van. Én is ezt kérdeztem egyből, hogy tudunk-e segíteni, kell-e még segíteni, hogy ott ez hogy van, de ezt előre jól kitalálták már ezt az egészet, hogy lesz neki.
1: Na, hát szomorú hír, de nyilván közben meg abból a szempontból az jó, hogy akkor legalább valaki örömön segítettünk, aki az utolsó pár hónapját nem úgy élte, hogy még ezen is szorongott szegényként, hogy akkor hogy fogja befizetni, mi lesz vele, tud-e fűteni, ki kell kapcsolni, be kell kapcsolni a gáz. Gázszerelőt hívtunk, ugye megcsinálta neki, leellenőrizték az órát, tényleg annyi volt a fogyasztás, de próbáltak neki segíteni. Rendeztük, amit rendezni kellett. Hát igen, akkor ez egy...
3: Igen, egy nagyon kedves néni volt.
1: Igen,
3: volt
1: nagyon aranyos volt.
3: Hogy nagyon nehéz élete volt, ettől főleg nagyon vidám tudott maradni, és nagyon, nagyon
2: nem is akarta
3: volt.
2: Elmondani a problémát, emlékeztek? Igen. Akkor fölvette, akkor jókat nevettünk, meg minden, és akkor azt hiszem, te megkérdezted, hogy de van-e valami rossz, és akkor...
1: Igen, hogy tudunk-e valamit segíteni, vagy tudunk-e egyet, ha egyet kívánna, akkor tudunk-e valamit, mert egy kicsit könnyebb lesz neki, vagy jobb lesz, vagy van-e valami, ami nyomja a vállát. És akkor ilyen nagy nehezen, tényleg nem akarta elmondani, elmondta, hogy hát igen, neki van egy, mit tudom én, nem is lényeg, egy gáz

0: Bence már nem tud nagyon telefonálni, meg nem vállalja a szereplést, őt egy utcai fülkében találtuk, meg egy polgármesteri hivatalnál évekig hívtuk, vele is beszéltünk, tehát sok ilyen kedves történet van. Egy-egy hang, egy pillanásnyi kis rálátás, egy mozaik darabra valakinek az életébe. Aztán ahogy jött, úgy el is tűnik.
1: Igen, az a dolog, hogy mennyien vagyunk.
0: Igen, tehát tényleg.
1: Hogy itt ülünk ebben az országban, és hogy rengetegen vagyunk, és rengetegen ennek a közösségnek a részei, és ugyanazon a napon, ugyanazokban a pillanatokban történnek szörnyű dolgok is, csodálatos dolgok is. És, és nem tudjuk, hogy melyik energiát kapjuk el melyik nap.
0: Tehát igen, hogy kivel hoz össze, igen.
1: Ezt ma Lajos is jól megmutatta neki.
0: És erre is egy újabb találhatunk Lajos. Így van. Ki néz egy gyerekek Magyarország-Kazasztán meccset? Nézte valaki?
2: Szerintem senki. 3-1 lett, azt tudom.
0: Nézte valaki a falábólakat? Senki?
2: Milyen falábó? 3-1-re megvertük a kazak kiváló válogatottat.
0: Úgy, hogy a FIFA ranglistán vagyunk a 40x-edikek, a Kazasztán meg a 110 nem tudom, anyadik, és egy dúra vezettek a fél időben. Na, azért kíváncsi lettem volna, mit mond a Rossi a fél időben. Gyerekek!
2: Ez így nem lesz jó. Megyünk mindannyian a levesbe, takarodhatunk vissza a balettba ugrálni.
0: Ezt a blamát még mi sem engedhetjük be magunknak, hogy egy 110 akárhányadik kazasztáni válogatottól kikapjunk. A srácok felszívták magukat, és aztán fordítottak 3-1-re egy teljesen tét nélküli, semmiféle továbbítással és egyéb eredménye nem járó barátságos meccsen. Hatalmas eredmény. Miközben a világ krémje nem sokára egymásnak feszül, hogy világbajnokságot játszon, mi legyőztük az iszonyatosan erős kazasztáni válogatottat.
2: Mi nem akarunk beolvadni abba a csoportba.
0: Mi nem megyünk oda.
2: Nekünk nem kell világbajnokság.
0: Igen, nem megyünk oda. De hogy azt nem tudom, hogy láttátok-e, hogy milyen kamerák mozognak, amik itt ki vannak függesztve, tudod, így fej fölött, ezek ilyen...
2: Pókkamera,
0: ezek ilyen, hát nem zsinóron, meg kötélen, nem tudom, ilyen damilon, vagy mi ez, ilyen acél, sodrony, kábelen, ezek úgy jönnek, mennek, vonulgatnak. Ezek ilyen tripodok, de elmondom neked, hogy ez
1: tripod nem az, ami három lábon áll?
0: Hát ez hasonló, hogy ránézel, hogy na mindegy.
2: Ez dupla tripod, mert
0: dupla
2: hat tripod, lábon van.
0: Érted?
2: Ez
0: jó?
1: Tudod valaki latinul, hogy van a hat? A hat, hogy van a hat?
0: Na, de, Pók, de hogy indítsd, de hogy néz ki egy ilyen kamera, vagy mutasd meg. Pók a Stadion felett című videónkat kapcsolom nektek már is. Jó? Ha Zsül beaplikálja ezt így a tévéképernyőre, nem ettem még meg a reggelit, és alacsonyabb a cukra ilyenkor, még a picit a... Hát hogy is mondjam, csak a képfeldolgozó és a finom motorikus rendszer a Zsülnek még nem annyira erős.
1: Annyira durva, hogy tudják, hogy lehet minket bántani. Hozzászoktak
0: nem nekem, Zsülnek.
1: Igen, de hogy 7 órakor reggelizünk, és is nem reggeliztünk, és a Zsül összeomlott.
0: Szóval itt vannak ezek a pókkamerák, ott van, igen, ez ugye két, a stadion két oldán ki van feszítve egy kötél, és ez azon megy. Na most mennyi az esélye annak, hogy ez egy ilyen emberméretű kamera ám, tehát várj, ez nem ilyen kis drónokat kell elképzelni, hogy ez úgy, ahogy van, az egész leszakad, gyerekek. Nem tudom, láttátok-e a videót. Az operatőr, egy steadicam-es operatőr mellé csapódik be 3 méterre, de mintha egy műrűrámulásról egy darab érkezne meg a hold mellől, konkrétan úgy néz ki a dolog. Azt nézd!
1: Az komoly.
2: De az almánya volt a csávónak, ugye elkezdett füstölni fönt a kamera, vagy azt az azt mozgató szerkezet, azt nem tudom pontosan, látod, még ott 10 év ég is egy kicsit.
0: Az
2: és
0: mi?
2: 2 méterre a csávó mellett, hát milyen mákja van?
0: Nekem tényleg az úgy néz ki, mintha egy orosz űrállomásban, hogy megérkeznének a földre a darabok.
2: Én nem sikerült a leszállás.
0: Egy ilyen füstölő X-szárnyút leszedett valaki a levegőben, és ez becsapódik az operatőr mellé 3 méterre.
1: Jó, én felismerem ezt a jelenséget, ezt egy nyest intézte így. Fennmegcsúcsálta a kábelt, igen.
0: És egyébként a steadicam-es mennyire jó, hogy ő még ráfordul és megmutatja, hogy legyen azért erről egy közeli. A csávónak milyen lélek jelenléte van, egy második születésnap, figyelj, nézd, hopp, anyám egy közelét leszakadt, hát akkor már csak fölveszik, öt leszakadt a kamerát, és hátrál a steadivel, de azért még egy kicsit ráfordul, hogy megnézze, hogy mi történik. Azt a mindenit.
2: Ő a magyar zenész a süllyedő Titanicon. Érted, hogy még az. Megmutatom, majdnem belehaltam.
1: De amúgy ilyenkor, amikor egy operatőrnek döntenek, hogy ráüvölcsön a kollégája, vagy az, hogy felvegye a folyamatot, hogy leesik a kamera, ő minden esetben azt választja, hogy felveszi a folyamatot?
0: Igen. Ez mi van, ha ráesik, akkor vége, nem? Tehát, hogy ilyen, ez egy új születésnap így ebben a formában. Ebben a formában ez egy új születés.
1: Plusz szerettem volna ennek beszélgetni, amikor a kamera kölcsönzőt felhívják, hogy van bizonyításotok ezért?
2: Szerintem a trollfocisok meg tudják mondani, hogy hány kilós egy ilyen.
0: Igen, miért följük őket, hogy fontos információkat kapjuk a trollfocit, igen. A motorja füstölt végig, a tűzoltók kaparták össze, a végén nagyon para volt, írja Laci. Azt a mindenit. Ez ilyen új szülinap. Nektek volt már ilyen paranormális jelenség, hogy ülsz otthon, most nem arra gondolok, amikor életben maradtál, és 1 centire tőledben csapódott valami, hanem fölrobbant a tévé, elkezdett égni a töltőkábel, ültél nyugodtan, kirobbant az akvárium, tehát amilyen váratlanul egyszer csak úgy volt valami, de nem belehaltál, csak úgy otthon üldögélt, és leszakadt mögötted a

0: könyves polc,
1: amit később úgy mesélsz, hogy de belehalhattam volna.
0: Igen, de meghalhattam volna ebből, ez a sztori, igen. Ez a típus, azt írja valaki, köszi az infogyerekek, ez a típus, ez 52 kiló.
1: Azt a rohadt. Na, az simán bezúzza a fejedet. Ja, hát az ott vége.
0: De a 20 méter magasság, vagy 30 méter magasság, rátesik egy ilyen 50 kilónyi vasszerkezet, most nyilván nem vasból van, de hogy azért az úgy lehet, hogy egy picit okoz némi kis buksivakarást.
2: Belém a gyerek szokott belém szállni könyökkel. Nincs 50 kiló, nem tudom, 40 alatt van.
1: De,
2: hogy
1: ez de az,
2: hogy
1: is fáj.
2: Az nagyon fáj. Az nagyon fáj. Igen.
0: Igen. Claudia vagyok, ez hétfőn volt a fókuszban.
1: Claudia.
0: Igen, ide van, aki a Final Destination, de most nem ezt akarjuk, tehát hogy nem feltétlenül erre viszük, hogy amikor egyel arrébb léptél tényleg, és hátulról belé csapott valami, hanem amikor ilyen váratlanul, tényleg így valahol vagy, betörik egy üveg, fölrobban az akvárium, leszakad a polc, mit tudom én, ilyen...
1: Természet, ilyen paranormális jelenség.
0: Paranormális jelenség,
1: ugye, nem tudod megmondani, hogy miért pont az.
0: De az opcsinak ez egy új születésnap
2: mindenképpen. Én a gömbillámot várom még mai napig, hogy megjöjjön. Azt mondták anyámék, azért kell bezárni, amikor viharon az ablakot, mert bejön a gömbvillám.
0: Téged is ijeszgettek a gömbvillámmal?
2: Nem tudom, miért csinálják ezt.
1: Ez, miért, bejön,
0: ez milyen generációs probléma, hogy egy komplet generáció úgy nőtt föl, hogy szaráfosadták a gömbvillámtól? És a viharba azt nézted, hogy mikor elég meg egy spontán megjelenő, spontán eltűnő valami, ami megöl.
2: Nem tudom, de az a legdurább az egész, hogy szerintem akkor még a Hihetetlen magazint azt komoly napilapnak vagy hírlapnak érezték, és onnan van az információ. Azt tudom, hogy nagyon sokáig vártam a gömbvillámot, viszont egyszer becsapott mellém a villám, amikor félreálltunk az egyik barátommal a viharban a benzinkúthoz, és a benzinkútnak a villanypóznájába csapott bele. Ennyi volt. Ez a legdurább dolog, ami történt velem.
0: Hogy micsoda, a benzinkút póznájába csapott
2: vihar
0: bele?
2: Volt, itt Pesten volt, nagyon nagy vihar volt, és akkor így félreálltunk a benzinkútnak a, tudjátok, a teteje alá, és abban a pillanatban megálltunk, így a mellettünk lévő ízbe belecsapott a villám. Ilyen, hát mi az, ilyen torony? Nem torony, hanem ez a...
0: Az közelről baromi nagyot szól, nem? Tehát az összefosod magad olyan.
1: Rendes villám volt, vagy gömb?
2: Rendes villám volt. Nem volt gömb. Én voltam gömb. A villám nem volt.
1: Sima volt.
0: Sziasztok, a meccsen a kamera kötele rám esett. Konkrétan írja valaki, ott volt
1: de
0: a meccsen.
1: De ez lehet, hogy ez. Ez
0: a sztori, persze. Ez.
1: Aha.
0: Igen, tehát mert, hogy a kamera kötél szakadt el, Anna már csekkolja, a kamera kötél is elszakadt, és ugye ez elfüstölt ez a kamera, de valószínűleg a kötél szakadás miatt tudott ezzel leszakadni. Egyébként nem esett volna, tehát a kötél is elszakadt. Nem bírta a kamera, és azt mondta, hogy ezt az őrületes tempót és színvonalat, ezt nem bírja, ami itt történik.
1: Túl gyorsan kellett mozogni, olyan jók voltak most a magyar játékosok.
0: Nekem volt egyszer egy ilyen, egyébként ez nem paranormális jelenség, ez inkább ilyen az egy centire múltál az, hogy valami nagyon üssön, tehát nem akarom abba az irányba elvinni a témát.
2: És hogy hívták őt?
0: Tessék?
2: És hogy hívták?
0: Szemétégető mögött történt egy torkos sütörtökön. Ilona volt. Fogatlan 52 éves.
2: És majdnem, hogy ütött, egy centire
0: múlott. Majdnem, hogy ütött, igen, egy MMRC-ből szállt kestió. Nem, abszolút nem. Szóval nem, egy hátrébb létem, egy squashpályán voltam, de szerintem meséltem, és leszakadt a klíma mögöttem. Az egy gyönyörű
1: történet. Az egy figyelmeztető jel volt, hogy
0: squasholtam, ez a Fehérvári úton, ott a Bartók Béla úton történt. Squasholtam, és kiment a partnerem inni. És én elfordultam hátra, és léptem kettőt az üveg fölé, hogy akkor addig én is kimegyek az üveg felé, ugye ez én üveggel ajtóm ki. És mögöttem a klíma az úgy, ahogy van, a szőröstül bőröstül, az rászakadt a pályára. De ráesett a pályára. És én nem tudtam, hogy mi az. Én csak hátranéztem, és azt láttam, hogy mögöttem 3 méter egy ilyen roncs van, és mindenki szaladt be, hogy életbe vagyok-e. És akkor tettek ilyen hálót a klíma alá minden pályán, minden squash pályán behálózták alatta. Úgy, ahogy van az egész, elengedett a felfüggesztés, és leszakadt az egész.
2: Három. Annyi, hogy Istenes Bencét ott találtak egy fűrésszel.
0: Igen.
2: Vége lesz, ennek most vége lesz.
0: Ettel lesz egy műsorom. Igen. Ez leszakad, ez inkább azért más, mert az ahogy éltél túl valamit, amit nem lehet.
2: Az durva.
0: Az nagyon durva volt. Haló, jó reggelt!
3: Haló, jó reggelt, sziasztok!
0: Rád esett a kötél?
3: Így van. Tegnap a gyerekeimmel, a családdal voltunk kint a meccsen, és hát a meccs elkezdődött egy olyan 10 perc, mert az első gól már megvolt. Mellettem lő úr rám szólt, hogy nézd már fel az égre, ég a kamera. Felnéztünk gyerekeimmel, és már csak azt láttuk, hogy egy nagy pukkanás, füst, és a kötél rám meg az úrra esett. De hát ez egy ilyen gumikötél volt, és amikor megtörtént a dolog, utána egy olyan 3-4 percen kezdték el felfele kihúzni a darabjait a kötélnek.
0: Azért az nagyon kemény.
1: Ha a kamera pont ott van fölötted, akkor rád esik?
3: Akkor igen, én rám is az úrra.
0: De ez
3: az
0: a kamera a nézőtérre,
3: az amúgy egész időt oda-vissza járt a két vége között.
0: Aha, tehát ez be valamikor a nézőtér fölött van, valamikor a pálya fölött van.
3: Így van, és annyit láttunk, hogy már valami gyűrt felfele a kamera, azt már lehetett látni, hogy elkezdődött a meccs. Előtte még normális, amikor ugye mi 6 órakor már bementünk, Akkor még a kamera járt át normálisan. Amikor elkezdődött a meccs, utána észrevettük, hogy valami gyűr szelszele, de még mozog. És egyszer csak a mellettem lévő úr szól, hogy nézd már, valami ég fent. És jó, abban a pillanatban, hogy kigyúlt, füst, és már ránk is esett a kötél.
0: Jó, de nem mentél ma bedolgozni, Jéréki kérdezik, többé
3: beteg Szabin vagy. Nem értem, most tartok.
0: Ne csináld, hát ez egy nap beteg Szabi. Kiheverni ezt az őrületes tempót, ami a meccsen volt, túlélni az első fél időt. Tehát azért ott történtek nagy dolgok. De 3-1-re nyert a válogatott, nem?
3: Így van, nagyon jó volt a meccs.
0: Igen?
3: Hát mondjuk a kazakok azok elég durván játszottak.
0: Hát ezek medvékkel birkoznak, persze. Kemény.
3: Hát még kakaszkodtak is elég rendesen a kapu előtt.
0: Igen, 1-0-ra vezettek a félidőben még, nem?
3: Azt... Így van. És ahogy elkezdődött a második félidő, egy vagy két perc után Szoboszlai berúgta a gólt.
0: Aha, és akkor onnan megindult a válogatott.
3: Hát, nekünk most volt az első élményünk a gyerekekkel, hogy elmentünk egy meccsre, és pont erre sikerült elmenni egy magyar válogatottra. Hát nem semmi élmény élőben nézni. Mert mindig csak tévén néztük, és meg lett írva a gyerekeknek, hogy elmegyünk,
0: na.
3: És most sikerült jegyet venni. Hát a gyerekek nagyon élvezték.
0: Na jó, jól van, köszi, hogy elmondtad. Vigyázz magadra akkor, ciao.
3: Sziasztok.
0: Hello. Meleg helyzet volt, majdnem beszartam, mint a kamera. Jelentkezett a kamera, hívjatok, én voltam a kamera. De szeretem.
1: Mit
0: az
1: láttál zuhanás közben?
0: De szeretem az ilyen SMS-eket. Ja Istenem, nagyon jó. Azt mondja, hogy egyszer mögöttem esetleg valaki, aki az ember puffan mögöttem Óbudán a faluháznál. Az milyen, mikor valaki leesik mögén.
2: Vágási Feri a szomszédokból el tudja mondani, ez milyen érzés.
0: Ez ő megélte ezt?
2: Igen, hát nem ott volt, tudod, amikor a szomszédokból kiesik valaki az ablakon.
0: Egy bábú. Ja, egy bábú leszakad. És az pont a vágási mögé esett, az arra nem emlékszem.
2: Nem, ott az volt, hogy tudod, ez egy öngyilkosság jelenet volt, és akkor így...
0: És dobtak egy bábú, de ilyen nagyon rosszul esett le az Igen, azért az elég retro, igen. Nálam egyszer a moziban mögöttem ülőre rászakadt az egyik hangfal. A szerencsénk az volt két gyerekkel, hogy ott már nem volt hely. Ha lett volna, ránk esett volna. Azért az is milyen kemény, nem? Üldögél zártatlan a moziban, nachoszozol, és leszakad a hangfal.
2: Igen. Egy helyen az irodában ablak mellett ülök, rendes, nagy ablak, dupla övegű, bukóra volt nyitva, és egyszer csak elengedett a zsanér, és az ablak úgy, ahogy volt, bedőlt az irodába. Az volt a szerencsém, hogy éppen előrehajoltam a monitoromhoz. Így a székem háttámlájára esett. Az ütközést azonban ripityára tört.
0: De ez mi ez az él, ez a pillanat, amikor neked egyébként az van megírva, hogy meg kellett volna halni? Tehát ezek azok a pillanatok?
1: Oké, de ha az van megírva, akkor miért dőltél előre, érted?
0: Mert kaptál egy intuíciót, egy sugallatot, hogy dőlj előre.
1: 2011 az öcsémmel otthon voltunk téli szünet, a hátsó szobában játszottunk, a ház eleje összedőlt.
0: Jézus,
1: na, csa, az úristen. Legúzol aranyosan, és egyszer csak hallod, hogy...
0: De mi, alámosta a víz? Vagy
1: hát megnyomta a hó.
0: Megnyomta a hó, kicsit megtolta a jég, vagy hogy összegyűlt a ház eleje.
2: És ez egyik éjjel arra ébredtem, hogy valami büdöset érzek, a fejem mellett kigyulladt a telefontöltőjének az adaptere.
0: Miki minden reggel úgy ébredek, hogy büdöset érzek. Én megint nem fogad most meg zuhanyozni, basszus. Hát ebből nem gondolnám, hogy a töltőjék. Nekem ez a töltő begyullad, ez nagy parám egyébként. Para. Én kihúzom a töltőket, gyerekek. Kezdek kicsit para. Kényszeres lenni. Te is kihúzod a töltőket?
2: Én már attól is félek, hogy a telefon magától fel tud gyulladni.
0: Jó, azért.
1: Minden reggel kihúzzátok.
0: Én nem vagyok bedugva a töltőt.
2: Ja, nem, nekünk a férjem ugye kényszeres, és ő vett olyan izét, elosztott, aminek van ilyen gombja, csak azt
1: kell. És akkor mindig meg.
0: Arról megy a komplett házsor, érted? Tehát azt megkapcsolja, akkor Ferencvárosba elmegy az áram. A férje rákötötte.
2: Amikor elkezd zavarni a karácsonyi fények, akkor csak
0: és a karácsonyi vásár a bazilikán elsütétedik, az is oda van bekötve.
2: Mindent a kis galambomnak, na.
0: Ezt nyom meg, és sötét lesz Ferencváros.
2: Így van.
0: De várj, neked nincs ilyen, hogy azt mondják, hogy a töltőt bedugva hagyod, és rossz a töltő vagy zárlatos, akkor a lakástüzek nagy részét engem. Okozza a bedugott töltő. Tehát, hogy felmelegszik valamilyen spontán égés, és cseszheted az egészet.
1: De hány ilyen töltő van a házadban?
0: Belegondoltál? Sok, nagyon
1: na,
0: sok.
1: Na, akkor az összeset kihúzod? Mert mondjuk a wifi routernek például...
0: Azt nem, csak ez csak telefontöltő.
1: De az is egy ugyanolyan töltő, az is túlmelegedhet és fölgyulladhat, tehát ezzel az erővel mindent ki kéne húznod, mindig, amikor elmész otthonról. Teljes áramtalanítás, és azt amikor visszakapcsolod, akkor...
0: Kell egy főkapcsoló.
2: De most itt van még egy jó, ezt is felhívhatnám, mert írta a Rozsda, aki megette a kamerát, hogy ő sokat...
0: Én vagyok a Rozsda?
2: Igen.
0: Az a mindenség neki. Szarvason Vodasparkban gyermeknapi móka, fából készült körhinta, felültettem a kislányom, 10 másodperc múlva az előtte lévő ülőhely szakadt le. Oh. Az mi? Na jó, ezek a ringlispileket, figyelj, ezek a ilyen vásári cuccok.
1: Ebből szokott baj lenni.
0: Az vásári Andi se szereti, egyébként elmondta, hogy az nem... De szar, Jézus, hogy csak... Hát az Andi se írja ezeket, mondja, hogy sose elvásárol, nem nagyon szereti az ilyeneket. Na jó, van, írjátok meg.
2: Hallgatok, hogy az olajfúrós történet óta eléggé kétkedve hallgatom ezeket a beszámolókat. Az a legjobb, hogy eddig valahol. Ha ott voltam, ott volt, a luxusban voltam. Ott. És az nagyon, emlékeztek?
0: Igen. Rám nem esett semmi kívül az első írja, igen. Na jó van, hál' Isten, akkor új születésnapot ünnepel az operatőr, úgyhogy örülünk, hogy jól van. 7:30, itt vagyunk mindjárt rögtön, jövünk a hírek után.
4: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
12: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
13: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Power Lines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
14: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
15: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron.
14: Ugrunk egy bombát?
15: Szállás.hu. Úgyis te.
16: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
19: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
20: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autónál. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
21: Konfitált kacsamáj a hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
22: Persze. Először megpirítjuk a hamburger lucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagymalekvár. Közben a konfitált kacsamájat kicsit megpirítjuk, a marha hússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burgerbe, és kész is a konfitált kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáki utca 18-ban, a Izburgerben.
23: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
0: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
1: Kecskemét, Napsugár utca 2.
0: Beszélsz ki autóbontó.
2: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
1: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
24: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
25: Skoda.
26: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu
27: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
28: Mert

0: A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Díjátadó gálán ünnepelte az évad legjobbjait a Kecskeméti Színház. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Közelről is meg lehet nézni a gólyafiókákat Bács-Kiskunvár megyében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ünnepélyes keretek között adták át a 2025-ös 26-os évad közönségdíjait a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház hagyományos, együtt a művészetért díjátadó gáláján, írja baum.hu. Az eseményt sokan a Kecskeméti Színházi Élet Oscar gálájaként emlegetik, hiszen a díjazottakról ezúttal is a nézők szavazatai döntöttek. A gálán több kategóriában ismerték el a társulat tagjainak munkáját. A díjátadó egyben az évadzárás egyik kiemelt eseménye is volt. A társulat már a következő jubileumi évadra készül, hiszen a Kecskeméti Teátrum fennállásának 130. évfordulóját ünnepli majd a 2026-os 27-es szezonban. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
3: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
2: Idén is több településen várják az érdeklődőket a fehér gólyák látványgyűrűzésére. A programot a Kiskunsági Nemzeti Park és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezi, hogy a természetkedvelők testközelből is megismerhessék a gólyafiókák életét. A gyűrűzés során a fiatal madarak speciális színes jelölést kapnak, amelynek segítségével később akár távcsővel is azonosíthatók lesznek Magyarországon, vagy vonulásuk során külföldön, írja a hírös.hu. A programokon bárki részt vehet, előzetes regisztráció nem szükséges. Általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, északnyugaton lesz felhősebb az ég, elszórtan lehet számítani záporok, zivatarok kialakulására. Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet számítani esőre. A hőmérséklet a térségben 27 és 33 fok körül alakul. Holnap a vastag felhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett, de sok helyen lehet számítani csapadékra, a hőmérséklet pedig pár fokkal visszaesik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Gondoltam, amíg reggeliztek, addig szórakoztatom magam.
2: Mi volt ez?
3: Csak hallgattam ki. Vézolika. Ketyegés.
1: Vézolikának egy új nem ékszerzel, még nem jött ki.
3: Édes Istenem.
4: Nem mondom, a hangulatot a rádióban, ez és tojáskrém, ez volt ma.
3: Ez a kettő szebb legyen a reggel.
1: Kibíbelődik a tonhalkrémmel és a tojáskrémmel, érted? Amit gondoltam, már most századik ugyanolyan dal lemegy, vagy berakunk.
3: Ez milyen hosszú ez a dal, amiben semmi nem történik?
1: Ebben semmi nem történik. Ez egy ilyen jó vezetős dal, ez egy 8 perces, hát az originál mixet nézzük, az ilyen 8-9 perc. Ez megy végig. Tehát bármikor vissza tudom adni neked. Jó a basszus benne. Na, szóval ilyen muzsikáink is vannak. Gyerekek, olvastátok, hogy lecseréltek a Györfi párt?
3: Hát, nincs igazság.
1: Komolyan mondom, mi történik. Ki fogja elmondani egy újabb világjárványnál, hogy maradjak otthon, hogy mossak kezet. Vannak ilyen ikonikus szóvivők, akiket valahogy úgy mindig oda képzelsz, hogy ő marad a mentőszolgálatnak a szóvivője. Nem tudjuk, hogy ez most valami belső tisztogatás, vagy baj volt vele, vagy nem végezte jól, vagy fiatalitén akarta. Tehát magát a dolgot nem tudjuk, de arra akarok kiukadni, hogy vannak szóvivők, akiket úgy kedvelsz, nem? Hogy nekem a Györfi jöjjön, és mindig mondja el, hogy hármas baleset történt, a túlélőket újraélesztettük, minden rendben van, a sérülteket elláttuk.
4: Azt mondják, hogy a balesetek 70%-át elsikkasztotta.
1: Az mit jelent?
3: Ellopta a baleseteket.
4: Hogy csak a 30%-ot mondta a többieknek. És tudod, kiderülnek róla ilyen felvételek, hogy így áll a kamera előtt, hogy tudod, ő a sajtószóvivő, és akkor így, na de mondjál a körülményeket. Nem!
3: Nincs itt semmi látnivaló.
4: Nem hiszem amúgy, szerintem fogalmas nincs, hogy miért
1: történt. 20 évig nyomta. Igen, 20 igen. Évig volt a Györfi, 20 éven keresztül jött ő, és mondta el, hogy...
4: Örökre fülemben marad a hangja.
1: Igen, tehát ő volt a Maradj Otthon című történet, ugye, amikor elkezdte mondani, ugye a Covid alatt, meg a mossunk kezet, meg valahogy az őt megláttad, és azt gondoltad, hogy a sérült rendben van. Nem lehet baj, mert a Györfi elmondta, hogy rendben van.
3: Ott feküdnél a kocsid mellett, hogy karamboloztál, és ott van a pali, akkor azt mondod, hogy megvagyok.
1: Mellettem kész. Fekve a motor mellett a Györfi nyilatkozzon a fókusznak.
3: Ő álljon.
1: A bukosságot nem tudjuk levenni. Valószínűleg az arca soha nem lesz szép. De megismertük, ez ő.
4: De nem lehet majd kérni, tudod, hogy a te halálhíredet az mondja be, aki te választasz.
1: Csak a Györfi.
3: Rehabilitálják akkor a és Györfi palit.
1: És azt mondja, hogy szabályosan közlekedett a saját sávjában, nem ment gyorsan, csak egy jobbról érkező Suzuki.
4: Majd hasbízhat vele.
3: 78 éves, a piros 1-1-es Suzuki van.
1: Kifordult elége. De nem, egy szóvivő ki tud öregedni? Én elhiszem neki ezt öregebben is.
4: Berekedtek kicsit már, nem az
1: ellen. Nektek volt olyan szóvivő időjárás jelentő gyerekkorotokban? Igen, nektek a Szilárd.
3: Igen.
4: Szilárd.
3: Imádtam. Ugye? Olyan szakmai volt a csávó, figyelj, egy ilyen sármos, jóképű hapsi, még férfi szemmel is ugye azt mondtad, hogy ez igen, de jó, néz ki a csávó. Jött, és amit ő mondott, az úgy volt.
1: És aztán végén elköszönt, hogy derűs éjszakát. És azzal tudtad derűs éjszakát.
3: Derűs napot.
1: Jól fogsz aludni, derűs napot, derűs éjszakát. Ugye így köszönt minden. De nekem a Györfi ilyen. Szóval, hogy egy, ugye, hogy ő egy ilyen ikonikus arc.
4: Igen, annak. De Szellő István is ilyen, nem?
1: Igen.
4: Igen, szóval hogy akkor most ezzel mi lesz?
1: Tehát szerintem nem cseréltek le a szellőt.
3: Is lecserélik?
1: Vagy a Györfi helyére ül a szellő, vagy a szellő megy a Györfi. Igen,
4: szellők fújnak.
1: Igen, holnapod a Györfi mondja a híreket. Szóval én ellenállok ennek az új kislánynak, megmondom őszintén. Kétkedve fogadom majd a bejelentéseit.
3: Én nem állok neki
1: vizsgálom,
3: ellent.
1: Figyelem, de egyelőre nem, még egyelőre ellenállok. Nem
4: kis
1: vagyok hajlandó.
4: Kislány, vigyázz, ne hibe. Kislánya.
1: Én még gyászolok. Nekem most van egy ilyen Györfi gyászom.
4: Megint gyász,
1: nem úgy gyászolok, tehát nem úgy. Nem én nektek nincs ilyen, mint te mondtad, hogy például a Göncit nagyon szereted a tényekben. Hogy Eszter. Ugye mondtad, hogy neked a Marsi Gönci páros nélkül nincs élet.
4: Ez a kettő. Hát a Marsi Enikó, hogyha nem jössz, akkor nem is tudom, mi lesz. Az igazság, hogy lehet, hogy ugyanaz a hangja van, mint a Györfi párnak, azért választották. Meg kéne tudnunk, mi volt a kiválasztási folyamat.
1: Igen, de hát egy nő, hát
4: róla.
1: Egy fiatal csaj, tehát olyan nagyon sok egyezés nem lehetett. De például az ORFK-nál volt, emlékeztek a Garamvölgyi. Emlékeztek, megjelent ilyen mély hangon, és én tudtam, hogy biztonságban vagyok, ma este hozzám nem törnek be, mert a Garamvölgyi elmondta, hogy a bűnözők azok börtönben vannak. Nem ilyen volt a Garamvölgyi? 20 évig a mély hangján mindig lefele nézett, mert kisebb volt a riporter nála mindig. Magas volt, tudod, és lefele nézett, a bűnözők nem tudom, mi történt, stb. Hát ezek az ikonikus arcok, ezek nagyon kellenek.
4: Nagyon sokan írják a Bóna Mártát.
1: Bóna Márta. Hát ő volt, ráadásul várjál, hát ő a felesége volt ugye az Ajner Szilárdnak. Hát ők meteorológus házaspár voltak.
4: Én ezt nem tudtam.
1: Jó, nem, az Ajner Szilárd, várj, az Ajner Szilárd a Pártai Lúcia, ugye? Az Otto úgy volt, úgy álltak ők párba, hogy a Pártai Lúcia. Aha. Na ki volt még, aki nektek ilyen nagyon, nagyon ikonikus? Így jött, és így tudtad, hogy a Garavölgyi elmondta, hogy rendben vagyunk. Meg vagyunk akkor. Mert a Doszpot is egy ilyen
4: jó,
1: arc volt, nem?
3: De ő nem volt szóvívő.
1: Szerintem
3: a Doszpot nem volt, őt ugye mint nyomozót kérdezték. Igen, hát igen, ő igen, volt igen, az igen. Első napszemüveges bőrkabátos nyomozó, az amerikai típus érten megfelelője. Itt végre igen. Magyarországon, hogy valaki nem egyenruhában nyilatkozott,
1: igen,
3: hanem
1: tényleg,
3: a bőrkabátban.
1: Olyan igen, menő a zsaru bőrkabátban, igen. De ilyen az Aher is például, nem?
3: Igen.
1: Aher. Tehát az Aher, úgy látod, és én tudom, hogy azzal a cigivel ott baj van, mert az Aher mondta, hogy nem szerencsés rivotrira inni.
4: Szerintem, hogy győz a tiszti főorvos, azt teljesen megvan győződve az Aherről, hogy ő fogják, ő lesz majd a tiszti főorvos, de nem lett. Viszont aki nekem nagyon hiányzik, és a hangja meg mindene, na, az a Pokrisztyák Mónika.
1: Hát,
4: tessék!
1: Meri vagy nem meri!
4: Így van! Adják vissza Pokrisztyák Mónikát, és a Meri vagy nem meri.
1: Most mondod, a Györfi maradott, hogy írja valaki, igen. Szóval érdekes, hogy azért ezek az arcok így hozzánk tudnak nőni, nem?
3: Mert szakmailag hitelesek, szimpatikus arcok, a Zaher ugye egy ilyen rettetesen őszinte csávó, nagyon szerethető.
1: Ő ugye a szókimondásáról lett így híres egyébként, vagy valahogy tőle azt úgy, igen, hogy megszoktad, hogy nagyon kimondja, nincs semmi köntörfalazás, nem? És úgy tudtad. Igen. Knézi Jenő telesport, tessék. Például a Knézinek a hangja. Tehát az is olyan volt, hogy volt egy kedvenc meccsed, és fellélegeztél, ha a Knézi közvetíti. Nem? Igen. Tudtad, hogy ez nem azon lesz. Megy el, hogy ki közvetíti, mert az úgy nagyon rendben lesz.
4: És mit fog csinálni ezek után Györfi Pál?
1: Azt olvastam, azt hiszem, hogy ő marad a kötelékben, mert hogy ő mindig mentőzni fog. Tök helyes posztot tett ki, hogy előttem az utódon fogadjátok szeretettel, ugye a Brigittát, a szóvivő bajtásnőt. Ő azt mondja, hogy 43 éve csatlakoztam az országos mentőszolgálathoz, számomra ez a hivatás az életért, és hogy ő marad a kötelékben. Csak hát lehet, hogy mentorosként, vagy a háttérben nem tudom pontosan, hogy ő mit csinál.
4: De akkor nem fognak neki műsort adni az RTL klubban.
1: Én nagyon remélem, hogy nem. De nem azért, mert hogy szakmai féltékenység van ebben, hanem ő maradjon a mentőnél.
4: A nyerőpáros mostantól Györfi Pál vezeti.
1: A nyerőpáros be tudom képzelni egyébként.
4: Mostván, így Györfi Pál.
1: Üdvözlük a Györfit. Igen. Szóval, hogy ja, érdekes ez a dolog. Hát itt akkor van egy nagy átalakítás, gondolom, és ilyenkor a szóvivőnek is menni kell. Mi a fene történik?
3: Hát átalakítás ott ugye vezércsere már történt.
1: Aha.
3: De hogy most a szóvivőt miért kellett, nem tudom. És Müller Cecília, senkinek nem hiányzik?
1: Na például Cecília nem. Úgy nekem az egész covidos Cili időszak, Cili néni a nyúnyókájával, meg azokkal a félfura sajtótájékoztatókkal, tehát hogy én mindig nagyon kétkedve figyeltem, és azt vártam inkább, hogy vegyen elő egy üveg kompótot, hogy ezt ő csinálta, és kóstolja meg mindenki, mert nagyon finom.
4: Ilyen osztályfőnök.
1: Igen, nagymama és osztályfőnök egyszerre.
4: De írtak egy nagyon jót, ami ezt mondta, hogy úristen, ezt teljesen el is felejtettem. Kautsky Armand hangján. Egyenlege 15 másodperc múlva lejár. Annyira jó, úgy emlékeztek erre?
1: Igen. De Cecília nénnek nem tudtam elhinni, hogy nem fogok belehalni a Covid-ba. Tehát, hogy mindig megjelent, inkább szorongani kezdtem, hogy itt valami nem stimmel, mert ez idős, aranyos, kedves nagymamával akarják itt eltusolni a dolgokat, és előre tolják a nagyit, hogy én nyugodt legyek. De én megláttam, és tudtam, hogy itt valami kavarás van a háttérben. Tehát a nagyi nekem nem hozta a nyugalmat. Abszolút nem működött. Hangazol ilyen például az állatkertnél már mit a 20 éve, persze. Tényleg ő is egy ilyen ikonikus arc az állatkertnek, mint nyilatkozó. Igen. Hozzá nincs érzelmi viszonyom, most megvizsgáltam magam.
4: Meg a Tordján Józsi.
1: Egy politikus volt.
4: És?
3: Attól még üzgetőt
1: tetsz hozzá érzelmi. Akkor Winston Churchill, nagyon szerettem, hogy a második világháborút próbálja lezárni.
4: Miért tetszik nem volt aznak, hogy otthon vagy, játszol az én a szőnyegen, és akkor egyszer csak tudod, így megy a hírad, és a háttérben hogy annyira tudtad, hogy a politika meg a Tornyán Józsi hang, ez így egy, nem?
1: Igen. De milyen érdekes, hogy a sportkommentátorok hogy tudnak hozzánk nőni, hogy Hajdú B nyugdíj, amivel többet nem nézek meccset. Nem?
3: Igen, mert a Hajdú B is vicces, szakmailag tök felkészült. Ugye?
1: Abszolút.
3: Más lesz a meccs, hanem ő közvetít.
1: Igen, abszolút. Abszolút hozzád nőnek ezek az arcok. Tényleg tök érdekes. Igen. Szent Király Alexander, Kormányinfo, nem? Tehát, hogy bár egyébként azt mondta, Kormányinfo, ő nem feltétlen volt. Hogy volt ott ő? Ott nem, kezdett, nem, vagy nem,
4: nem
1: volt?
4: Nem, ott a Geri volt.
1: Hát a Geri, ő vitte, igen.
4: Igen, a Geri
1: ő mindig a jó végén van ennek a dolognak.
4: Geri szereti a stresszt.
1: Most is.
4: Szerintem ő egy érzi. Igen. Tehát, de ezen él, ő szereti, hogyha is stresszi.
1: Kapott egy hátizsákot 20 éve, de nem tudja lerakni. Most is kapja.
4: Nagyon tetszik a zakó választása mindig, hogy körülötte mindenki ilyen nagyon feszes, ilyen slim fit zakóba ül, ő pedig egy ilyen nyári, nem is tudom milyen anyag ez az a...
1: Van annak valami előnye, az ember megtartja az érettségi zakóját.
4: Tehát, hogy azt hiszem, az előtt is. Ez még húsvéti.
1: Inkább Balagás, 8. Balagás.
4: Igen, 8. Balagás húsvéti, a bátyát örökölted.
1: Igen. Tudom, hogy idióta volt, de nekem nagyon hiányzik Palik az F1-ből. Na, látod például a Szújó éra előtt, ugye?
3: Sokan mondják, hogy az F1 közvetítés az akkor volt jó, amikor a Palik ordibált, ott volt mellette ugye Zolner Gyuszi, aki meg a tök a másik véglet volt, és a Palik rengeteget szekálta.
1: És amikor ő átadta, sokan abba hagyták a Forma 1 nézést. Mondták, hogy nem.
3: Nem lett olyan.
1: Nekem a Palik a Forma 1. Ahogy üvölt, meg ugye hát, meg nem tudom. Régi bemondó, Kovács P. József, megvan például? Na, ugye? Megláttad az öltönyben a kis brummogó mély hangját gyerekkorodban, tudod? És tudtad, hogy anyád mindjárt szól, hogy kész a vacsora. Ugye?
4: Mindjárt, hogy hagyd magamra.
1: Igen. Vagy a Szlávik, tényleg nálunk volt sokat. Ugye, de hát azért őt sokszor hívtuk, de ő nem ment így előre, vagy őt nem tolták azért így ennyire előre. Jó, én szeretem ezeket az ikonikus arcokat. Mi lesz a Györfivel? Ilyenkor mi van?
3: Valami szerintem rehabilitáljuk.
1: Rehabilitáljuk? Kérjük meg, hogy maradjon?
4: Igen. Legyen az, vagy pedig legyen az, hogy ilyen fizetősét tesszük Györfi Pált. És akkor aki akar...
1: legyen a Györfi Pál applikáció?
3: Igen, applikációba lehessen kérni, hogy ő mondja.
1: Pénzért elmondja neked, hogy nyugodt vagy. Hogy minden rendben van veled, és hogy hazaértek a szeretteid.
4: De nem lehetne neki egy ilyen vonala, egy ilyen telefonvonal, amit fel tudsz hívni, és akkor
3: Györfi pár forró vonal.
4: Szerinted a rózsaszín az én színem, különben Györfi pár, mondd már meg légy szíves. És akkor mondja, hogy az eddigi rendelkezésre álló információból arra következtetünk, hogy nem kellene meleg színeket viselned.
1: Igen. Dávid Sándor, hát szegénykém, de azért már olyan sokan nem emlékeztek. Igen, ő még a Palik éra előtt volt.
3: Hát ő kezdte a technikai sportok közvetítését, igen. Ugye ő volt talán
1: és minden mondat között aludt egy 20 percet.
3: Így van.
1: Ő közvetítés egészen egyediek voltak, elaludt a saját hangjára. Felriadt, ha történik valami, de te vele együtt szúnyogáltál gyerekként.
3: Megcáfolom, nem riadt föl. Mi együtt dolgoztunk úgy itt a Naphegy téren, hogy ez a stúdió volt a Rádió Bridge, és ahol most az Annáék ülnek, ott volt az Eurosport. És NASCAR-t közvetített Dávid Sándor, az öreg, elmondta, mindent tudott érted, de A-tól Z-ig, és a repülőrajtról beszélt egy szolid 20 percet, Isten nyugosztalja, viszont a repülőrajt után egy másodperccel 45 autó törte össze magát, de ő aludt közben, és már így vertük az ablakot, hogy lapaj! Ez volt, ugye mindenki így hívta, lapaj! Hál az egész futam! A repülőrajtnál azt történik,
1: vagy... Én gyerekként csak azt mondtam, hogy az öreg kicsekkolt. Eltűnt.
3: Ennyi.
1: Ilyen 10 percekre eltűnt.
3: Saját maga hatása alá került.
1: Zseniális. Imádtam. Mennyire laza vagy már, amikor egy élő közvetítés belalszol? Tehát, hogy mennyire a kisújatban van a szakma? És akkor még nem volt idős, meg nem azért, mert hogy idős volt. Meg
3: ja,
1: nem.
3: De
1: elaltad ez.
4: Elmondanám, hogy ez meg van Duma Színházban, és Padár Sándor. Ő az.
1: Zseni. A legprofibbak csinálják ezt.
4: Közben. Abszolút, ő beszél alvás közben, és nem veszed észre, hogy az, hogy csak összefüggéstelen lesz, amit mond, és akkor... De ugyanúgy beszél, és látod, és akkor Sanyi, kezdened kell. Na! És rengeteg szem olyan,
1: hogy... De beszéd közben.
4: Képzeld el, hogy leül a kanapéra, az öltözőben, beszél, és egyszer csak elkezdenek összefolyni a szavait, tudod, ilyen tessék.
1: Mi van?
4: És látod, és végig kicsakol.
1: Megőrül, ez mennyire haladó.
4: Beszéd közben alszik, és így fel kell rázni. És akkor fel kell, és akkor utána megy, és semmi baja nincsen.
1: Zseniális.
4: Én mikroalvások.
1: Ahhoz már mennyire haladónak kellene, hogy beszéd közben aludjál? Mennyire túlterhelt az idegrendszer? Mennyire vagy elfáradva? Nem, ha leülsz valahol, elkezdesz beszélni, és beszéd közben. Úgy alszol el, hogy összefüggéstelenül beszélsz először.
4: Azért elfogadatlan.
1: Az kemény.
3: És Bayi Évát is kérjük szépen vissza a lottó sorsolásba.
1: Őt is lecserélték?
3: Szerintem ő sincs.
1: Tisza kormány, ez is. Bayi Évát kiszedték. A lottó sorsolásból?
3: Igen, kedvesen, aranyosan mondta mindig.
4: Jó, én a Vágó Istvánt is nagyon szerettem.
1: Na hát, igen, Pista nagy legenda volt a kínáló cigijével. Nagyon szerettük.
4: A kínáló cigije volt?
3: Persze.
1: Két doboz cigije volt.
3: Ha kértél tőle cigit, Sophie, ha a saját, akkor Mari.
1: Sose adott a sajátjába, kértél cigit, adott egy szart, és ő szívta a másikat. Volt egy kínálós doboz cigije, nem ad a sajátjába.
4: De úgy ebben van valami nagyon kedves.
1: 30 sztorim van róla.
4: Nem tartok egy vágó perceket.
1: Kínálós cigije volt. Az öreg mekkora forma, nem? Van egy cigit, Pista, persze, parancsolj. Persze, adott egy nagyon szart, sose kértél tőle többet, ő meg rágyújtott a Mardiára. A forma volt. Na jövünk mindjárt 7-8-szor van pontosan, itt vagyunk a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
5: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
11: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
12: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
17: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
18: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
19: A Plazma Centerben júniusban is közösen csinálhatjátok a fesztivált. Hívd el barátaidat is plazmát adni a nyáron, hiszen sikeres meghívásodat 15 ezer forint extra juttatással háláljuk meg. Barátaid pedig az új plazmadók kiemelt akcióit és az életmentés fantasztikus érzését élvezhetik. Ha pedig májusban már volt olyan ismerősöd, aki a te meghívásodra alkalmasított, feltétlenül emlékeztesd, hogy teljesítse élete első plazmaadását június 15-ig, hogy páros fesztiváljegyet nyerhessetek. Részletek plazmacenter.hu.
20: Winter Silver keset kerül.
21: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
20: Winter Silver keset kerül. Élelmiszer.
22: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
23: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
24: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu.
25: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom Központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz, hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra. Malom Központ.
26: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
27: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára.
26: Benne vagy?
27: Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
28: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakába nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
29: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
30: Reklámot hallottak.
31: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
32: Megújult a Mogyorós Liget Kecskemét belvárosában. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. Utcabál miatt lezárják a Gárdonyi utca egy szakaszát Kiskörösön. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új természetközeli arculatot kapott a Kecskeméti Mogyorós Liget. A nagy templom és a városháza közötti zöld területen befejeződtek a felújítási munkálatok, amelyek eredményeként egy biodiverz, a beporzó rovarok számára is kedvező városi park jött létre. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint az ökológikus szemlélettel kialakított ágyásokba több mint 40 növényfajból közel 5000 évelő és egy nyári virágot ültettek. A liget névadójához kapcsolódva 6 új mogyorófát is telepítettek, emellett új gyepszőnyeg került a parkba. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta a rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
33: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöldfelület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet.
32: Ezúttal nem bosszúságot, hanem szórakozást jelent az útlezárás Kiskörösön. Június 13-án szombaton ugyanis utcabált rendeznek a városban, ezért délutántól éjfélig ideiglenesen lezárják a Gárdonyi utca egy részét a gépjárműforgalom elől. A rendezvény délután kezdődik, és a Gárdonyi utca 25-ös szám előtti szakasztól egészen a Segesvári utca kereszteződéséig várják a mulatni vágyókat, írja a Vármegyei Lap. Az est folyamán az autók helyét a közösségi programok, a zene és a jó hangulat veszi. A szervezők a biztonságos lebonyolítás érdekében rendelték el a forgalomkorlátozást, és a környéken élők türelmét, valamint megértését kérik az esetleges kellemetlenségek miatt. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton már erősen felhős, borult tájak is lehetnek ma. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar kialakulhat, a szél pedig megélénkül. A hőmérséklet ma még a térségben napközben 21 és 33 fok között alakul. Holnapra virradóan a front egyre több helyen okozhat majd esőt, záport és pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Ittent vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, 8 óra után 10 perccel, itt aztán olvasom itt a nyilatkozatokat, hát...
3: Melyikét?
2: Mi történt a Györfivel? Csak ugye köszönöm szépen, ugye erről beszéltünk itt egy fél mondatot, és ugye hát itt a Hegedű Zsult egészségügyi miniszter, egyébként a táncoló...
3: Igen.
2: A táncoló ember a Facebook oldalán elmondta, hogy a mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre, és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte emberséges és tanulni képes kommunikációra, olyan hangra, amely egyszerre védi a beteg biztonságot, a dolgozók méltóságát és a közbizalmat. Györfi nagyon elrúgta nála a pöttyöst. Én azt éreztem a Györfinél egyébként. Nekem ezzel így nincs bajom, nyilván szakmailag nem látok rá, hogy itt a háttérben mi folyik. A hallgatás elken és rombolja a bizalmat. Aha, ja, arányos transzparencia, szeretik. Szakmai őszinteség. Hát aztán itt lehet, hogy szakmai kérdések vannak ebben, mi nem látunk bele, de ez az oka, elküldték nekünk többen. Köszönjük szépen.
4: Hát ez Györfi... érzelmileg egy kicsit tökéltet van benne, mint gondoltam.
2: Igen, Hegedűs azt hitt, a Györfi jelenár szerint marad a mentőknél, 18 éves kora óta ott dolgozik, és ez önmagában példamutató, méltányolandó életút. Ezt el lehet és el kell ismerni, de mindennek rendelt ideje van. Hoppácska! Bocsánat, az idegen szöveg olvasása majd kicsit nehezebben megy, ezért elnézést kérek.
4: Ugye befagyatozom.
2: Megszoktuk. Azért javultam az utóbbi időben. Az utóbbi években már. Igen, egy kis javulás. Ha nagyon koncentrálok, akkor el tudok olvasni, igen. Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon, bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha szól ugye a nagymondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk, világbajnok fagylaltmesterünket, beiktatták a szakma halhatatlanjai közé, csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítés, azt gondolom, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
4: Kisiklott az életem.
2: Eszed magához ölelt 6 kiló villaskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van, cukorsokkot kapott, és lefekült hátul a kanapén.
4: Valami az egy kis megformít.
2: Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
4: Hol vagyok a listáról? Hát ez a
2: örök fogyasztóként és...
3: A legnagyobb rajongóként.
4: Egy matuzsálem.
2: Ráskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
4: Igen. Igen. Életműdíj, vagy nem tudom.
2: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Mert ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt, csáv,
3: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ez a Gelato Fesztivál Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például versenyt, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
5: Meddig kellett vezetni a listát? Egy
3: A kettő év az a minimum, ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Fesztivál versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgymond ezt tartanom, szóval
2: Ezek
3: az ATP, az volt a viszem.
2: ATP pontokkal járnak, vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy nem. Hogy lehet ezeket tartani?
3: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy, és akkor be lehet. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal is

0: Kategória nyilván. Oké, okay. Mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy a 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
1: Így van, csak ugye az nem a Gelato Fesztivál szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungária ugye volt, azon a versenyen indultam, ugye azon egy csokoládéfagylalta kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia vagy itt, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
0: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület, marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudományezés, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
1: Valójában így van, amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye a kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon szeretek használni, viszont én egy elég spontán ember vagyok.
2: Nagyon megismerhettünk különben.
1: Eszter kimászott a körtés dobozból.
0: Kolumbiai csokoládét hozol?
1: Igen. Én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízigyek jöttek be.
0: Neked ezért ki kell menni, vagy
1: nem, abszolút, hogy ezt Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem
0: kell ezért.
1: Mit tud
0: a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládék, nem tudom, kik még a nagy csokoládé nemzetek.
2: Vagy csokoládéra.
0: Igen, tehát mit tud?
1: Nekem például ugye maga azok az ízigyek jöttek be benne. Egyrésztből van benne egy pici gyümölcsösség. Szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fajlatot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában csokoládé fajlatot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
0: A kolumbiai nem fehér a csoki, kérdezik, hogy
1: nem.
0: Igen, mosolygok utána, megeszem két.
1: És hozzánk csak csokoládé érkezik a dobozba.
0: Kokoládé,
2: igen. Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai csokoládé.
0: Igen. És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriában, ahol mindenki ugyanazt csinálja meg.
1: Így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
0: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból ki csinál jobban.
1: Sőt, mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem volna a lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot, ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt, viszont én ezt nagyon preferálnám.
2: Vagy ezért, hogy kiderüljön, hogy itt milyen fából faragtak?
1: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládéfagylaltat, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
3: Megennénk az Eszterre, mire kiérnénk a versenyre, ne szórakozz már.
1: Akkor adnánk többet.
0: De voltok csalni, várjátok.
1: Ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és valaki elkészített neked a fagylalt. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylatot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylat. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylatról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette. Például ez is előfordult. És ugye nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de...
0: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát a nagyika megcsinálta, neki ezt benevezett a nagyi fagylaltjával.
1: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
0: Hogy
1: oda meg kell
0: minden.
1: Érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod el az otthoni receptedet, egy vanília fagyire, most mondtam valamit, mert
0: nem
1: lehet, hogy
0: kihúzod
1: egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
0: Vannak ilyenek, hogy fagyira a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
1: Igen.
0: Tényleg vannak, meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt készítésben.
2: Teli bazsír.
0: Igen, de hogy vannak trendek például?
1: Mindenképp trendek, mindenképp vannak.

0: csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, ami jól említetted, ezt a melegszendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég, hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
1: Ja, hát na, az egy hatalmas trend. Igen. Nincs annyi pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
0: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondja, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
1: Mi most a specialitásod?
2: A rágógumi.
1: Most kísérletezel valami, hogy kísérleteztél,
0: nem? És az unicorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
3: Unicorn is?
1: Ez a kápia málna, erre gondolok. Azon dolgoztál, nem?
0: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspökszilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna, például a fagyladot.
1: Kápia paprikából.
0: Kápia paprika és málna.
1: Hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málnát, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
0: Nem, én azt gondolom, hogy ezt talán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jól működik.
1: És működik együtt a két ízt. De ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
0: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
1: De azt nem, most nem akartam ezzel a kategóriát, hogy hoddog meleg szendvics, hamburger fagylalt.
0: Ez a fagylalt az lett, aki először úgy meghallott, hogy hú, kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív
3: visszajelzés.
0: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
1: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy, egy jó minőségű fagyit tegyünk. Javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem mindenféle cuccot amúgy belekevernek, aztán hadd szóljon.
0: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezd majd fagylaltot, vagy a fagylaltkészítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vaníliapasztát szeretném eldobni, és vaníliarútból szeretnék, de arra a vaníliafagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyes javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
1: De nem fogja megvenni a mangó darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyon cukrozott kicsit mesterséges
3: színezékelátot. Hogy drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
0: Szerintem nagyon. Ő magában, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylaltkészítő, cukrászda vagy fagylaltozó, ugye reklámoz, hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék, velük, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylaltot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képest, hogy veszek egy málnapasztát, hanem az, hogy nem habosítjuk például agyon azt a fagylaltot. És az 5 dekás gombóc az valójában az egy ekkora méret
1: csak
0: lesz.
1: Csak térfogatnivelővel fel van fújva.
0: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylaltot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyag ott forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek két zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
1: Szóval hát igen, ezért van nálad, ez egy gombosz 12 000 forintért. Család 150 ezerből fagyizik.
2: Mennyi most egy gombóz csoki amúgy? Vagy egy gombóz fagylalt pontosabban?
1: Ez nagyon változó.
0: Én azt gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóz 600 forint.
3: De akkor nem vagy drágább.
0: Nem, azt gondolom, hogy abszolút nem.
1: De hogy jön
0: nem.
1: ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondolom az ember, hogy azért te, oké, minőség, de akkor viszont drágább kell,
0: hogy készítsd. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
2: Viszont
0: sokkal többet szeretnének keresni rajta, ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté, a kevésbé jó minőségi fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkora különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkora különbség az értékesítési pontoknál.
1: Én összetem, Ádám, én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. De egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum. De tényleg, tehát ez nagyon, nagyon szeretem.
0: Ez igazán jól esik a múltban, hogy én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon ez szeretem. Ez
2: Balázs is elmondhatja magáról.
0: Az utolsó folyásra.
1: Csak kevésszer. Na, hagyj meg a fagyis viccemet. És megadod azt a fagyis viccet, hogy Pistik elmegy a fagyjárosra. És azt mondja, hogy... mi a projekt, amit most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
0: Még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnénk egész Magyarországon, illetve Európát
1: szóval
0: is megcélozzuk.
1: Ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Nekem semmi, hogy 25
3: igen,
1: milliós.
3: Nem érdekes, nem egy levédet. Köszépen! Egy málna csülkös pacal verziót, ha csinálnál, az izgi lenne.
0: Csinálják nektek?
2: Nem.
3: De!
2: Nem.
3: Miért? Már a csülős pacal.
1: Ne menj el a hotdog, meleg szendvics, hamburger, fagylalt irányába. Az nagyon proli.
2: Velem tartja a szemkontaktust.
0: Az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Most már nem
2: kívánja a csülkös pacal. Nem vagyok
1: ilyen.
3: Ember egy kiló volt.
1: Na jó, mit kérsz tessék? Kérhet egyet?
2: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
1: Hogy? Hova? Jó, mi legyen a fagyi? De megcsinálja, Ádám megcsinálja.
2: Jó. Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
3: Jó.
2: Mami, nem, medvehagymás, libamájas, nem? Az jó?
3: Az jó, medvehagymás, libamáj.
2: Tessék, jó, ez az a Rákóczi dara.
1: Jó.
2: Jó, én hát Balázsnak valami ott
1: képzelke. Egy májkrémeset.
2: De Balázs, egy írkávét kérek, egy írkávét kérek.
1: Egy írkávét, én kérek egy
3: jó.
1: Egy írkávét.
3: Jó,
1: kicsi viszki, kicsi kávé, egy írkávés vagy.
0: Ilyet csinálunk is, amúgy.
2: Jó. Jó, jó, nekem pedig szégyen és...
1: Resztelt báj!
2: Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
1: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó?
2: Kovászos uborkás.
1: Ú, az jó, kapros kovászos, az biztos, hogy
3: van. Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
2: Csak kiveszik a mélyhűtőbe, itt van, tessék a kovászos uborkás.
1: Jó, mit kóstolunk, Ádám? Még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
0: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi mogyoró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi mogyoró darabok, illetve vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez
1: jó,
0: nem abból
1: csak akkor eszem körtét. Csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt a körtét szem.
0: Akkor onnan hoztuk.
1: Nem vagyok hajlandó már
0: szívesen körtét. Látod, hogy milyen jó színem van, most érkeztünk haza vele.
1: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Minden évben meghívunk, mert nagyon szeretjük ezt a fajta lelkesedést, és jó értelmet, őrületed, ahogy te készíted ezeket a cuccokat. Ádám, nagyon köszi, Fazekas Ádám cukrászmesternek, köszönjük szépen. Jövünk köszönöm. Mindjárt 8:30, a fagyit talált ki, hogy mit kérsz. Gondolkozzál.
2: Azt mondják a többiek, hogy kóstolunk rá, vagy csirkésre.
1: Csirkés fagyi?
2: Annyira rossz lehet.
3: Hát vagyom, mi a vízben van, ugye?
1: A víz, a pina ízű fagyi. És elmondja, hogy szaríze van, és mondja neki a cukrász, hogy jó, de nyald egy kicsit feljebb.
2: Örülök, hogy itt vagy.
1: Úgy mondtam el a viccet, hogy nem mondtam el a viccet, és ez így nem ronda, mert csak egy ronda szó nem, volt benne.
2: Ez ugyanolyan ronda, és ugyanolyan drága lesz. Gombolt fagyi jön ki ebben a szerem hámültetésből.
1: Jövünk a hírek után.
4: Hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
12: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sertés bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
13: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
16: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát. Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma. Elixirbeauty.hu.
17: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
18: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. akkora.
19: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
20: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
21: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
22: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertre és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambolin. Nyaraláshoz pedig szepteszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. aqualink.hu.
23: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6.
24: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autónál. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
25: Fedezd fel a Demjéni Cascád Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascad.hu.
26: Reklámot hallottak.
27: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
28: Éjszakai ivóvízhálózat öblítést végez a Bácsvíz Kecskeméten. Továbbra is várják a véradókat Kiskunfélegyházán. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Folytatja az ivóvízhálózat tervezett karbantartását a Bácsvíz ZRT Kecskeméten. A munkálatok célja, hogy hosszú távon is biztosítsák a jó minőségű és biztonságos ivóvízellátást a városban. A szolgáltató tájékoztatása szerint a szakemberek a nagy átmérőjű vezetékszakaszok öblítésével távolítják el a hálózatban esetlegesen lerakódott anyagokat. A karbantartás ma este 10 órától éjfélig a 3. Béla körút, a Nyíri út és az Akadémia körút térségében zajlik, majd június 11-én éjfél és hajnali 2 óra között a Március 15-e utca, a Budai út és az Akadémia körút környékén folytatódik. A munkálatok idején az érintett területeken átmeneti víznyomás csökkenés fordulhat elő. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy a karbantartása az ivóvíz minőségének megőrzését szolgálja. A Bácsvíz ZRT az esetleges kellemetlenségek miatt a lakosság türelmét és megértését kéri. Nyáron is fontos a véradók segítsége, hiszen egyetlen véradás akár 3 ember életét is megmentheti. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat júniusban is több alkalommal szervez véradást Kiskunfélegyházán és a térségben, hogy biztosított legyen a folyamatos vérellátás. Ebben a hónapban még 2 helyszínen várják az önkéntes véradókat, június 13-án a Művelődési Központban reggel 8:30 és dél között, míg június 30-án a Szakmaközi Művelődési Házban délután 3:30-6 között lehet vért adni, írja a Félegyházi közlöny. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem 2 útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
29: A 2 ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. 1-2 szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a 2 kerékpár út megkapta az év kerékpár útja címet.
28: Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton már erősen felhős, borult tájak is lehetnek ma. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar kialakulhat, a szél pedig megélénkül. A hőmérséklet ma még a térségben napközben 21 és 33 fok között alakul. Holnapra virradóan a front egyre több helyen okozhat majd esőt, záport és pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggel, de az más, az nem az a dátum. Itt vagyunk, 3-1-8-9 lesz pontosan 3 perc, szóval annyival, hogy hát, ja, leért a cukor.
2: Annyi tehát, van, hogy megettünk felenged, de 1 kiló fagyit.
3: Egy kiló fagyit bevertünk. A pupillámit tágul ki. Igen. Ez így jó lesz, srácok.
1: Ez egy jó nap lesz. Leért a cukor. Gyerekek, jó, szóval Ádám, olyan, mint a Vilmos Körte fagyi, kis mennyiségben orvosság. Nagy mennyiségben, mert veszélyesebb. Nem, megszállott, veszett az ember, de a szó jó értelmű, nagyon szeretjük. Tényleg örült. Egyébként meg ez a Gelato Fesztivál második helyzetje, meg ez a Hollófém, azért ez egy nagyon nagy dolog.
3: Itt még Hollófém.
1: Hollófém, erről még mesélt, erre azért mindenki felkapja a fejét. Tehát ez, hogy egy Magyarországról ilyen rangos fesztiválra és egy ilyen verseny megnyerjen valaki, és bejusson a Hollófémbe, az tényleg nagy dolog. De ő megszállott, szóval, de ez kell, gyerek.
2: Csak
1: ez,
2: így lehet.
1: Csak így lehet.
3: Igen, és amúgy szerintem a legtöbb ember, aki sikeres a szakmában, az kb. Így gondolkodik, igen, hogy ezt nem is érzi munkának, hanem ez van, ezt szeretem csinálni, kész.
1: Írtam egy kis nagyon jó hasonlat, tehát ő a fagylaltkészítés Vitézi Dávidja. De tényleg, tehát hogy abszolút, tehát vannak ilyen megszállottak a szója értelme, és ő is az, tehát a Vitézi is az nyilván megszáll, csak így lehet, egy ilyen fajta megszállottsággal. De hogy igen, Ádám a cukrásmesterség Vitézi Dávidja, mert hogy elképesztő, ahogy csinálja, még mind csinálja. És hát jó, gyerekek, az van, hogy jó. Tényleg finom. Hozott egy Vilmos Körte fagyit, hát az valami egészen durva. Na, mi van a tetveiddel?
3: Köszönöm, jók vannak. Kaptam a kollégától egy üvegbe tetveket, ezek levéltetvek, mert a lányom vásárolt a játszótéren 50 forintért egy szöcskét és egy katicabogarat egy sráctól, akit most már nevelünk, a szöcskét sikerült szabadon engedni.
2: Mekkora biznisz, gyerekek, hogy fogsz egy szöcskét és egy katicát és eladod 50-ért. És de nagy a csávó. De
3: olyan aranyosak haladott ülnek ott azon a gumiszőnyegen, körbe 10-12 gyerek, van egy apuka, aki ilyen bogár specialista, ő fűtötte fel ezt az egész rendszert, és akkor ilyen kicsi dobozokba összefutottak egyesével ugye ezeket a kis bogarakat, mindenkiről el van mondva mindent, tehát nem szöcske, hanem ez egy szivárvány hasú, és akkor hazahoztuk a katicát, aki első éjszaka lepetézett, úgyhogy most hát család.
2: 5000 katicád van.
3: 1000 milliárd katicám lesz, de az, hogy most életben tartjuk, esténként vizet cserélünk neki, adjuk neki a levéltetveket, és fogyasztja.
1: De cuki lesz majd, hogy ott elpusztul.
3: Nem fog elpusztulni. Kézzed el, 2 évig egy katica.
1: Tényleg?
2: Hát fogságban. Nem nálatok.
1: Fogságban. Fogságban
3: ez nem fogság, ez egy wellness hétvége. Igazából megvárom, hogy a lányom elfelejtse ezt az egész, és szabadon fogom engedni.
1: Vagy mindig cserélt ki. Elpusztul éjszaka, cserélj egyet, cserélt ki egyet.
3: Erasmusza.
1: Abszolút. Szia kis katicabogara, halott vagy, jön a társad, és két naponta beraksz egyet. 10 évig lesz katicabogara, csak 2 naponta más.
3: Amúgy nagyon jó fel katicabogara, estégén szokott ramazúrizni.
1: Igen, kártyatrükköket csinál meg, perc.
3: Igen, most átugrott a tüzes karikát.
1: Netflixet néz meg, tüzes karikát, iszonyatosan jó fejlett katicabogara.
2: Másfokú egyenlet. Ide
1: vele! Megcsinálja a gyerek matek leckét egy pillanat alatt. Ezek a mai katicabogarak már nagyon aranyosak.
3: Mennyi a jobb feje ez, mint egy tamagocsi. Tehát, hogy így
1: egyébként,
3: hogy
1: igen,
3: jön haza, és akkor így ülünk a fürdőkádba, tegnap együtt fürdöttünk a gyerekkel. Nem, ne kérdezzük, hogy férjük be a kádba, mindegy, nem ez a lényeg. Hanem, hogy
1: de ki mostad a kádat?
3: Nem bászok.
1: a... Jó, nem, csak hogy fontos, hogy a kád az legyen kimosva.
3: Magával én nem beszélek.
1: Magával meg nem beszélek.
3: Igen, és az egyik így ránéz, nagy szemek, azt mondja, lehet, hogy én rossz gazdi vagyok. Mondom, miért mondod? Mert 4-szer is megitattam.
1: Nem akart inni, de lenyomtam a fejét.
3: Ja, Istenem, jó.
1: Igen, belenyomtam a fejét a vízbe. Így áll, te katica bogár, így áll.
3: Nem, egy azt mondja, olyan nagy szívük van kis szarzsákoknak.
1: Igen, cukik.
2: Meg a gondoskodást így tanulja meg.
3: Igen, a macskámek közül ül az átszélen. Jó van akkor. Csinál csak, nem probléma.
1: Na gyerekek, olvastátok a futballal kapcsolatos, kicsit másfajta megközelítésű hírt, nagyon szeretem. Mert ugye ne technikailag nézzük meg, összértékben a futballválogatottat. Rangsorolták a foci VB indulóit. De más volt a rangsor.
2: Várjál.
1: Nem a cipőméret, nem a rugott gólok száma, nem a játékos keret összértéke dollárban vagy euróban. Nem így rangsorolták őket.
2: Mi lehet az?
1: Na, hogy rangsorolták a foci VB szereplőit? Mi történt?
3: Ami fontos lehet, hogy a fizetésük, a frizurájuk,
2: a
3: zöldözködésük.
2: Frizura alapján?
1: Képzeld el, hogy nem. Azt mondják, hogy a pénisz méret alapján rangsorolták a foci VB indulóit.
3: Végre egy racionális döntés. Szerintem ez jó? Ez jó.
1: Igen? Meglepetés, hogy kinyert, 1 milliméteren is múlhat anna egy siker. Van egy ilyen, hogy erotic.com, nyilván egy tök jó marketing fogás egyébként, és ők összerakták, hogy a méret alapján hogy áll a válogatott lista.
2: Honnan szedték be az adatokat?
1: Na hát, ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Hát gondolom, ugye vannak ezek a sztereotípiák.
2: Ja, hogy milyen ország válogatott, és akkor azt mondták, hogy tájföldieknek ekkora.
1: Ázsia hát, nyilván nem jutott be az első százba. Tessék?
3: Ronaldónak nagy van szerintetek?
1: Ezt így ebben a formában nem tudom. De nem, portugálok nem állnak
3: jól. Az az én általános vélekedésem erről, hogy akinek nagy pénisze van, az nem lehet igazán ambiciózus a saját munkájában. Tehát az igaz,
2: mert
3: az ambíció...
2: elégedett a magával a mérettel.
3: Igen, tehát ő úgy születik, hogy már neki ugye minden megvan.
1: Ja, értem, tehát hogy az ambíció hozza azt, hogy van egy hiányosságom, amit ambícióval kárpótolok, igen. Vagy igen. Ambícióval törlesztek, vagy pótolok, aha. Vagy fedek el.
3: Tehát, én ha úgy érzem, hogy apró fütykösök szaladgálnak a pályán.
2: Tehát ha megfordítod, az ambíciózus embereknek kicsi a fénisze.
3: Igen. Aha. De ez gyakorlatilag csak munkavédelmi előírás. Szóval, nem hogy, igen, igen, nem? Tehát, hogy nem azt mondom kicsi, de hogy nem lehet egy nagy. Tehát nem gondolom, hogy egy ilyen... tehát, hogy nem.
1: Ők azt mondják, jól gondolkozom, mert azt mondják, hogy bizonyos elméletek szerint az átlagon felülméret gyakran az önbizalom és a dominancia szimbólumai tekintenek rá olyan tulajdonságoknak, amelyek a futballpályán is előnyt jelentenek, és ezért lehet, hogy ebben a rangsorban van valaki. Ki van elől? Tessék! Jó, nem ér azt, hogy Nagy-Afrika, tehát szűkítsünk, jó? Tehát értem, hogy mit akartok mondani. Kongo. Ki van elő? Nagyon jó, Kongo, nem jársz vesz a gyorságok. Hát nyilván...
3: Szerintem Gánának nagyobb a pénz.
2: Kongo, Csád.
1: Kongo, Csád, Etiópia.
2: Ja, igen.
1: Aha.
2: Milyen? Jó, akkor, de ha Afrikát...
3: Szenegál.
1: Na, például Szenegál, ez így eleve kimondod, hogy Szenegál, és
3: tudod, hogy még hosszú kimondás.
1: Szenegál. És ott látod az öltözőt, hogy ilyen elefánt, ormány, ember méretű csapkodás
3: nem
1: van.
3: Nem is kézzel nyitik ki az ajtót.
1: Egy ormánnyal nyitják az ajtót, igen. Meglepetés, hogy Ekvádort hozták ki az első helyre.
3: Ekvádor!
1: Szenegál és elefántcsontpart lett a dobogós, így ebben a formában.
3: Hát elefántcsontpart.
1: Elefántcsontpart lett a dobogós. De ott vannak a negyedik helyen a németek. Na, hát hogy sikerült berakni? Hogy sikerült berakni a németeket? Ezt mondd meg.
3: Szerintem a németek az direkt erre gyúrtak, tehát genetikailag módosították a génjeiket, hogy ne legyen az, hogy alul maradnak. Nem? Tehát, hogy lehet, hogy csak sem ez még az NDK-nak a hozadéka.
1: Ez lehet, de Ekvádor hogy kerül az afrikaiak közé?
2: Hát, na, sőt, az első helyre.
1: Hát, hogy kerül Ekvádor az első helyre, érted? Úgy, hogy közben mi, ott van.
2: Szám nincs mellette, hogy mekkora az akkora?
1: De lehet, hogy van, Feri, csak az van. Ott ja, van de ott a szám, hát ott a szám jobbra.
3: Elefántcsontfark.
1: Ott van jobbra, nézd, ott a piros, meg ott van alatta valamilyen másik szám. Figyelj, és közelebb megy a tévéhez, gyerekek, tényleg megöregettünk, az a vagy
3: én. Én már beírtam az Ekvádor pénisz kifejezéseket a Google-be, és tetszik, amit eddig láttam.
2: Ekvádor szóval... 17,58-al nyert.
3: 17,58. De akkor, akkor 8 millit nőttek tavaly óta, mert 17,58-at a
1: megnyújtottak egy kicsit.
3: Ez a globális felmelegedés miatt van.
1: Várjatok azért, amikor az ember néha oda keveredik ilyen szörnyű oldalakra és felnőtt filmeket néz, ott soha nem egy három darab ekvádori ember áll egy nővel, hanem három darab elefántcsont. Én úgy gondolom, hogy ők elefántcsontpartiak.
3: Be kéne hívni egy ilyen szakértőt, aki elmondaná, én nagyon szomorú szemekkel, hogy szerintem... gyakori félreértés, hogy az ekvádoriaknak nincs hatalmas péniszük.
1: Szerintem azok a férfiak inkább Szenegálinak tűnnek, Csádnak, vagy Dél-Szudánnak. Semmiképpen nem ekvádorinak, ha értitek, mire gondolok.
3: Tehát nem a norvég cserediákok
1: álltak? Nem a norvég cserediákok álltak oda. Mit keres ott Ekvádor? Magyarázza ezt nekem valaki. Érted?
3: Van egy honlap, aminek az a címe, hogy Why men in Ecuador have bigger penises. Tessék. Tehát azt írják, hogy nekik a világátlagot meghaladó mérete.
2: Hát itt van. Akkor most megnyitottam.
1: Értem, mert hogy a német válogatott is tele van egyébként fekete férfiakkal. Ekvádori egyébként zárójelben fekete férfiakkal. Tehát, hogy értem a német válogatott felkerülését a harmadik helyre.
3: Megnyitottam ezt a honlapot, és kaptunk egy vírust. Na.
1: Gondolod, de milyen honlapot nyitott meg? És ez még csak a gyengébbik volt.
3: Annyi, hogy azt mondod, hogy adja meg a bankkártya adataidat, és akkor visszaadják.
1: Hát most nézd meg a német válogatottat. Hát,
2: a nevek alapján.
1: Nézd meg nekem a német válogatott keretét. Hát nem mond nekem, hogy a te német.
3: De figyelj már, amúgy úgy kérem.
2: Nem szülők gyermekeket.
1: Nem mondod. Tessék, német válogatott keret, ezt így is be. Olvasom az első hármat.
3: Mondom, mi a stratégia. Azt kellett volna csinálni, minden csapatnak össze kellett volna adni a csapattagoknak a péniszének a méretét, hogy a végén egy nagy szám jöjjön ki, és abból kellett volna összehasonlítani, ki fog nyerni. Érted?
1: Hogy micsoda, mit mondasz, hogy?
3: Tehát a csapat tagjai, az aktuális csapat aktuális tagjainak a pénisz méretét egymáshoz adni.
1: Igen.
3: És akkor utána kijön egy nagy szám, tudom, 5 méter, és akkor az alapján hasonlítsak össze, hogy melyik csapat.
1: Jó, én mondom a nevet, mondd a Cendit. Marik Tahari.
2: 30.
1: A jó öreg szudáni német Mari Tavi. Szerinted 30 vagy 35? Jó, van egy ilyen, hogy Weldmar Anton, hát ő szerintem 8, nem? Tehát, hogy teljesen... Jonathan Tahaha. Tessék, na, Tahaha-ra mit mondasz? Szerinted
3: 19.
1: Hát akkor mutatom a fotót, ott van Jonathan. Hát...
3: Én Antonio Rüdigernek adnék.
1: Rüdiger nagyon német. Rüdiger nagyon német.
3: De nézd meg az arcát.
1: Rüdiger nagyon néden. Ő igen, hát ő abszolút. Jó, aztán azt mondja, hogy várják ki.
2: Ásanku edrauga!
1: Ásanku edrauga!
3: Kaj havaret!
1: Hát érted már, hogy kerültek föl a németek a harmadik helyre?
3: Na,
1: hát
3: de meg van enni a pénisz, ott van, tessék, Pascal Gross.
1: Na, Gross! Hát a Gross,
3: ő
1: mindig csak lehúzta a csoportátlagot, mondták, hogy állj ki a sorból.
2: És akkor ugyanez a mi sikertelenségünkre is magyarázatot adhat?
1: Hogy nem a vagyunk fönt a százas listán.
2: Hogy mi nem jutottunk
1: ki. Azt mondták, hogy extra kis pénisszel rendelkezők ki se juttak a világbajnokságra, úgyhogy ez az oka valójában.
3: De pont ennek kéne a lényegnek lenni, hogy a kis pénisszőek nyerjék meg az összes világbajnokságot.
1: Nem? Miért?
3: Hát mert azok nagyon futnak. Semmi, a légellenállásnak is jót tesz, a motivációnak is jót tesz. Szerintem dinamikailag nagyon sokat számít, hogy nincs elő semmi, amit vinni kell, szaladni kell. Zsűr, miért nevetsz ezen?
1: Elképzelte magát. És akkor azt jelenti, hogy ázsiaiak, kínaiak, Fülöp-sziget, tehát se egyáltalán be se kerültek semmi. Az első tízbe. Tehát csak afrikai csapatok meg a német válogatott került be az első tízbe.
2: Plusz Dél-Amerika,
1: igen, ugye Ekvádor megnyerte. Ez Ekvádor még mindig rejtély. Ezek ott valamit ott nagyon tudnak.
3: Jó, te melyik csapatba férnél be?
1: Én
2: szerintem
1: a női szinkronúszó. És most hírek. A női szinkronúszó, a brazil női szinkronúszó válogatott egy orcsipesszel szerintem kiválóan lehoznám a spíccel, gyerekek.
3: Amúgy nem hívhatról focit ezek a csalak.
1: Igen.
2: Végre egy olyan téma, ami nem foci.
3: Sziasztok, csak
1: amennyi érek, konkrétum volt ebben a megszólásban, ezt ők ugyanígy el tudják mondani 9 óra után, ebben biztos vagyok.
3: Azt mondjuk, hogy Deák Dani még továbbra is pénisz szakértő, tehát lehet esetleg őt is fel lehetne.
1: Igen. Tehát vissza a listát, Zsül, nézzük még meg az első 10 helyzetet. Szerintem ázsiai egyáltalán nincsen. Azt mondja, hogy ott vannak a brazilok, ott vannak az ausztrálok. Na most mondd meg, ott vannak az ausztrálok is. Kongó,
2: hát, ugye?
1: Ugye értjük, hogy miért. Gána. Jó, hát ezt akkor egyértelműen elvitte Afrika, mint kontinens. Érted? Tehát Kongó, Gána. Hát a paraguaiak még kicsit becsúsztak. No, norvégok, oda néz, oda értek ők is.
2: Jó, de utolsó, egy 14-34.
1: 14-34-et hát írtak a norvégokra.
2: Egy komoly 4 centi van az első helyezett között.
1: Abszolút egyébként.
3: Elkezdtünk péniszeket kapni, hogy... És
1: nem, én 9 óra után futballjátékot játszom. Becsukom a szememet, akarom.
3: Küldjétek el a pénzeteket és az ambíciótokat.
1: Hogy nem akarom a Viber falat letiltani, gyerekek.
3: Empirikus kutatás. Empirikus kutatás, és megmondjuk, hogy van-e összefüggés.
1: Kuraszó, az hol szerepel a maga szombathelyi...
3: Narancslével.
1: Igen, egy kicsi narancslével, egy kicsi narancslikörrel. Hol szerepel? Ugye ők kijutottak, annyian vannak, mint Szombathelyen az egész országban, érted? És ott vannak a VB-n. Ez nagyon fáj nekem. Ez tényleg nagyon fáj. De nem jutottak fel a listára. Szombathely is fáj. Ők nem jutottak fel. Érted? Egy szombathelyi ember kimegy a világbajnokságra.
3: De az van, hogy Kuraszó, szerintem már csak a nevében arra gondolok, hogy ők is jó kis helyezés.
1: Hogy Kuraszó jó helyen vannak, arra gondolsz?
3: Szerintem igen.
1: Igen.
3: Igen, igen. De most amúgy röhögsz, de ezt most miért nem csinálj meg ezt a kutatást?
1: Nem akarok, mert ne küldjenek.
3: Küldjetek, csak az, hogy hányzadés, hogy mi a pozíció, amiben dolgoztok. Csak, hogy tényleg, hogy milyen magas pozícióban dolgoztok, és hányzadés, csak ezt írjad.
1: És 9-től az SMS, Lajos vagyok, nem tudom, Lajos vagyok, Targoncás 8, Béla vagyok, Cukrász 9, orvos vagyok.
3: Rádiós műsorvezető vagyok, 4-es.
1: Igen, Happy Endre vagyok, rádiós műsorvezető. Nem Happy-t nem bántjuk, akkor tessék. Dénes Tamás vagyok, 6 centi. Rádióban dolgozom, 6 centi. Köszönjük, Tamás, hogy ott szóltál a műsorhoz. Igen, Vágó Piros vagyok, 16 centi.
3: Vagy írt egy 8 centis Rákóczi turust is.
2: De az olyan.
3: Ez olyan.
1: Na. Ja, Istenem. Ez na jól van, gyerekek. Futballjátékunkra, ha már futballozunk, futballjátékunkra lehet jelentkezni egész igen. Nyugodtan. Igen, és kérdéseket kapnak majd játékosaink, 3 darab kérdést. Aki többre tudja a jó választ, az nyer 100 000 forintot. Jó, 100 000 forint cash, ráadásul futball világbajnoksággal kapcsolatos kérdésekre kell felelni. Jó?
2: Jó!
3: Nagyon sok információt kapunk a percekben.
1: Zsűr, légy szíves, töröld a Viberemet, és csak 10 után telepíts vissza.
3: Úgy ömlenek be a számok, hogy a Buxindexet frissítenék fel, de óriási.
1: Igen. Hál' Isten, fotóval nem illusztrálják, csak küldenek egy számot, meg hogy felső vezető vagy.
3: Hegesztő vagyok, 22.
1: Plasztikai sebészség 28. Igen, de volt 10 az implantátum.
3: Azt mondják, hogy a sprintes fiúknak van nagy ugrólecük.
1: A sprintes fiúknak?
3: Igen, az atlétikában.
1: Nem tudom, hiányosak az ismereteim, megmondom őszintén.
2: 100 méter síkfutás.
1: Tudom, mi a sprinter, hülye, nem ebben hiányos. De nem ebben hiányos az ismeretem, hogy nem tudom, mi a sprintfutás.
3: A sprint
1: a 0-100 méterig, illetve a 110 méter. Fedett pályás atlétikán pedig 60 méter a sprintfutam. Köszönöm szépen, ezt tudtam. Nem, ezt nem tudtam. Na, jövünk mindjárt 2 perc, 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Hajnó. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusk-kel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
16: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az Újház építőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
17: Finom étsz, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
18: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
19: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
20: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
21: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
22: Idén július 9 és 11 között vár téged is Lakitelek Tősfürdőn az Altárfest, a térség legegyedibb underground zenei fesztiválja, ahol jobbnál jobb zenekarok csaptak a húrok közé a színpadon. A rendezvényen több mint 30 fellépő húzza a talpalávalót. Igazi buri hangulat és közösségi élmény az autós kempingben. Szerezd meg a bérletet minél hamarabb! Irány az Altárfest! Varázsolt felejthetetlenné a nyarat!
23: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
24: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
25: Mert

0: csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Díjátadó gálán ünnepelte az évad legjobbjait a Kecskeméti Színház. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Közelről is meg lehet nézni a gólyafiókákat Bács-Kiskunvár megyében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ünnepélyes keretek között adták át a 2025-26-os évad közönségdíjait a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház hagyományos, együtt a művészetért díjátadó gáláján, írja baum.hu. Az eseményt sokan a Kecskeméti Színházi Élet Oscar gálájaként emlegetik, hiszen a díjazottakról ezúttal is a nézők szavazatai döntöttek. A gálán több kategóriában ismerték el a társulat tagjainak munkáját. A díjátadó egyben az évadzárás egyik kiemelt eseménye is volt. A társulat már a következő jubileumi évadra készül, hiszen a Kecskeméti Teátrum fennállásának 130. évfordulóját ünnepli majd a 2026-27-es szezonban. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
3: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
2: Idén is több településen várják az érdeklődőket a fehér gólyák látványgyűrűzésére. A programot a Kiskunsági Nemzeti Park és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezi, hogy a természetkedvelők testközelből is megismerhessék a gólyafiókák életét. A gyűrűzés során a fiatal madarak speciális színes jelölést kapnak, amelynek segítségével később akár távcsővel is azonosíthatók lesznek Magyarországon, vagy vonulásuk során külföldön, írja a híres.hu. A programokon bárki részt vehet, előzetes regisztráció nem szükséges. Általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, északnyugaton lesz felhősebb az ég, elszórtan lehet számítani záporok, zivatarok kialakulására. Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet számítani esőre. A hőmérséklet a térségben 27 és 33 fok körül alakul. Holnap a vastag felhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett, de sok helyen lehet számítani csapadékra, a hőmérséklet pedig pár fokkal visszaesik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4:10 lesz. 3 perc múlva, hello, bello.
2: Csövi, möfi.
1: Csövi, pöfi?
2: Pöfi.
3: Pöfi, csövi?
2: Pöfi.
1: Mi a legkellemetlenebb köszönés?
3: Csumesz. Csöves csokoládé.
1: Csöves palacsi, vagy egy csokoládés palacsinta.
2: Csumesz.
1: Csumi.
2: A csumesz, nem.
1: Csubidálom. Csumidesz. A csumidesz jó. A csumidesz a majom óta nagyon működik, igen. Gyerekek, milyen időnk lesz, Ferenc? Mondjál valami vapésat, mondjál.
2: Megint azt mondták, hogy jön, azt nem jött.
1: Igen, egyébként tényleg
2: az mondtad. Lett, amit nem ígértek, azt össze-vissza vagyunk hülyén bele a világba. Elég!
1: Köszönjük szépen!
4: Nagyon tartalmas, az időjárás jelentést a Vape rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
3: Szerintem a Feri férfias, nem?
1: A nagyon.
2: Hát de már most ettől ki nincs tud ki a tököd. 2 hete azt ígérik, hogy szakadni fog az eső. Érted? Így áll a föld, kinyitotta a föld a száját, hogy beleessen az eső. Ott áll a tavunk, így.
3: Arra gondoltam, hogy mi úgy lehetne visszaállítani.
2: Elég!
3: A vízszintet.
2: Ökoegyensúlyunkat.
3: Ha rengeteg ember belemenne be a kevés vízbe, akkor feljön a vízszint.
2: Igen, de nem állhattok ott állandó.
3: És akkor utána egy
1: váltok benne mindig.
3: Egy váltó.
2: Igen. És óránként ki lehet jönni pisilni.
3: Nem ja, szabad jönni pisilni.
2: Hülye vagyok, igen.
3: Na hát ezt tudom.
1: Tengermély tiszteletem, minisztertársaim. Júj, de jó. Na jó, de ez már a modoros köszönés. Várjatok, ez egy külön fejezet, azt most ne nyissuk ki. Van még egy futballos játékunk, de előtte egy ritka neurológiai betegség. Ti hallottatok olyat, hogy valakinek egyik napról a másikra úgy megy el a hangja, hogy soha többet nem jön vissza? Kívánnátok ezt valakinek? És igen. Ha igen, miért pont a, párotoknak?
3: Az a helyzet, hogy...
1: Van egy ilyen neurológiai betegség.
3: Van egy ilyen félelmem.
2: Hogy neked megy.
3: Hogy lesz egy valami nagyon jó fellépés, és előző este.
2: Nem, ahogy fölérsz a színpadra, föllépsz, és...
3: Figyelj, ha már fel vagyok,
1: és megoldom. És be van varva a szád.
3: Ha már fel vagyok, megoldom, akkor eltáncolom.
1: Hétköznapi családi vacsora örökre megváltoztat egy brit család életét. 47 éves James Johnson otthon ült, nem a Don Johnson, csak szólok, otthon vacsorázott feleségével, amikor váratlanul elvesztette a beszédkészségét. Hallottatok, hogy van ilyen? Felesége először attól tartott, hogy a férje sztrókot kapott, ezért mentőt hívott. 6 nappal később kiderült, hogy funkcionális neurológiai rendellenesség, amit megmértek nála, vagy rájöttek nála.

0: No.
1: Apa elmet?
0: No.
2: No. És csak a yes
1: drágám,
2: és a no.
1: Drágám, vehetek új? No. És nincs magyarázkodás. Nem
3: te amúgy is így yes, nem?
1: No.
2: Igen, ja, no. Yes. Big no. Yes. Hallásomat szeretném elveszteni, arra van tippet, de írja egy hallgató. Tehát ez milyen durva, mit mér rád az élet, nem? Üldögélsz otthon vacsorázni, és a következő pillanatban soha többet tudsz meg, nem tudsz megszólalni. Mi
3: hát ez
2: mi
3: nem van? A legrosszabb dolog, ami történhet, mert na, sokkal rosszabb, hogy megvakulsz. Amúgy.
2: Szerintem sokkal rosszabb, ha kikötöznek egy vonatsíre, átmegy a nyakadon egy tehervonat, és utána még a két lábadat levágják fűrészre. Ahhoz mit szólsz?
3: Utána pedig egy nyes lehúgyod. Erre gondolsz?
2: Nyilván, ha hirtelen megvakulsz, hogy egyszer csak elmegy a hangod, és ott élsz, és beszéltél, és családod volt, és nem tudsz többet megszólalni, de fejben gondolkozol. Tehát fejben mennek a mondatok.
1: Igen.
2: Meddig bírnátok?
3: De mennyi szerintem némának lenni nem olyan gáz, mint tehát, hogy most így. Ez sokkal rosszabb. Tehát engem zavarna, hogy még nem tudik gyalogolni, vagy sétálni, vagy ilyesmi.
1: És eltátogni el tudja?
2: Hát vaj. Kinyitni ki tudja a száját, csak nem tud rajta hangot kiadni. Te bemegy a közébe, és azt
3: szerintem
2: te se járnál nagyon a korzón, Feri. Feri, mi történt veled, Feri? Ennyire megviselt, hogy nincs vízadóba.
1: És kérek egy fagyit.
2: Jó van, Feri, itt van a valójában, húzzá.
3: Szerintem semmilyen hang nem jön ki a torkán.
2: Nem jön hang ki.
3: Semmilyen hang nem jön ki a torkán, de most szerintem némának lenni nem gáz.
2: Nem, miért te hangodból élszed? Ne csinálj. Tehát neked elmenne a hangod, mit csinálnál? Hát mit
1: táncolna, mit van
3: még? Akkor kiderülne, mire vagyok még képes.
2: Mit van még a hangodon kívül?
1: Akkor csak a tested marad.
2: A hangod után csak a testedből tudnál élni.
3: Tehát tárárára. És akkor mi van?
2: Nem szégyen az. Meg egy ártáblád, meg egy
3: yes
2: meg egy...
3: Nekem csak yes táblád lenne.
2: Egy yes tábla, egy ártábla, meg egy
3: jó táblád. Oh my god.
2: Igen, oh my god,
3: oh my god.
2: Oh my god, but yes. Így van, ez lenne a táblád, illetve az árakat mutatnád, érted? De hogy azt gondolod, hogy neked mire elmenne a hangod, vagy nekem elmenne a hangom. Szerintem
3: kicsit megkönnyebbülésnek érezni. Igen.
2: Nem tudnál megszólalni soha többet. De figyelj, annyi pénzed van, Balázs,
3: most mit csinál? Most szörfözgetnél, ülni a Maldívon,
1: de
3: simogatnál
1: akkor
3: se
1: a
3: hajad.
1: Kommunikáció hiányzik. Nem csak az, hogy amiből keresed a pénzedet, hogy nem tudsz egyet beszélgetni.
3: Gyerekek, de leírnám, lenne egy kis ilyen szintetizátorra kötök klaviatúrám.
2: Fölmutatod a gyereknek, és... hogy szeretlek meg. De jó, hogy itthon vagy.
3: Nem, hát a gyereket úgy szeretném, hogy így belenyomnám a testembe őt a test jelölelésre.
1: És egy veszekedésnél, mikor elkezd veled üvöltözni az egyik, mutatod,
3: hát
1: hogy...
3: Hát a veszekedés áll, gyorsan verekedés
1: áll, lesz. Megírod és
2: leírod.
1: Hát ez nem lehet.
3: Ugye, annyival jobb a reakcióidő, mint a többieké, hogy szerintem ez így lesz rá idő. Tehát nem kezd. Szerintem amúgy az van, hogy ez egy ilyen nagyon pihentető zen állapot, mert átkerülsz egy másik sávba ezáltal, hogy ugye nem kell részt venned ebben a mainstream kommunikációban, és így megbölcsülsz, és ott azok az emberek, ezek a beszédtől fröcsögő, unalmas
1: sétkező. És így milyen bölcs megint hallgat.
3: Tehát csak ott ül, és így anyádat, anyádat.
2: Én szerintem azért ezt nagyon nehezen élném meg.
3: Én nem. Nem. Én szerintem abszolút megtalálom benne a nyugalmamat. Néha visszahallgat.
2: Szerintem az előadásodra nem mennének annyira jegyek.
3: Hát még nem látnák
2: meg. Bracó csak nézni.
1: A humorista, aki csak néz.
2: Aki az a stand-up, hogy csöndben van. És lehet nézni őt más fél óráig.
3: Azt hiszed, hogy Amerikában nincs olyan humorista, aki kommunikációs géppel dolgozik, de hogy nincsen.
2: Akkor fölmegy és csöndben van?
3: Nem, felmegy és van egy kis gép, és akkor mint a Stephen Hawking beírja, és akkor
2: ilyen. Ja, mert hogy van valami beszéd, aha, képesség
3: igen.
2: Zavara, tehát nem tud beszélni. És beírja egy gépbe? Hát a franc se adna ezért $100, hogy egy csávó pötyögje ott az Amigát, érted?
1: De lehet, jókat pötyög.
2: Ki pötyög magából egy poént, érted? Hát azért ez elég nyomorú.
3: Figyelj, amúgy jól megy neki, meg azt szokta csinálni, hogy ő is szokott így mockingolni, tudod, így kiszed valakit a közönség, és azokat szokta csesztetni, és általában szintén valamilyen hát ilyen hiányossággal élő embert. Úgyhogy elég magas szint művészet.
1: Egy néma,
2: egy néma a színpadról, a süketet meg a vakot. Hát, na látod, Amerikában azért még egy szabadabb világ van. Egy süketetes, egy vakot megaláz egy
3: néma. A linket. Pont 3 napja ezért néztem ezt. Esküszöm nektek. Figyelj, én rendelnék a Temuról 10 pingponglabdát, és ugyanúgy menne a biznisz egy eddig, mert ennyi.
2: Látátok már ezt a Eszter Napoli? Nem, de most egy másik műsorra lép föl. Most pikádókat
1: lő. Ahogy ez lövi?
2: Ahogy lelövi a lufikat a pingponglabdával, meg a pikádóval.
3: Sit down, comedy.
2: Érted?
4: Én azt nem értem, hogy suttogni tud. Tudnia kell.
3: De miért?
4: Azért, mert levegő jön ki. Tehát levegőt csak vesz.
3: De nem tudja az idegrendszer.
1: De nem tudja a szavakat, nem tud mondani,
3: formálnak
1: érted?
3: Formálnak kell a szád, a nyelveddel.
1: Tehát meg elfelejted az... beszélni, nem tud beszélni.
2: Suttogjál úgy, hogy nem értem, mondjál valamit, úgyhogy csak suttogsz valamit, hogy becsukom a szemem, suttogjál. Ott ülünk ketten, suttogj.
1: Nem tud szavakat.
3: Nem,
2: hülyes vagy. Nem, nem vagyok hülye. Hát az, hogy Balázs hülyes vagy, ez az, hogy suttogva is értem. Hát azért ennyire nem vagyok
1: hülye. Nem, hát nincsenek meg a szavak, érted?
2: Suttogjál úgy, hogy nem tudsz artikulálni. Mondj egy mondatot, hogy nem artikulálsz.
3: De szerintem ez történik.

0: Lasszédütést kapod?
1: Szerintem sima kett délután, hogy
2: csak a szokásos.
1: Gyula, ülj le a padra. Csak a szokásos kett délután, hogy Gyula megint felment a vérnyomásod.
3: Nem tudom, én most már kicsit vágyom rá, legalább süket legyek.
1: Szerintem te összeomlanál.
3: Nem igaz. Egy nagyon félre ismersz engem. Én teljesen egy szintet lépnék az
1: életemben. Hagyjál már, megjelenik egy piros pötty a karodon, érted, és izé vagy.
3: Az teljesen más.
1: Azt gondolod, hogy ebolád van Afrikából. Ha elmenne a hangod, szerintem...
3: Mert nekem még dolgom van ebben az életben, de az más.
1: Igen.
3: De az más, hogyha a hangom elmenne, szerintem nagyon békés, nyugodt életet élnék, mondjuk nem tudom, kommenteket tudnék írni Facebookra, tessék! Ott kommentelgetnék, abból élnék.
1: Nem, itt ülnék ketten, te meg mindig pötyögnél.
3: Igen.
0: És felolvasnál a Zsül.
3: Nem, választani magamnak egy hangot.
1: 10 év múlva ilyen műsor fogunk csinálni.
3: Nem kell agyfárni. Figyelj, szerintem sokkal hamarabb el fog ez jönni, de választom magamnak egy sima hangot, de olyat a világból.
0: Géphang.
1: Jó.
0: És géphangon beszélnél.
1: Oké, okay, akkor viszont fogadjuk meg azt, hogy bárki kap először sztrókot közülünk, egyszer betoljuk ide, jó? Oké, okay. Kimondunk egy ilyen ígéretet egymásnak?
0: Igen.
1: Tehát abszolút. A bal szemem, ha kacsintok, a jövök, a jobb szemem, ha nem akarok, de ti akkor is hoztok, jó? És egy sztrókkal itt bent kell lenni egy adás, jó? Rendben. Ha csöndes vagy, de itt kell lenned, jó? Hogy Feri, akúgy a
0: fáradat.
1: És emlékezni fogsz erre, hogy... Emlékezni fogsz erre, hogy megfogadtuk.
3: Én csak szeretnék, én most Lacira ránézek, és azt mondom, Laci, akármilyen lesz ez a büntetés, tudd róla, hogy én ebben nem vettem részt.
1: Semmi, hát
3: nem vettem részt, én nem aláztam meg a beszédképpen.
1: Senki sem aláztam
3: meg a strókusokat.
1: Nem aláztam meg őket,
3: és nem fogom Ferit kihozni az otthonból.
1: Pont azt mondom, hogy bárki először.
0: Ez az egyetlen őszinte rész volt, hogy engem nem hozott ki.
1: És a többiek nyelvtörőket adnak neki, jó? Nehéz szavakat és nyelvtörőket, és az lesz a játék, hogy kik mit mond Feri. Lecsenjük végre ezt a rohadt fekete Ferigen nevet. Mit mond Feri? Hogy mondtad Feri?
3: Amúgy az a durva.
1: Hát ez nagyon jó. Mit mond Feri? A szponzorunk a klímagyártó, a Samsung 100.000 forintos készpénz. Mondjad Feri, hogy mondod? Jézus! Hát jó, hát akkor ez is
3: Anna, ha kérdezem,
1: ez nem múlt engem talanul.
3: Én annál szerintem megkérdezem a Dadogósok Érdekvédelmi Szövetségétől, hogy...
1: Természetesen, ez egy vicces reggeli műsor, mi viccelünk. Viccelünk.
4: Pont ezért.
3: Így van, pont ezért.
1: Ez egy vicc. Azt mondják Ferinek minden este, igen, hogy iszik egy fröccs.
0: Ahhoz már több kell, ha mert.
1: Hát ez azért már azért jóval több kell. Ja, Istenem! Nagyon jó, megvan az új játékunk, örülök. Tökről jóta dolgozunk azon, hogy legyen új fekete férjegen.
3: Én ilyen úgy érzek, hogy kiszabom most leírta, hogy ő hogy érez.
1: Csak esemes nézek. Na jó, egy jó focis játékkal ezt meg tudjuk fejelni, szerintem.
3: Én mindenkinek szeretnék elnézést kérni, és jelezni, hogy ez a társaság nagyon nagy mennyiségű cukorhatás alatt van. Most szakad be.
1: És egy kis időjárás, hogy
3: Szatmáriú nagyobb boldog lenne.
1: Szatmáriú. Adj egy játékost, Anna. Adj egy játékost. Ide nekünk egy játékost. Halló, jó reggelt.
4: Nem egyet, kettő.
1: A, Bea. Iza. Iza, szia. Hello. Iza.
5: Sziasztok.
1: Hello, Iza. Mi a helyzet, Iza?
3: Nem mered fel.
5: Minden rendben. Én azt nem tudom, hogy most itt kell hallgatni benneteket, vagy a rádió.
1: A füleden, Iza, füleden.
5: Jó, oké, itt vagyok.
1: Az a legfontosabb. Minden másod már részletkérdés. Hát ahol kell szerencsét, de amikor a telefonban itt, hogy az egyszerűbb.
5: Jó, oké.
1: Jó? Feri fogja feltenni a kérdéseket, de már úgy látom, hogy...
3: Jó, hát megy az első kérdés.
1: Jó, hát az első kérdés. Te jó Isten.
5: Na szóval.
1: Na, várjál, adjuk még neked Attilát. Szia Attila!
6: Jó reggelt, sziasztok!
1: Nem jó helyzet, Attila, honnan hívtál
3: minket? Ne csaljál!
1: Legyen vissza normálba, Feri! Mi a helyzet, Attila?
6: Jelenleg Ausztriából, de egyébként Békés megyei vagyok.
0: Ez az!
1: Ez jó. Na jó van, 3 darab kérdés. Hogy? Ennyire? Hogy javul az állapotod, Feri? Nagyon javul az állapotod, Feri, a mindenit neki. Attila, mivel foglalkozol?
6: Futárkodom.
1: Jó, várjál, itt eltörtünk egy kicsit, nála úgy csak. Kitaláltunk egy új játékot, mi nagyon szeretjük. Kérdés, hogy máshogy fogja szeretni. Na figyeljetek, 3 darab kérdés megy, és... Csináld már! Már mindegy, ez most már elúszott ez a megszólás. Szóval, hogy három darab kérdés, egy, aki ha döntetlen, akkor egy döntő kérdés, jó?
0: Eszter.
1: Az a jó, hogy... Az a jó, hogy közben a sales osztályunk hozott szponzorokat, akik ott állnak átatok mögött, gondolják, na ezt a műsort mi is akarjuk támogatni. Ezek tényleg jól érzik magukat. Megjött egy szponzoros bemutató van itt átunk mögött. Na tehát, figyelünk. Bea, tiéd az első kérdés. Ja, mindkettőtöké, aki tudja a választ.
0: Na, azóta, hogy Anglia 1966-ban megnyerte a világbajnokságot, hányszor jutott túl a...
5: Negyed döntött.
0: Ne, elment a hangom. Jó?
5: Hatszor,
1: igen.
6: Négyszer.
1: Jó válasz.
0: Kétszer,
1: igen. Akkor aki közelebb van, az, nem?
0: Így van.
1: Jó,
0: jön a következő. Melyik válogatott szerepelt a legtöbbször világbajnokságon, anélkül, hogy valaha megnyerte volna a Arnát?
1: Igen.
0: Na, melyik válogatott szerepelt a legtöbbször világbajnokságon, anélkül, hogy valaha megnyerte volna a tornát? Egy országot kérünk szépen.
6: Portugália.
1: Igen, akkor tényleg nem. Jó lehet a tipp. Oké, Bea? Iza?
5: Iza. Melyik Portugáliát mondtam?
1: Portugáliás mondják.
0: Mind a ketten rosszat mondtatok, mert ha holland válogatott.
1: Hollandok!
3: Nem hallottam jobb, mit mondtál? Melyik válogatott?
1: Hollandok nem nyertek VB-t soha.
0: 74, 78 és 2010-ben is második.
1: A mindenségét neki, ezt is megtapsoljuk.
0: Na jó, akkor egy pont eddig a fiú versenyzőnké. Itt az utolsó kérdés. Ha Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is pályára lép a 2026-os világbajnokságon, hányadik világbajnoki szereplésük lesz?
1: Annyi, hogy Lionel, de enged, ez ma
0: Lionelnek
1: a ez ma a legkevesebb.
0: Lionel
1: ez ma a legkevesebb problémánk.
0: Igen? Nem ez lesz a beauty. Nem. Hanyadik világbajnoki fellépésünk lesz ez?
1: Lionel az a Ricsi. Hogy a Lionel a Ricsi, te ugye.
3: Én soha többé nem szólok meg.
1: Igen, tehát a Lionel nem érdekes. Jó, szóval, hogy akkor hányadik világbajnoksága lesz?
5: 35.
1: Kinek a Messinek a 35. világbajnoksága? Azt fölszorzom mindjárt, akkor rohadt idősre Messi.
0: Nem együtt, külön-külön. Tehát ja. Lionelnek...
1: Ezt gondolod, a 35. VB jelen, az 120 éves lenne most, ugye?
5: Az oké, együtt.
0: Nem együtt, külön-külön, de ugyanannyiszor, milyen mind a ketten kint vannak, ugyanannyiszor vannak kint VB-n.
1: Kicsit aggasztján, 120 éves, de még nagyon... Tessék? 10. VB-je lenne a Messinek.
5: Bocsánat, nem. 5.
0: Igen, mit mondasz erre? Te másik játékos, akinek a neve? 6.
1: A jó válasz pedig?
0: 6. És ez új csúcs.
1: Új csúcs, nagyon jó, gratulálunk. És akkor ezzel megnyerte... Ezzel megnyerte?
0: Megnyerte Attila.
1: Attila!
6: Bea. Ez a... Köszönöm!
1: Puszilunk be a közi! Iza, bocsánat, Iza ne arra, hogy puszilunk! Ez van, teljesen elment ez a megszólás. Bea, mutatjuk, hogy mit nyertél! Mutatjuk, hogy mit nyertél! Figyelj, megőrülés!
7: Gratulálunk! Nyereménye 100 000 forint a Vegas.hu jó voltából!
6: Nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm!
1: Hát örülünk. Örülünk. Vigyázz magadra. Köszönjük. Neked is. Csáu. Bocs, itt a káoszért. Hello, Attila. Csáu.
3: Hogy nem olyan, ilyen Star Wars karakter?
1: Feri?
3: Aha.
1: Zsenez. Ezt hozniak. Mondom, megvan az új játék. Ezt hozniak.
3: A Dagoba rendszerből jöttél.
1: Azt beszéljük meg, hogy igen, nem, ezt nem mondom. Jó, oké. Fél tíz van pontosan. Jövünk mindjárt. Itt vagyunk. A nap legjobb pillanataiban.
8: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
12: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
13: Autóüveg Pilkington.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
16: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
17: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
18: Reklámot hallottak.
19: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
20: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
21: Kecskemét, Napsugár utca 2.
20: Beszélsz ki autóbontó.
22: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este fél hat után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
23: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autónál. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
24: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
25: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
26: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
27: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
28: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
29: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
30: Skoda.
31: Miért

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Hallgass minket online weboldalunkon. Rádió1.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Megújult a Mogyorós Liget Kecskemét belvárosában. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. Utcabál miatt lezárják a Gárdonyi utca egy szakaszát Kiskörösön. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új természetközeli arculatot kapott a Kecskeméti Mogyorós Liget. A nagy templom és a városháza közötti zöld területen befejeződtek a felújítási munkálatok, amelyek eredményeként egy biodiverz, a beporzó rovarok számára is kedvező városi park jött létre. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint az ökológikus szemlélettel kialakított ágyásokba több mint 40 növényfajból közel 5000 évelő és egy nyári virágot ültettek. A liget névadójához kapcsolódva 6 új mogyorófát is telepítettek, emellett új gyepszőnyeg került a parkba. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta a rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet.
2: Ezúttal nem bosszúságot, hanem szórakozást jelent az útlezárás Kiskörösön. Június 13-án szombaton ugyanis utcabált rendeznek a városban, ezért délutántól éjfélig ideiglenesen lezárják a Gárdonyi utca egy részét a gépjárműforgalom elől. A rendezvény délután kezdődik, és a Gárdonyi utca 25-ös szám előtti szakasztól egészen a Segesvári utca kereszteződéséig várják a mulatni vágyókat, írja a Vármegyei Lap. Az est folyamán az autók helyét a közösségi programok, a zene és a jó hangulat veszi. A szervezők a biztonságos lebonyolítás érdekében rendelték el a forgalomkorlátozást, és a környéken élők türelmét, valamint megértését kérik az esetleges kellemetlenségek miatt. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedett a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton már erősen felhős, borult tájak is lehetnek ma. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar kialakulhat, a szél pedig megélénkül. A hőmérséklet ma még a térségben napközben 21 és 33 fok között alakul. Holnapra virradóan a front egyre több helyen okozhat majd esőt, záport, és pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 5 perc múlva 3:40, és nap legjobb pillanatai. Volt egy Magyarország-Kazasztán meccs, őrületes
1: gólokkal. 3-1-es siker,
0: egyébként igen, 3-1-es, 1-0 vezetek a kazakok, aztán megráztuk magunkat a fél időben a fiúk, kiszaladtak újra a pályára, 3-at bevartak. De hogy leszakadt egy pókkamera, ugye ennek ez a neve, hogy pókkamera, az Opcsitől egyébként 3 méterre, ő ott valószínűleg újjászületett, és ez a hirtelen fura, kicsit ilyen megmagyarázhatatlan balesetekről beszélgettünk, mindenki élt már át ilyet és hasonlót. Már nem az, hogy rászakad a fejére egy pókkamera, hanem hogy valami egyszer csak felrobban, vagy megsemmisül mellette.
2: Például, hogy ma mi melletted?
0: Mami. És vendégünk volt Vazek.
1: Igen. Ő is itt volt velünk.
0: Bocsánat, megvágott a cukor, mint az ipari áram.
2: És vendégünk volt Dobrev Klára.
0: Bocsánat, kicsit úgy érzem, hogy 32-es lett a cukrom, és szürke ágom kiült. Szóval Fazekas Ádám cukrászmester volt a vendégünk, mert hogy ő bejutott a Gelato Fesztivál Hall of Fame-be, érted?
1: Hall of Fame-be
0: bejutott, hát ez az, hogy...
2: Na, az alapanyagok csatája, Hall of Fame.
0: Hall of Fame, hát a Brandoli nagyon jó volt a Hall-ba, úgyhogy szerettük. Jó, oké. Okay. Szóval, hogy Ádámmal beszélgettünk a fagylalt készítésről, őt nagyon kedveljük, meghívtuk újra.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: A világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylaltot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylalt. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylaltról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette.
1: Fagyit?
4: Például, ez is előfordult. És ő nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt.
0: De finge nem volt, hogy kell elképzelni. Így van. Tehát a nagyika megcsinálta, neki ez benevezett így a nagyi fagylaltjával.
4: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
0: Hogy
4: oda meg kell
0: minden.
4: Érkezni, húzzunk aha. egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod az otthoni receptet, egy vanília fagyire, most mondtam valamit, mert lehet, hogy
0: kihúzol
4: egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
0: Vannak ilyenek, hogy fagyiral trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
4: Igen.
0: Tényleg vannak vagy meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt készítésben. Igen, de vannak trendek például?
4: Mindenképp trendek vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlen kell mindent követni. Mint például, ugye, ami jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
0: Ja, hát na, az egy hatalmas trend. Igen. Nincs egy pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
4: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondja, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
0: Mi most a specialitásod?
2: A rágógumi.
0: Most kísérletezel valami, még kísérleteztél,
4: nem? És az unicorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
0: Ez a kápia málna, erre gondolok. Azon dolgoztál, nem?
4: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna, például a fagyladot.
0: Kápia paprikából.
4: Kápia paprika és málna.
0: És hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
4: Nem, én azt gondolom, hogy ezt talán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó
0: működik. És működik együtt a két ízt. De ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
4: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
0: Hát de azt nem, most ez nem akartak ezzel a kategóriát, hogy egy hot dog meleg szendvics, hamburger fagylalt.
4: Ez a fagylalt az lett, aki először úgy meghallott, hogy hú, kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív
1: visszajelzés.
4: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
0: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla a fagy, egy jó minőségű fagyit tegyünk. Javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
4: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezd el majd fagylaltot, vagy a fagylalt készítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból.
0: Csávónak milyen lélek jelenléte van egy második születésnap? Figyelj, nézd, hopp! Anyám, egy közelítő leszakadtak, hát akkor már csak fölveszük, öt leszakadtak a kamerért, és hátrál a Steadyvel, de azért még egy kicsit ráfordul, hogy megnézze, hogy mi történik. Ez ilyen új szülinap. Új szülinap. Nektek volt már ilyen paranormális jelenség, hogy ülsz otthon, most nem arra gondolok, amikor életben maradtál, és egy centire tőled becsapódott valami, hanem fölrobbant a tévé, elkezdett égni a töltőkábel, ültél nyugodtan, kirobbant az akvárium, tehát amilyen váratlanul egyszer csak úgy volt valami, valahol vagy, betörik egy üveg, fölrobban az akvárium, leszakad a polc, mit tudom én, ilyen...
1: Kicsit ilyen paranormális jelenség.
0: Paranormális jelenség.
1: Ugye, nem tudod megmondani, hogy miért pont az.
0: De az opcsinak ez egy új születésnap
2: mindenképpen. Én a gömbvillámot várom még mai napig, hogy megjöjjön. Azt mondták anyámék, azért kell bezárni, amikor vihar van az ablakot, mert bejön a gömbvillám.
0: Téged is ijeszgettek a gömbvillámmal?
2: Nem tudom, miért csinálják ezt.
0: Ez, miért, bejön, ez milyen generációs probléma, hogy egy komplet generáció úgy nőtt föl, hogy szaráfosatták a gömbvillámtól? És a viharban azt nézted, hogy mikor elég meg egy spontán megjelenő, spontán eltűnő valami, ami megöl?
2: Nem tudom, de az a legdurább az egész, hogy szerintem akkor még a Hihetetlen magazint azt komoly napilapnak vagy hírlapnak érezték, és onnan van az információ.
0: Volt egyszer egy ilyen egyébként, ez nem paranormális jelenség, ez inkább ilyen az egy centire múltál az, hogy valami nagyon üssön. Hátrébb létem, ez Kaspán voltam, de szerintem meséltem, és leszakadt a klíma mögöttem. Az egy gyönyörű
1: történet. Az egy figyelmeztető jel volt.
0: Halló, jó reggelt!
5: Halló, jó reggelt, sziasztok!
0: Rád esett a kötél?
5: Így van. Tegnap a gyerekeimmel, a családdal voltunk kint a meccsen. A meccs elkezdődött egy olyan 10 perc, mert az első gól már megvolt. Mellettem lő úr rám szólt, hogy nézd már fel az égre, ég a kamera. Felnéztünk gyerekeimmel, és már csak azt láttuk, hogy egy nagy pukkanás, füst, és a kötél rám meg az úrra esett. De hát ugye ez egy ilyen gumikötél volt, és amikor megtörtént a dolog, utána egy olyan 3-4 percen kezdték el felfele kihúzni az arabjait a kötélnek.
1: De ha a kamera pont ott van fölötted, akkor rád esik?
5: Akkor igen, én rám is az úrra.
0: Jó, de nem mentél ma bedolgozni, érjéki kérdezik, többé beteg Szabi vagy.
5: Nem értem, most tartok.
0: Ne csináld, hát ez egy nap beteg Szabi. Kiheverni ezt az őrületes tempót, ami a meccsen volt, túlélni az első fél időt, tehát azért ott történtek nagy dolgok. De 3-1-re nyert a válogatott, nem?
5: Így van, nagyon jó volt a meccs. Nekünk most volt az első élményünk a gyerekekkel, hogy elmentünk egy meccsre, hát nem semmi élmény élőben nézni. Hát a gyerekek nagyon élvezték.
0: Na jó, jól van, köszi, hogy elmondtad. Vigyázz magadra akkor, ciao.
5: Sziasztok.
1: Hello.
0: Meleg helyzet volt, majdnem beszartam, mint a kamera. Jelentkezett a kamera, hívjatok, én voltam a kamera. De szeretem.
1: Mit láttál zuhanás közben?
0: De szeretem az ilyen SMS-eket. Ja Istenem, nagyon jó. Nálam egyszer a moziban mögöttem ülőre rászakadt az egyik hangfal. A szerencsénk az volt, két gyerekkel, hogy ott már nem volt hely. Ha lett volna, ránk esett volna. Azért az is milyen kemény, nem?
2: Igen. Helyen az irodában ablak mellett ülök, rendes, nagy ablak, dupla övegű, bukóra volt nyitva, és egyszer csak elengedett a zsanér, és az ablak úgy, ahogy volt, bedőlt az irodába. Az volt a szerencsém, hogy éppen előrehajoltam a monitoromhoz. Így a székem háttámlájára esett, az ütközést azonban ripityára tört.
1: 2011, az öcsémmel otthon voltunk téli szünet, a hátsó szobában játszottunk, a ház eleje összedőlt.
0: Jézus, na, az úristen.
1: Legúzol aranyosan, és egyszer csak hallott, hogy...
0: De mi, alámosta a víz? Vagy
1: hát az megnyomta a hó.
0: Megnyomta a hó, kicsit megtolta a jég, vagy hogy összegyűlt a ház eleje.
2: És ez egyik éjjel arra ébredtem, hogy valami büdöset érzek, a fejem mellett kigyulladt a telefontöltőjének az adaptere.
0: Miki, minden reggel úgy ébredek, hogy büdöset érzek. El kéne mennem fogadmosni, meg zuhanyozni, basszus. Tehát ebből nem gondolnám, hogy a töltőjék. Nekem ez a töltő begyullad, ez nagy parám egyébként. Para. Én kihúzom a töltőket, gyerekek. Kezdek nagyon kicsit para. Kényszeres lenni. Te is kihúzod a töltőket?
2: Én már attól is félek, hogy a telefon magától fel tud gyulladni.
0: Na jó, azért.
1: Minden reggel kihúzzátok.
0: Én nem vagyok bedugva a töltőt.
2: Ja, nem, nekünk a férjem ugye kényszeres, és ő vett olyan izét, elosztott, aminek van ilyen gombja, csak azt
1: kell, hogy... Mindig meg...
0: Arról megy a komplett házsor, érted? Tehát azt, hogy lekapcsolja, akkor Ferencvárosba elmegy az áram, a férje rákötötte.
2: Amikor elkezd zavarni a karácsonyi fények, akkor csak
0: és végig a karácsonyi vásár a bazilikán elsötétedik, az is oda van bekötve.
2: Mindent a kis galambomnak, na!
0: Ezt nyom meg, és sötét lesz Ferencváros.
2: Így van.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na gyerekek, akkor elköszönünk, elröppent ez a mai nap is, hívjuk még gyorsan a naphallgatóját, és...
1: És jövünk holnap, kivéve, aki nem.
0: Kivéve, aki nem jön.
2: Reskó Eszter távol maradt a rádió műsortól, miután cukorkómába esett.
0: Szaktanári! Szaktanári! Azonnal! Rújjuk ki neki, holnap Juliska. Holnap Juliska van.
2: Igen, nem sokára, most már kiírták a vakációt a táblára? Soriba?
0: Szerintem írják most Káció? Már, igen. Áció lehet, jó. Most már Káció nem veszi föl igazából a naphallgatója. Kációnál tartunk, vagy Akáció, hol tart? A hétvégére fölkerül a V betű, nem? Jövő vagy az jövő héten kell? Jövő héten fölrögött. Akkor Cio van, vagy Jó.
2: Nem, csütörtökön kezdődik. Mert csütörtökön? Nap, vakáció.
0: Akkor van, kicsit több. De hogy a csütörtökön kezdődik. Szerinted mennyire vagyunk kész a cukorkában? 9-nek a pie és a izé.
2: Igen, és
0: jól van, gyerekek.
2: Formálom a kettőt, ezt leveszem a végére. Szerintem csütörtökön kezdődik.
0: Csütörtökön jövünk mi is holnap. Akkor Juliskával puszi mindenkinek. Sziasztok. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
2: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
1: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
2: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
10: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50.000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
13: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti piac Facebook oldalán.
14: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
15: Na, mit kérsz inni, kicsim?
16: Van barackklé, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt.
17: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
16: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
17: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
18: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden csebben.
19: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu.
20: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
21: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
22: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parc Kft.
23: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, bulimobilok és drift trike-ok. Őrült ötnapos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
24: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse le magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
25: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
26: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
27: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
28: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba. És már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.

0: Rádió, egy csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál ma délután 2 óráig egészen. Faragom Miki, magyar hangja Puha Évi veletek. Június 10-e szerda van, már a hét közepénél tartunk. A Gréták és a Margitok ünnepelnek névnapot, dobjatok nekik egy üzenetet, illetve nekünk is a 0629414020-ra. Már is mondom, hogy miért.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
0: Dübörög a belépő a nyárba, a Rádió egy gongon, az akciónkat megtaláljátok az Insta és Facebook felületünkön is, meg hát itt is mondom, hogy mit kell tenni, hogyha meghalljátok az iskola csengőt, mert hogy hamarosan kicsengetnek, már tart a vakáció felírása, ha jól tudom, akkor kell nekem írni a 0629414020-ra, hogy nyerni szeretnék, és hogyha téged hívlak vissza, így kell felvenni a telefont. Belépő a nyárba, a Rádió egy gongon. Ebben az órában az Ikon Kecskemét rendezvényére sorsolunk belépőket, de lesz itt majd BNB találkozó is. Addig viszont zenék, turn the lights off, itt a Rádió egy gongon, tartsatok velünk!

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert ahogy hasítunk bele a nyárba, úgy egyre élénkebb a forgalom is az utakon, már most is van miről beszámolni, mondom is.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
0: Az 52-esen például figyeljetek, nagyon Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, félpályás lezárások miatt torlódásra kell készülni, és hát szintén az 52-esen az M5-ös csomóponthoz kapcsolódó hídépítés is elkezdődött, itt pedig a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Ha látok valamit az utakon, 0629 414 020. That's what I want. Ezzel a dallal megyünk tovább a folytatásban itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert ha valaki azt gondolja, hogy néha lehallgatja a telefonja, akkor lássuk, hogy igaza van-e.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Éppen most beszéltél egy távoli nyaralásról, egy új cipőről, egy porszívóról, vagy bármi olyan dologról, ami érdekel, zsebre dobod a mobilt, majd néhány perccel vagy órával később görgetsz, és hirtelen ez jön fel szembe. Ezek a hirdetések. Lehallgatnak-e bennünket? Nos, hát a telefonok nem hallgatják le a felhasználókat reklámcélból vagy másokból. A hirdetések célzása főként digitális lábnyomok és viselkedési adatok alapján történik, állítólag. A fejlett algoritmusok a környezetünk adatait is felhasználva jósolják meg az érdeklődésünket. Az igazi veszélyt a tudatos adatgyűjtés, a követés és a profilozás jelenti, nem pedig a titkos lehallgatás, lévén, hogy az nem létezik. Amikor használjuk a telefont, egy gigantikus adatgyűjtő gépezetet etetünk, az alkalmazások, keresési előzmények és meglátogatott weboldalak, valamint a bankkártyás vásárlások és a GPS helyadatok is számítanak. A legfontosabb tanulság tehát az általános mobilfelhasználó számára nem az, hogy ragasszuk le mobiltelefon mikrofonját, mert hogy ez nem igazán segít, egy darab szigetelő szalag nem oldja meg a helyzetet, hanem inkább a mindennapi digitális viselkedésünk az, ami nagyon sokat elárulhat rólunk, a telefonunknak. Úgyhogy figyeljetek ezekre a turpisságokra, és inkább hallgassatok bennünket. Sigma és a Nobody to Love egy nagy-nagy kedvencünk itt a Rádió 1 Gongon. I know.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy, hát mindenki tűkönül, mert már csak egy nap és kezdetét veszi az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő valaha volt legnagyobb 48 csapatos, 104 mérkőzést tartogató labdarúgó világbajnokság. Na ezt nem magamtól találtam ki, hanem Vízi Zalán írta meg nekem. Ő állította össze természetesen a híreket is, úgyhogy most ezek következnek.
1: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
0: A címvédő argentinok magyar idő szerint ma hajnalban lejátszották utolsó felkészülési mérkőzésüket, az ellenfelük Izland volt, amely ellen 3-0-ra nyertek. Lionel Messiék Algériával, Ausztriával és Jordániával vannak egy csoportban, és jövő szerdán kezdik meg a VB szereplésüket. És ha már Lionel Messi, a 8-szoros aranylabdás világsztár azt nyilatkozta, újra virágbajnok akar lenni, de ha ez nem jön össze, azt szeretné, hogy Portugália nyerjen, és Cristiano Ronaldo is világbajnok legyen, mert nagyon megérdemelni. Egyébként, ha Argentina és Portugália is megnyeri csoportját, a két csapat a legjobb 8 között összekerülhet egymással, tehát utolsó világbajnokságukon összejönne a Messi-Ronaldo álommeccs, amely vélhetően minden idők egyik legnézettebb sporteseménye lenne. Bár sajnos a magyar válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, de a mieink is felkészülési mérkőzést játszottak tegnap este Debrecenben. Szoboszlai Dominikék hátrányból fordítva 3-1-re győztek Kazasztán ellen. Hát nagyon köszönjük Zalánnak, hogy nem nekem kellett a VB híreket összelapátolni, bár azt mondta, hogy én akár beszélhetnék arról, hogy megint Shakira énekli a VB dalát, és ez így is van. Meg az is így van, hogy továbbra is várom a 0629-414-020-ra, nyerni szeretnék felkiáltásokat, hogyha meghalljátok az iskola csengőt. Benzombonnal megyünk tovább, ez a Beautiful Things, itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
3: Június 13 és 19 között.
2: Ez az!
3: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
4: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
8: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szepdeszka, pompa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
9: Konfitált kacsamája hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
10: Persze. Először megpirítjuk a hamburgerbucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagymalekvár. Közben a konfitált kacsamájat kicsit megpirítjuk, a marhahússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burgerbe, és kész is a konfitált kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáki utca 18-ban, a Rizburgerben.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most! Rádió 1! Folyt

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely lássuk, mi a helyzet az utakon.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Alakul a nyári, illetve a nyár elejé forgalom, érdemes lesz majd mindig csekkolni az 52-es utat, a 74-es utat és az M5-ös utat is, hiszen az autópályán most átépítik például a Kecskemét észak csomópontot, Kecskemét elkerülő szakaszát, valamint Kecskemét és Lajosmese között is felújítanak egy hidat, ez tehát az M5-ös, az 52-esen pedig Solt és Fülöp szállás között vannak folyamatos munkálatok, ott pedig fél sávon halad a forgalom. De hogyha nem mennétek nagyon messzire, hanem itt helyben keresnétek programokat, akkor pedig már is mondok néhány ötletet, hogy mit tudtok csinálni a most következő hétvégén. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület szervezésében újra életre kell a főtéri sörkertmozi. Ma este 9 órakor egy igazi magyar klasszikus, a Csini Baba zenés film kerül vetítésre, tehát a főtéri sörkertmozi sorozatában a Tér a térben. Ez a főtér melletti kis téren van. A különleges irodalom és helytörténeti előadásra várják az érdeklődőket pénteken 15 órára a Katona József emlékházba. Székelyné Kőrösi Ilona történész a Bánkbán szerzőinek édesapjáról, Katona Józsefről beszél majd. Megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét sorozat Kecskeméten péntek délután 5 órától Bősze Ádám zenetörténésztal előadást Nagy zenészek, nagy szerelmek című kötete kapcsán Bartók Béláról. Szombat délután 14:30-tól pedig Bartusz Éva író és Popovics Tamás író lesznek a Könyvtár kávézó vendégei, akiket hát Puha Éva, azaz jó magam, a Rádió Igong műsorvezetője női és férfi szerepekről fog kérdezni. Úgyhogy van itt is program bőven Kecskeméten. Nálunk meg vannak klassz zenék, mint például a folytatásban egy óriási kedvencem, jön az Unholy, Sam Smith és Kim Petras kettőse.

0: Az egész családnak szóló nyereményekre számíthatsz új játékunkban,
1: ha te vagy a leggyorsabb üzenetíró.
0: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió Egy Gong.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogtak meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Elizabethet próbálom meg elérni, mert hogy ő is írt ebben az órában a 0629414020-ra, hogy nyerni szeretne, és most már csak helyesen kell felvennie a telefont. Vagy egyetem fel kell vennie.
1: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
0: Júj, de nagyon izgultam, Elizabeth, hogy felveszed-e, és hogy jól veszed-e fel.
1: Ja,
0: hát nagyszerű, nagyon ügyes voltál. Tudod, de mit nyertél ezzel az egy rövidke mondattal, a szlogennel?
1: Nem, most nem.
0: Most nem figyeltél, de a játékunkat azt tudod, hogy milyen belépők
1: igen.
0: vannak? Jól van.
1: Akkor figyelemmel követtem.
0: Kicsit segítek, hogy ebben az órában mi az, ami a te markodat üti. Egy darab páros belépőt nyertél egy felnőtt és egy gyermek részére az Ikon Kecskemét rendezvényre, illetve benne van a neved a kalapba, amelyből a napi nyereményt sorsoljuk, majd 2 darab VIP belépőt a Ballófesztre, és Ollinbe pedig minden játékosunk közül kisorsoljuk majd a heti fődíjat, ami egy 300 000 forint értékű, 3 nap 2 éjszakás családi luxus safari sátor nyeremény. Már nem a sátrat lehet megnyerni, hanem az utazást. A Richter Safari Park jó voltából. Melyik az, ami a legjobban dobogtatja a szívedet?
1: Hát nyilván a safari. Kell az izgalmat lenne, de természetesen a többi is nagyon jól hangzik.
0: Szurkolok neked nagyon, vagy nektek. Köszönöm nagyon. Minden esetre az Ikon Kecskeméten már ott tudtok lenni, és legyen nagyon klassz a napod.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: Na hát ilyen egyszerű belépni a nyárba velünk. 0629414020 a következő órában is, és nyerni szeretnék, amint meghalljátok a kicsengetés hangját. A mikrofonnál továbbra is Puha Évi veletek. A következő órát pedig Lady Gaga nyitja majd.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Ballófest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
3: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett!
9: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
10: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malomközpontban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malomközpont.
13: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, buli mobilok és drift trike-ok. Őrült ötnapos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
14: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
15: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
16: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát! Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma. elixirbeauty.hu.
13: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
17: Láttál már közelről félvezet, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
18: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
19: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakába nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Éjszakai ivóvízhálózat öblítést végez a Bácsvíz Kecskeméten. Továbbra is várják a véradókat Kiskunfélegyházán. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Folytatja az ivóvízhálózat tervezett karbantartását a Bácsvíz ZRT Kecskeméten. A munkálatok célja, hogy hosszú távon is biztosítsák a jó minőségű és biztonságos ivóvíz ellátást a városban. A szolgáltató tájékoztatása szerint a szakemberek a nagy átmérőjű vezetékszakaszok öblítésével távolítják el a hálózatban esetlegesen lerakódott anyagokat. A karbantartás ma este 10 órától éjfélig a 3. Béla körút, a Nyíri út és az Akadémia körút térségében zajlik, majd június 11-én éjfél és hajnali 2 óra között a Március 15-e utca, a Budai út és az Akadémia körút környékén folytatódik. A munkálatok idején az érintett területeken átmeneti víznyomás csökkenés fordulhat elő. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy a karbantartás az ivóvíz minőségének megőrzését szolgálja. A Bácsvíz ZRT az esetleges kellemetlenségek miatt a lakosság türelmét és megértését kéri. Nyáron is fontos a véradók segítsége, hiszen egyetlen véradás akár 3 ember életét is megmentheti. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat júniusban is több alkalommal szervez véradást Kiskunfélegyházán és a térségben, hogy biztosított legyen a folyamatos vérellátás. Ebben a hónapban még 2 helyszínen várják az önkéntes véradókat, június 13-án a Művelődési Központban, reggel 8:30 és dél között, míg június 30-án a Szakmaközi Művelődési Házban délután 3:30-6 között lehet vért adni, írja a félegyházi közlöny. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem 2 útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
1: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalannak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az évkerékpárútja címet.
20: Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedett a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton már erősen felhős, borult tájak is lehetnek ma. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar kialakulhat, a szél pedig megélénkül. A hőmérséklet ma még a térségben napközben 21 és 33 fok között alakul. Holnapra virradóan a front egyre több helyen okozhat majd esőt, záport és pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Puha Évával. Csak igazi mai sláger.

0: Villámgyors üzenet a csengetés után.
1: Egy rövid, de pontos mondat a telefonba.
0: És már is tiéd az esély
1: legújabb játékunk nyereményeire.
0: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger, majd a mikrofonnál Puha Évi veletek, de ebben az órában itt lesz egy meglepetésszerűen beépített Faragó Miki is, hiszen a Téma című magazin műsor is jön majd ebben az órában, meg persze folytatódik a belépő a nyárba a rádió egy gongon 0629414020, erre az SMS és Viber számra kell nekem írni, hogy nyerni szeretnék, ha meghalljátok az iskola csengőt.
1: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
0: Azt hiszem egyébként nincs is olyan szó, hogy iskola csengő, talán csengetés vagy csengettyű, na mindegy, meg fogjátok ismerni, tehát amikor kicsengetnek az iskolából, azt a hangot keressük, és akkor jöhetnek az üzenetek. És természetesen belépőket lehet nyerni ma is minden órában, és nap végén is. Nap végén egyébként 2 darab VIP belépőt sorsolunk a Ballófestre, 24.000 forint értékben a Ballófest jóvoltából, a heti fődíjunk egy 300.000 forint értékű, két két gyermek részére szóló 3 nap, 2 éjszakás szállás a luxus szafari sátrak egyikében, a Richter Safari Park jóvoltából. Az óra nyeremény pedig annak, akit visszahívok, és úgy veszi fel a telefont, hogy belépő a nyárban a rádió egy gongon, 1 darab páros belépő az Ikon Kecskemét rendezvényére. Szóval tényleg nagyon belépünk a nyárba. Jut eszembe az iskola csengettyű szóról, akkor most már még tovább fokozzuk. Írjuk-e már a vakációt, segítsen már nekem valaki. A Viber számunkra akár ezt is megírhatjátok. Én pedig hozok egy zenét, ez a Walk With Me, a jó kedv és napsütés dala számomra itt a Rádió egy gongon.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma. Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Dr. Bagi Anett, a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda vezetője a vendégünk. Köszöntelek a stúdióban, szia Anett.
3: Köszönöm a meghívást, és én köszöntöm a hallgatókat.
2: Az Aktív Kecskemét és a Mozgás Receptre program kapcsán beszélgettünk, és ezért is hívtalak el, hogy kicsit frissítsük fel ezt az Aktív Kecskemét programot, meg a Mozgás Receptre programot, mert két különböző dologról van szó, de egymásra épül, igaz?
3: Így van. 2025 elején indult el az Aktív Kecskemét program, mégpedig a Kecskeméti Önkormányzat támogatásával, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága kapta meg feladatául, hogy ezt fölépítse ezt a programot, és ezen belül is az Egészségfejlesztési Iroda kapta meg a koordinátását. Ennek a programnak a célja az volt, hogy a kecskemétiek számára elérhető mozgási és sportolási lehetőségeket biztosítsunk, amit könnyen el lehet érni, annak érdekében, hogy motiváljuk a lakosságot, hogy rendszeresen mozgás az életük természetes részévé váljon. Hát a legfontosabb az életmód, illetve az egészséges élet során az egyik alapköve a mozgás. És ezt szerettük volna, hogy minél szélesebb térben megszólítsuk a kecskeméti lakosságon. Úgyhogy elindítottuk az Aktív Kecskemét programot, és ezzel párhuzamosan elindult a Mozgás Receptre program is. A Mozgás Receptre program az a Magyar Életmód Orvostani Társaságnak a projektje, amihez lehetett csatlakozni önkormányzatonként. Ebben a programban, ahogy a neve is mutatja, házi orvosok írják föl receptre a mozgást a pácienseik számára. Annak érdekében, hogy minél egészségesebb életet tudjanak élni, illetve mind a megelőzésben is fontos szerepe van az egészség megőrzésében, illetve különböző betegségek során az egészségi állapot javítására is nagyon fontos a mozgás. Mi, mint egészségfejlesztési iroda, a Mozgás Receptre programban próbáltuk a hátteret kialakítani ehhez, tehát különböző mozgás helyszíneket valósítottunk meg, és különböző mozgás órákon lehet ezeket a recepteket beváltani.
2: Kérdés, hogy milyen mozgásokról van itt szó?
3: A Mozgás Receptre programban, tehát a receptre, ami azt jelenti, hogy 5 alkalommal lehet igénybe venni a különböző mozgásórákat. Elsősorban az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, a régi STK tornatermében vannak az órák, gyógytornász vezetésével. Ilyen órák például pilates softballal, széktorna, nyakváltorna, pilates alapok, gerinctorna, tehát nagyon sokrétű és széles körű ezek az órák, gyógytornász segítségével, vezetésével történnek, hogy minél pontosabban és jól legyenek kivitelezve a különböző mozgásformák. Ez tehát 5 alkalommal lehet erre a receptre ezen részt venni, illetve hogyha úgy ítélik meg, hogy még szüksége van az adott kliensnek még több órára, akkor elmegy a háziorvosához, és akkor ezt újból lehet kérni ezeket a recepteket. Itt Kecskeméten már majdnem az összes háziorvos csatlakozott a programhoz, mert ebben a programban regisztrálni kell az orvosokat is, illetve akik megkapják a receptet, nekik is regisztrálniuk kell egy applikáción keresztül ebbe a programba, de ebben mindig segítünk, és a gyógytornászunk is mindig segít ebben, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni. És már tavaly is egy nagyon szép eredményt értünk el, mivel egy évvége felé az EMOT-nak, az Életmód Társaságnak volt egy kongresszusa, és ott az országos eredményt is kihirdették, hogy a beváltott receptek számát nézték, és ott Kecskemét a 3. helyen végzett. És most a napokban kaptam egy nagyon jó hírt, mégpedig az, hogy március és április hónapban a legtöbb felíró és beváltott mozgásreceptet egy Kecskeméten dolgozó házi orvos érte el, és ő pedig a Tamasi József doktor úr, úgyhogy tehát ez nekünk nagyon nagy büszkeség, nagyon büszkék vagyunk, és innen is szeretnék gratulálni a doktor úrnak, és nagyon köszönjük az együttműködését.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Dr. Bagi Anett, a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda vezetője a vendégünk. Az aktív Kecskemét és a mozgás receptre program kapcsán beszélgettünk. Kerülhetnek be új mozgásformák is, és akár az elmúlt egy évben ez bővült is?
2: Így van, próbálunk minél szélesebb körben minél több lehetőséget megragadni. Az egyik ilyen új dolog volt, hogy próbáltunk partnereket is keresni ehhez a programhoz, és sikerült fitnesstermekkel együttműködést kialakítani, ahol szintén be lehet receptet váltani. Ezen kívül az aktív Kecskemét programban pedig úgy próbáltuk megvalósítani a programot, hogy nem szükséges a recept, hanem egy szélesebb körbe szerettük volna megszólítani a lakosokat, mégpedig úgy, hogy városrészenként egy-egy termet szerettünk volna, illetve mozgásórát kialakítani, aminek jó a megközelítése, és olyan időszakban legyen, amikor az aktív dolgozók is el tudjanak menni, tehát nem napközben, hanem munka után is részt tudjanak venni egy-egy ilyen mozgásórán, hogy be tudják építeni az életmódjukban, és az nagyon fontos, hogy rendszeresen el tudjanak járni ezekre a foglalkozásokra. És itt is az önkormányzat segített nekünk a tankerülettel együttműködve, mégpedig úgy, hogy kaptunk termeket iskolákban. És ezekben az iskolákban este 6 órakor tartottunk, vagy tartunk órákat, ilyen órák például az aerobik óra, alakformáló óra, de lehet jóga órán, dinamikus gerinc tréningen részt venni, és ki lehet próbálni, és természetesen ez teljesen ingyenesen van a résztvevők számára. Annyi, hogy van egy mozgásrendünk, amit a www.aktivkecskemét.hu oldalon lehet elérni, és ott foglalni kell, hogy nyilván korlátozott a létszám, meg a terem nagysága, ezért be kell regisztrálni. És innentől kezdve, ha beregisztráltak, akkor ezen részt lehet venni ezeken a foglalkozásokon. Hát igaz, hogy jön a nyár, ilyenkor azért van egy kis nyári szünet, illetve az iskolákban is szünetet tartanak, úgyhogy ott most nyáron nem lesznek foglalkozások, viszont szeretnénk, hogyha nyáron sem maradnának mozgás nélkül a lakosok, úgyhogy kitaláltuk az aktív nyár programot, és az pedig július 1-től fog indulni, és hétvégente szombaton délelőttönként lesznek mozgás órák a Kenterben. Ez azért jó, mert ott egy védettebb terület, nem napos, nem esik be az eső, úgyhogy meg tudjuk tartani ilyen rosszabb idő esetén is, és ez július és augusztus folyamán lesznek ezek az órák. Most jelen pillanatban szervezés alatt van, hogy milyen típusú órák lesznek, de szerintem lesz jóga, tai chi, gerinctorna, tehát hogy próbálunk minél színesebb mozgásformát is megjeleníteni, annak érdekében, hogy mindenki megtalálja neki megfelelőt. Úgyhogy ez fog júliusban elindulni, úgyhogy oda is nagyon sok szeretettel várjuk a kedves mozogni vágyókat. Követni kellene a Facebook oldalunkat, ami az Aktív Kecskemét Facebook oldal, és azon minden programot meg fogunk jeleníteni időben.
1: Már csak egy mondta mozgás receptre programhoz, hogyha szeretnék én is elvenni egy ilyen mozgásra, akkor ez ingyen írják fel a receptet?
2: Persze, természetesen.
1: Fontos kérdés mindig.
2: igen. Annyi az a fontos, hogy az adott háziorvos be legyen regisztrálva ebbe a programba, és onnantól kezdve a recepttel ingyenesen lehet jelentkezni. Időpontot kell foglalni, illetve be kell regisztrálni a mozgásreceptre programba, és onnantól kezdve mehet is a torna, illetve a mozgás.
0: Téma. A rádió egy gongon.

0: Széma, a Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Dr. Bagi Anett, a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda vezetője a vendégünk. Anett, ha már itt vagy velünk, akkor gyorsan meg is kérdezem azt is, hogy a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda, ugye folyamatosan halljuk, hogy különböző előadásokat, programokat is szerveztek, illetve vannak események. Kicsit erről mesélj nekünk, az elmúlt időszakban mi valósult, meg gondolom itt is a nyáron azért kicsit visszavesztek, lehet, hogy nyári szünetre mennek ezek a programok, de mi történik így események tekintetében nálatok?
2: Igen, hát nagyon széles körű a mi rendezvényeinknek a típusa és száma. Egyrészt a gyerekektől kezdve az időseknek nyújtunk szolgáltatásokat. Nyilván a nyári szünet miatt az iskolákban most kevesebb, tehát nem tudunk menni, mivel ott nyári szünet lesz, de ott is egészségfejlesztési, egészségnevelési órákat szoktunk tartani az egészséges életmóddal kapcsolatosan. Ezen kívül fut az Alzheimer Café, ő már 8 éve mi vezetjük az Alzheimer Caféket, nagyon érdekes és nagyon fontos témákat dolgozunk föl, és nem csak a demenciával kapcsolatosan, hanem az aktív idősödéssel is, úgyhogy oda is nagyon sokan el szoktak jönni. Hát ez nyáron most nyári szünetre megy, illetve ami nagyon fontos, hogy februárban a kórházzal együttműködésben elindítottunk a Diabetes Esték nevezetű programsorozatunkat, ami szintén havi egy alkalommal a cukorbetegséggel kapcsolatosan dolgozunk fel témákat. Nagyon népszerű, úgyhogy szeptemberben folytatni fogjuk, mert ő is most egy kicsit pihen, és szervezzük az őszi programokat, úgyhogy a diabétesztessék is nagyon népszerűek, illetve szervezünk kismamáknak programokat, ezen kívül, úgyhogy Nordic Walkingunk nyáron is, hogyha lesz elég jelentkező, megy a Nordic Walking oktatás is, úgyhogy lesznek programok, illetve nyáron, amikor különböző rendezvények és kitelepülések vannak itt a járásban, mi ott meg szoktunk jelenni, meg szoktak nagyon sok helyre bennünket hívni, és állapotfelmérés biztosítunk a lakosok, illetve a kliensek részére. Most például június végén a könyvtárban leszünk elérhetőek, ott lesz egy kongresszus, és a konferencia résztvevőinek fogunk egy általános állapotfelmérést biztosítani. De ezen kívül egyébként maga az EFI irodába is be lehet bárkinek jelentkeznie, előre ide egy összetett időpontban, vérnyomás, vércukor, bokakarindex, inbody mérésre, illetve dietetikai tanácsadásra és mentálhigiénés tanácsadásra is van lehetőség.
1: A Piaristák terén a régi SZTK
2: épületében? Így van. Így van.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és az aktualitásokról beszámoltál nekünk. Szép nyarat nektek!
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Bár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börek stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgyis tett.
3: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Jól hallottad!
2: Ez a csengő hang volt a jeladása jelentkezése. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely lássuk, mi a helyzet az utakon.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: M5-ös, nagy kedvencünk, a Kecskemét elkerülő szakaszon a 81-es és 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon a belső sáv le van zárva, forgalom szűkített sávon halad, és még mindig M5, Kecskemét és Lajosmizse között is újítanak egy hidat, így ott is sávelhúzás és leálló sáv van, irányított forgalom és torlódásra kell számítani. Ha láttok valamit, akkor 0629414020, és jöhetnek az útinfók is, akár a nyerni szeretnék felkiáltások mellett. A folytatásban pedig egy nagy kedvencünk, Taylor Swift, akinek a csak királyi esküvőként emlegetett Frigye tartja lázban rajongóit, és egyébként nem mellesleg a Toy Story 5 című animációs filmhez írt I Know It, I Know You című betét dalával is tarol az Instagramon, szóval azt hiszem, hogy ez Taylor Swift éve, évtizede, élete? Hát nem tudom. Jön az Opalight!

0: Krisztiánt próbálom meg elérni, és reméljük, hogy jól veszi fel a telefont. Nagyon egyszerű mondatot kell megjegyezni. Hello, Puha Évi Rádió 1 gong.
1: Köszi helyezet, Krisztián.
0: Hello, Krisztián. Hát van egy jó hírem, meg egy rossz. Melyikkel kezdjem?
1: Én nem tudom. Nem úgy vettem fel a telefont, hogy kellett volna.
0: Így van. Viszont a jó hírem az az, hogy a következő órában is próbálkozhat, mert egész nap tart az akciónk, sőt még holnap és holnap után is. Melyikre pályáztál volna egyébként nagyon a belépők közül?
1: A Safari. Richter Safari-ra.
0: Na hát mindenki arra edz, viszont jó hírem van, mert akivel játszunk a héten, azok mind bekerülnek a fődíj sorsolásba, úgyhogy a következő órában is próbálkozz. Belépő a nyerbe a Rádió 1 gongon. Jó, így vedd fel legközelebb, és benne leszel a kalapban. Köszi szépen! Na hát kérem, a hibákból is tanulni kell, de semmi probléma, a következő órában is folytatódik a belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Ezt a mondatot tessék mantrázni, és minden belépőre szert tehettek, már persze, hogyha szerencsések vagytok, és benneteket hívunk vissza. A következő órában is én leszek még veletek, a mikrofonnál Puha Évi, az órát pedig egy üdönséggel nyitjuk, ez az a Don't Leave, Axel Serra és Misha Miller hármasa. Itt a Rádió 1 gongon.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba. A Rádió 1 gongon. Nyakú.

0: Szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Palló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
6: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
14: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
15: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
16: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakóparkjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
17: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
18: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihleted és alakítsd ki álmaid kertjét.
17: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
19: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Szemiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
1: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
20: finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
21: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
22: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
23: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Díjátadó gálán ünnepelte az évad legjobbjait a Kecskeméti Színház. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Közelről is meg lehet nézni a gólyafiókákat Bács-Kiskunvár megyében. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Ünnepélyes keretek között adták át a 2025-26-os évad közönség díjait a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház hagyományos, együtt a művészetért díját adó gáláján, írja baon.hu. Az eseményt sokan a Kecskeméti Színházi Élet Oscar gálájaként emlegetik, hiszen a díjazottakról ezúttal is a nézők szavazatai döntöttek. A gálán több kategóriában ismerték el a társulat tagjainak munkáját. A díjátadó egyben az évadzárás egyik kiemelt eseménye is volt. A társulat már a következő jubileumi évadra készül, hiszen a Kecskeméti Teátrum fennállásának 130. évfordulóját ünnepli majd a 2026-27-es szezonban. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
26: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstioliddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
25: Idén is több településen várják az érdeklődőket a fehér gólyák látványgyűrűzésére. A programot a Kiskunsági Nemzeti Park és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezi, hogy a természetkedvelők testközelből is megismerhessék a gólyafiókák életét. A gyűrűzés során a fiatal madarak speciális színes jelölést kapnak, amelynek segítségével később akár távcsővel is azonosíthatók lesznek Magyarországon, vagy vonulásuk során külföldön, írja a hiros.hu. A programokon bárki részt vehet, előzetes regisztráció nem szükséges. Általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, északnyugaton lesz felhősebb az ég, elszórtan lehet számítani záporok, zivatarok kialakulására. Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet számítani esőre. A hőmérséklet a térségben 27 és 33 fok körül alakul. Holnap a vastag felhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett, de sok helyen lehet számítani csapadékra, a hőmérséklet pedig pár fokkal visszaesik.
27: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: És most!
23: Rádió
28: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, majd a mikrofonnál még mindig Puha Évi veletek.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: És még mindig tart a belépő a nyárba. A Rádió egy gongon 0629414020, és nyerni szeretnék. Már amennyiben tényleg szeretnétek nyerni, akár heti fődíjként egy 300.000 forint értékű 3 nap 2 éjszakás családi nyaralást a Safari Parkba, egy luxus safari sátorba. Semmi más nem kell tenni, mint írni nekem, és várni, hogy megcsörrenjen a telefon. Belépő a nyárba, a Rádió egy gongon. Így kell felvenni a kagylót. Most Ed Sheeran folytatja, ez már az Azizam.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, majd lássuk, hogy mi a helyzet az utakon. Ha ti is láttok valamit, nyugodtan írjátok meg a 0629-14-020-ra.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Nagy kedvencünk az M5-ös autópálya, ahol mindig átépítenek valamit, most éppen a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontot, így jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtó még mindig le van zárva, valamint Kecskemét és Lajos Mizsek között is felújítanak egy hidat a 88-as és 87-es kilométer között a belső sávban lezárva, de érdemes indulás előtt tájékozódnod valamelyik applikáción keresztül, az M5-ösön mindig érhetnek bennünket meglepetések. Nálunk viszont nem sok meglepetés van, már hogyha azt nem veszük meglepetésnek, hogy kisorsolunk például a héten egy 300 000 forint értékű családi luxus szafari nyaralást. Ugye jól hangzik? 0629-14-020 és nyerni szeretnék. Szemfelt és Rozalin újdonsággal folytatásban ez a Heart Like Mine.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely dübörög a belépő a nyárba, hiszen már csak egy hét van hátra a suliból. Jöttek az üzenetek, köszi, igen, a vakációt, azt már simán lehet írni, sőt, van, ahol már szinte tartják is, mert hogy alig vannak már órák, és mindenki szórakozik, és pihen, és sportnapot tart. Na hát így kell levezetni az egész éves feszültséget, vagy például olyan remek rendezvényeken, amelyekre a belépőket most meg lehet nyerni nálunk. Például az Ikon Kecskemét rendezvényére, vagy a BMW találkozóra, vagy akár a napi nyereményünk is kiválóan alkalmas lazításra, méghozzá VIP belépő a Balló Festre, kettő személy részére, illetve a heti fődíjunk sem piskóta, sőt azt hiszem, hogy a legtöbben ezért tartotok velünk. 300 ezer forint értékben sorsolunk ki 3 nap 2 éjszakás szállást luxus safari sátrakban, mert hogy a Richter Safari Parkban ilyen is van, 2 felnőtt és 2 gyermek részére szól majd ez a nyeremény, úgyhogy érdemes szólni a kisgyerekes családos ismerősöknek, vagy akár nekik megnyerni, és velünk tartani egész héten. A részleteket egyébként az Insta és Facebook oldalainkon is megtaláljátok, ha még nem követtetek, akkor beírtam a fekete pontot, de kiradírozom, ha gyorsan bekövettek bennünket. The Kid Laroi és Justin Bieber 2-se, ez már a Stay.

0: miért a Rádió egyet hallgatják.
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

could break my heart. Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy az elmúlt percekben a csodálatos, utánozhatatlan Dua Lipa zenélt nekünk, a Break My Heart-ot hallottuk. Hát az ő szívét bizony nem törte össze senki, sőt, múlt héten titokban összeházasodtak szerelmével, Callum Turnerrel, mégpedig Londonban egy nagyon egyszerű kis kápolnai esküvő volt, egy csodálatos szedben, amit utoljára Mick Jagger felesége produkált sok-sok évtizeddel ezelőtt, hát elképesztően nézett ki a hölgy, ha valaki még nem látta, akkor keressen rá a neten, Dua Lipa esküvő, talán ez a legegyszerűbb felütés. Aztán pedig egy háromnapos palermói, szicíliai ereszdel a hajam vette kezdetét, sok száz vendéggel, kastéllyal és mi egymással, úgyhogy én azt gondolom, hogyha egy sztárral cserélnem lehetne, akkor az most Dua Lipa lenne. Na de járjunk két lábbal a földön, és emlékezzünk például azokra a 2000-es évekbeli fergeteges bulikra, ahol egyszer csak felcsendült ez a dal, ami a most következő percekben érkezik itt a Rádió egy gongon, és azt gondolom, hogy a millenial anyukák, ahogyan most divatosan hívják őket, akik a 2000-es években csapatták a bulikat, azok most biztosan felhangosítják a zenét. A következő percekben érkezik Enrique Iglesias, akinek egy picit besegített Sean Paul, és két kimondhatatlan nevű úriember, de talán Buenoizona, talán ez lesz a jó megfejtés. A Rádió egy gongon, ez itt már a Bailando.

0: Tündét próbálom meg elérni. Ő is írta 0629 414 020 SMS és Viber számunkra, hogy nyerni szeretne. Most már csak az kell, hogy
1: jól. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.
0: Jól vegye fel a telefon, Tünde. Hát gratulálok. Szia, szia, puha évi Rádió 1 gong. Szia. Éppen ezen izgultam, hogy vajon tudod-e a varázsmondatot, de így igaz, belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Nagyszerű, már is tiéd a belépő. Tudod-e, hogy hová? Picit össze volt zavarodva az előző nyertesünk, és gondoltam, megkérdezem, hát, ha te tudod.
1: Hát a fődíj az a Richter.
0: Így van. A heti fődíjunk a Richter Safari Park jóvoltából egy 3 nap 2 éjszaka 2 felnőtt 2 gyermek részére egy szállás a Luxus Safari sátrak egyikében. Ez egy fantasztikus helyszín egyébként, tehát ez a fődíjunk.
1: Igen, nagyon aztán, jó lenne.
0: Igen, igen, aztán van nekünk napi nyereményünk, amely 2 darab VIP belépő a Balló Festre, ezt mindig a nap végén sorsoljuk, illetve az óra nyeremények, amelyel most te is gazdagabb vagy, 1 darab páros belépő az Ikon Kecskemét rendezvényére, úgyhogy így szép lassan haladunk előre egy a belépőkkel. Jó lesz így, Tünde?
1: Jó lesz.
0: Jól van, akkor szurkolok neked, nap végén is hallgass bennünket, hát ha neked kedvez a szerencse. Ebben az órában tehát gazdára talált az óra nyereménye, a napi fődíj pedig így igaz, még hátra van, ahogyan a heti fődíjunk is, úgyhogy nézzétek az Insta és Facebook oldalainkat, mert ott minden infót megosztunk, meg persze a kollégákkal igyekszünk minél sűrűbben elmondani nektek, hogy mit is jelent ez a belépő a nyárba a Rádió 1 gongon, annyira nem bonyolult, belépőjegyeket lehet nyerni. A következő órában még én leszek veletek, a mikrofonnál Puha Évi, az órát Ray Dalton nyitja, majd ez lesz a Blood Running, tartsatok velünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Melegfront UV figyelmeztetés hátán. A nyári melegben igazán nagy kincs egy jó légkondi. Szuper hírünk van ezzel kapcsolatban. Ugyanis plazmaadással most akár te is nyerhetsz egyet. Ha nem csak a Plazma Centerben szeretnéd élvezni a hűs, légkondicionált levegőt, teljesíts 10 plazmaadást július 31-ig, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson, és tied lehessen egy vadonatúj klíma beszereléssel együtt a H&H klíma jóvoltából. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
5: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
6: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
7: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
6: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
8: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
9: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, unimobilok és drift trike-ok. Őrült 5 napos parti, több 1000 lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
10: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
11: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
12: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
13: ismeredsz el a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
14: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihleted és alakítsd ki álmaid kertjét.
13: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
15: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
16: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
17: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
18: Házépítésben gondolkodsz?
19: A Lego Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében.
18: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
19: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
20: Megújult a Mogyorós Liget Kecskemét belvárosában. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. Utcabál miatt lezárják a Gárdonyi utca egy szakaszát Kiskörösön. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Új természetközeli arculatot kapott a kecskeméti Mogyorós Liget. A nagy templom és a városháza közötti zöld területen befejeződtek a felújítási munkálatok, amelyek eredményeként egy biodiverz, a beporzó rovarok számára is kedvező városi park jött létre. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint az ökológikus szemlélettel kialakított ágyásokba több mint 40 növényfajból közel 5000 évelő és egynyári virágot ültettek. A liget névadójához kapcsolódva 6 új mogyorófát is telepítettek, emellett új gyepszőnyek került a parkba. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta a rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
21: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet.
20: Ezúttal nem bosszúságot, hanem szórakozást jelent az útlezárás Kiskörösön. Június 13-án szombaton ugyanis utcabált rendeznek a városban, ezért délutántól éjfélig ideiglenesen lezárják a Gárdonyi utca egy részét a gépjárműforgalom elől. A rendezvény délután kezdődik, és a Gárdonyi utca 25-ös szám előtti szakasztól egészen a Segesvári utca kereszteződéséig várják a mulatni vágyókat, írja a Vármegyei Lap. Az est folyamán az autók helyét a közösségi programok, a zene és a jó hangulat veszi. A szervezők a biztonságos lebonyolítás érdekében rendelték el a forgalomkorlátozást, és a környéken élők türelmét, valamint megértését kérik az esetleges kellemetlenségek miatt. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton már erősen felhős, borult tájak is lehetnek ma. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar kialakulhat, a szél pedig megélénkül. A hőmérséklet ma még a térségben napközben 21 és 33 fok között alakul. Holnapra virradóan a front egyre több helyen okozhat majd esőt, záport és pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.
5: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: folytatódik a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: villámgyors üzenet a csengetés után.
1: Egy rövid, de pontos mondat a telefonba.
0: És már is tiéd az esély
1: legújabb játékunk nyereményeire.
0: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a Daily Mix második, a közösen pedig eltöltött negyedik óránkat, és egyben utolsót kezdjük meg. A mikrofonnál Puha Évi veletek.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: És csak úgy hintjük, szórjuk a belépőket a nyárba itt a Rádió egy gongon. Az Insta és Facebook felületeinken megtaláltok minden részletet, ha még nem követtek, akkor gyorsan tegyétek. De gyorsan elmondom én is, ahogy akik most kapcsolódtak be, azok is képbe legyenek, hogy mennyire klassz nyereményeink vannak. Szó szerint belépőket lehet nyerni, például az Ikon Kecskemét rendezvényére, a BMW találkozóra, a Balló Festre, oda ráadásul VIP jegyet, vagy akár a heti fődíjat is el lehet vinni. Péntek délután 3 nap 2 éjszaka szállás a luxus Safari sátrak egyikében 2 felnőtt és 2 gyermek részére a Richter Safari Park jóvoltából. Szóval tényleg belépünk a nyárba, és ezt a mondatot nagyon jegyezzétek meg, mert hogyha megírtátok nekem a 0629414020-ra, hogy nyerni szeretnék, és titeket hívlak vissza, akkor így kell felkapni a telefont. Belépő a nyárba, a Rádió egy gongon. Ez tehát a bűvös mondat, én pedig addig zenélek. Baby Rexa és Faithless 2 se érkezik itt a Rádió egy gongon.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert június 10-e szerda van, és hát azon túl, hogy a Gréták és Margitok ünnepelnek névnapot, azon túl a Jegeste a világnapja van. Hát azt egyébként nem gondoltam volna, hogy van a Jegestának világnapja, de a hírek rovat feldobta, és tényleg egyébként az 1800-as évek végéig nyúlik vissza a Jegeste a története, hát miért ne lehetne egy világnapja, igaz? Szélesebb körben egyébként az 1900-as évek Szent Louis-i világkiállítás után terjedt el, ahol az angolok szerették volna megismertetni az amerikaiakkal. A finom fekete teáikat azonban olyan forróság volt, hogy senki nem vágyott a klasszikus forró teára. Hát a japánok nem lájkolják ezt. Az egyik kiállító ekkor jeget rakott a forró italokba, és mindenki ráharapott. Hát kérem, ilyen egyszerű fogással lehet gyakorlatilag egy üzleti csodát létrehozni, amit utána évszázadokon át mindenki imád majd. Hát szerintem ez nem megy ki a divatból, ráadásul arról nem beszél, hogy ez egyik leggazdaságos nyári hűsítő is, mert hogy egy-két teafilterből én például több liter teát leszoktam főzni, klasszul bejegelem citrom, és mehet a hűsítés. Na ma mondjuk nincsen olyan forróság, de a hétvégére már megint jól jön majd a jegestea. Egy dologra viszont képtelen a jegestea, nálam legalábbis egészen biztosan, hogy kiváltsa a kávét. Imádom a kávét mindenféle formában, de most következő percekben eszpresszóként isszuk. Jön Sabrina Carpenter itt a Rádió egy gombon.

Villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba. És már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Sweet.

Ez a Rádió egy csak igazi mai slágermegye. Nem tudom ki, hogy van vele, nekem azért így a tegnap előtti 34 fokos hőség és tűző nap után kimondott a jól esett arra kelni reggel, hogy hát nem sülök meg a mai nap folyamán, és ez így is van, és így is marad még, ha minden igaz, holnap is, azaz csütörtökön, mert hogy a hőmérséklet érezhetően marad ezen a 22-26 fokos magasságon, vagy mélységen, ki honnan nézi. Csütörtökön éjszaka és a hajnali órákban is sokfelé számíthatunk majd esőre, záporokra, zivatarokra, amire azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan várnak már. Hát főképp azok, akik az agrárszektorban dolgoznak, de szerintem csak simán az erkélyen és a kertekben a növények is nagyon vágyják az esőt, úgyhogy hajrá, essen csak, de főleg éjszaka, ha lehet. Reggeltől pedig fokozatosan felszakadozik majd a felhőzet és kisüt a nap, de még egyszer mondom, marad ez az enyhébb idő, úgyhogy egy picit kímél bennünket még a nyár a nagy hőségből, nem rúgja be az ajtót egyből, mint Teddy Swims, Jön a Dor, itt a Rádió.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ahogy megyünk előre a nyárba, úgy lesznek egyre izgalmasabbak a különböző forgalmi anomáliák, úgyhogy rá is kukkantottam egy kicsit az útinform.hu-ra.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Ahol az M5-ös autópálya most sem okozott csalódást, hiszen továbbra is építkezések, lezárások, elkerülő szakaszok vannak érvényben. Például Lajosmizse között felújítanak egy hidat, de ugyanez van az elkerülő szakaszon és a csomópont építésen is. Mindhárom helyszínen a 88-as, 87-es, 73-as és 76-os kilométereket érinti ez. Sebességkorlátozásra kell számítani, 3-4 kilométeres lezárásra és hát természetesen az ezzel járó torlódásokra is. Úgyhogy ha van út infótok, na nem kell percét az M5-ösről, lehet bárhonnan, ne adj Isten baleset, torlódás vagy bármi, akkor várjuk a 0629-14-020-ra, ugyanide várjuk a nyerni szeretnék felkiáltásokat is. Martin Garrix a folytatásban érkezik a Butterfly-szal, egy jókedvű dal ebben a komor időben.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Mert feldobja a napomat, és itt közülékenyebben megy a munka.
2: Megmondom az őszintén, nagyon érdekességeket hallok állandóan, vidámok a hangulat, és jó zenéket játszotok le.
3: Jó hallgatni benneteket.
1: Nagyon-nagyon nagy élmény vagytok, komolyan. Ha nem lennétek, nem is tudom, hogy mi lenne.
0: Rádió Egy. Kizárólag a legnagyobbak.
4: Változatosan.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Lizát próbálom meg telefonon elérni, mert hogy ő is írt nekünk a 0629-414-020-ra.
1: Belépés a nyárba, a rádió egy gongon.
0: Jaj, de jól csináltad, Liza! Gratulálok! Szia, puha Évi!
1: Köszönöm, fia!
0: Nagyon ügyes vagy. Hát milyen friss vagy ebben a nyomott frontos időben, hogy így egyből felkaptad a telefont és el is találtad a varázsmondatot. Gratulálok! Honnan hallgatsz bennünket és mit csinálsz éppen?
1: Köszönöm szépen! Kecskemétről hallgatlak, és éppen a gyermekért jöttem az iskolába.
0: Ó, nagyon jó. Hát akkor a gyermeknek mondhatod, kisfiú, kislány?
1: Van kisfiú is, meg kislány is.
0: Minden garnitúra. Nagyon jó, mint ahogy nálam is. Szuper, igen. Szuper. Szóval ez a helyes válasz ebben az órában a Kunfehértói Nemzetközi BMW találkozóra jelentett belépőt és jegyet, viszont belépőt nagyon jelent a napvégi fődíjra is, ami ugye egy VIP belépő a Ballófestre, illetve bocsánat, páros VIP belépő, tehát kettő darab, és hát természetesen a heti fődíjunkra is, amire mindenki pályázik, gondolom te is tudod, hogy mi az.
1: Igen, nagyon szeretnénk megnyerni.
0: Így igaz, egy 300 000 forint értékű családi belépő, illetve hát szállás, 3 nap 2 éjszaka a luxus szafari sátrak egyikében, a Richter Safari Park jó voltából. Én szurkolok nektek, és további nagyon klassz délutánt kívánok a gyerkőcökkel, hajrá, kitartás, már nem sok van hátra a suliból. Ha a nyertes és a hallgató boldog, akkor mindenki boldog, én aztán főleg rengeteg üzenetet olvastam, ma ne hagyjátok abba, jó szokásotokat írjatok kettő után is a 0629-414-020-ra, hogy nyerni szeretnék, ha meghalljátok a csengettyű hangját, mert hogy Király Andor kollégámnál is folytatódik a belépő a nyárba. Az elmúlt 4 órában Puha Évit hallottátok, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Taylor Swift-tel nyitjuk majd az órát, legyen nagyon szép a délutánatok. Puszi!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Belépő a nyárba, a rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba, a rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
7: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sertés bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1499 forint június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
8: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50.000 forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tescohoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
9: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
10: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, flekken, minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg! Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
11: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
12: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
13: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
14: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
15: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Roncs autó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24, gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
17: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juharlakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
18: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Éjszakai ivóvízhálózat öblítést végez a Bácsvíz Kecskeméten. Továbbra is várják a véradókat Kiskunfélegyházán. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Folytatja az ivóvízhálózat tervezett karbantartását a Bácsvíz ZRT Kecskeméten. A munkálatok célja, hogy hosszú távon is biztosítsák a jó minőségű és biztonságos ivóvíz ellátást a városban. A szolgáltató tájékoztatása szerint a szakemberek a nagy átmérőjű vezetékszakaszok öblítésével távolítják el a hálózatban esetlegesen lerakódott anyagokat. A karbantartás ma este 10 órától éjfélig a 3. Béla körút, a Nyíri út és az Akadémia körút térségében zajlik, majd június 11-ig éjfél és hajnali 2 óra között a Március 15-e utca, a Budai út és az Akadémia körút környékén folytatódik. A munkálatok idején az érintett területeken átmeneti víznyomás csökkenés fordulhat elő. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy a karbantartás az ivóvíz minőségének megőrzését szolgálja. A Bácsvíz ZRT az esetleges kellemetlenségek miatt a lakosság türelmét és megértését kéri. Nyáron is fontos a véradók segítsége, hiszen egyetlen véradás akár 3 ember életét is megmentheti. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat júniusban is több alkalommal szervez véradást Kiskunfélegyházán és a térségben, hogy biztosított legyen a folyamatos vérellátás. Ebben a hónapban még 2 helyszínen várják az önkéntes véradókat, június 13-án a Művelődési Központban, reggel 8:30 és dél között, míg június 30-án a Szakmaközi Művelődési Házban délután 3:30-6 között lehet vért adni, írja a félegyházi közlöny. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem 2 útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
20: A 2 ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. 1-2 szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalannak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a 2 kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet.
19: Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedett a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton már erősen felhős, borult tájak is lehetnek ma. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar kialakulhat, a szél pedig megélénkül. A hőmérséklet ma még a térségben napközben 21 és 33 fok között alakul. Holnapra virradóan a front egyre több helyen okozhat majd esőt, záport és pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Király Andorral. Csak igazi mai slágermegy.

a Rádió 1 gong, ahol csak igazi. Ma is sláger megy, Évi után a stúdióban a következő három órában. Király Andor, üdvözlök mindenkit, és egy picit keményebbre vesszük a tempót, egymást érik majd a jó zenék, tehát újra együtt dolgozunk, újra jó lesz a hangulat, és a délután természetesen földobjuk még a játékkal is, hiszen folytatódik a belépő a nyárba a Rádió 1 gongon, és pontosan ezekkel a szavakkal kell majd felvenni a telefont annak, aki jelentkezik és akit visszahívok. Ennek persze feltétele, hogy akkor kell nekem megírni, ha nyerni szeretnék üzenetet SMS, illetve Viber számunkra a 2994-0-20-ra, amikor megszólal az iskola csengő hangja. Mert hogy mi már kicsengetünk. A nyereményekről is természetesen fogok beszélni, hiszen van heti fődíjunk, napi fődíjunk, és óra nyereményünk is. Úgyhogy csak bátran, legyen kéznél a telefon, én várom az üzeneteket. Holnap pedig, mint mindenki tudja, még az is, akit nem érdekel, indul a foci VB, és majd 39 napon keresztül láthatunk 104 meccset. Már is érkeznek a legfrissebb információk a VB-vel kapcsolatban, még amit már előtte tudni érdemes, erről is beszélek. Most viszont gyorsan befejezem, hiszen itt van egy kiváló dal Lady Gaga jóvoltából, ez a Dead Dance.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Ahogyan Évi is mondta, valóban visszaesett egy kicsikét a hőmérséklet, és ez talán jó néhányunknak egy kicsit kellemesebb is, viszont nem marad így sokáig, a jövő hét hétfőtől újból kánikula várható. Az időjárásról azonban még szó lesz, viszont ezek a kellemes hőmérsékletek abszolút alkalmasak még szabadtéri programokra, pláne, hogy az ajánlataim között van olyan is, ami fedett helyen lesz. Különleges irodalom és helyi történeti előadásra várják az érdeklődőket pénteken 15 órára a Katona József emlékházba. A rendezvény középpontjában idősebb Katona József, a Bánkbán szerzőjének édesapja áll, akinek alakját és örökségét Székelyné Körösi Ilona történész, etnográfus mutatja majd be. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület szervezésében pedig újra életre kell a Főtéri Sörkert mozi. Már ma este 9 órakor egy igazi magyar klasszikus, a kultikus Csini Baba című zenés film kerül levetítésre, tehát a Főtéri Sörkert mozisorozat keretén belül a tér a térben. Mindehhez kellemes időtöltést kívánok, bízom abban, hogy a délután további részében is jó lesz a hangulat, hozom az energiát pontosan olyan felvételekkel, amelyek mindig felrázzák az embert. Itt van például Regan Lily és Sarah közöse a Dreamin, mert álmodozni jó, hogy ők ezt hogyan teszik, mire gondolnak, mindjárt mondják, illetve éneklik és játsszák zenében itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai slágermegy folytatódik. Belépő a nyárba, elnevezésű játékunk. Súgok is egy picit, az iskola csengő hangja ebben az órában már elhangzott. Jöhetnek még mindig az üzenetek, mindössze annyi, hogy nyerni szeretnék. És hogy miért érdemes küzdeni? Van egy edifődíjunk, 300 000 forint az értéke, 3 nap 2 éjszaka. A Richter Safari Parkban, luxus sátrakban lehet ezt eltölteni, és találkozni az összes állattal és a legkülönbözőbb programokon részt venni. Jól hangzik ez, pláne hogyha vannak gyerekek a családban. Mai napi fődíjunk 2 darab VIP belépője, egy ballószögre a fesztiválra, a Balló Festre. Ezt majd 5 óra előtt sorsolom, és van óra nyeremény is. Ez pedig egy sétáló jegy az RCS Kunfehértói Nemzetközi BMW találkozóra. Uraim, be lehet szállni a játékba. Én pedig már is elárulom, hogy mivel folytatódik a klub hangulat, előtte viszont egy fontos info az autósoknak.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Az 52-es főúton, Fülöp szállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, ez értelemszerűen némi várakozást is jelent, erre az időre pedig már is ajánlom Taylor Swift egyik kitűnő, hanem a legjobb felvételét, ez az újdonság az Opel Light, ezzel folytatjuk itt a Rádió Egyen.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
6: Bár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel, csak 159 forint. A Lepény 33% kedvezménnyel pedig, csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
10: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
9: Ez az!
10: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdénye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Szilárd és Deári nyereményezőn legújabb játékunkban. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
1: Jaj, de szépen mondtad, Király Andor vagyok, a Rádió egy gongból. Szia!
2: Szia, Noémi vagyok.
1: Ilyen egyszerű a feladat. Mi ez az ajtónyikorgás?
2: Bejöttem, mert a bölcsődébe várom a kislányom, és mielőtt
1: itt
2: rá lennék, addig eljöttem.
1: Nehogy elszúrjuk az időt, de hát azért van egy kérdésem, melyik nyereményünk a legszimpatikusabb neked?
2: Hát ugye ezt a páros belépőt lehet nyerni a Ballófestre.
1: Voltál már ezen?
2: Ne.
1: Korábban?
2: Nem, sajnos még nem.
1: Sok-sok DJ előadó lesz ott, úgy biztos érdekes lesz.
2: Igen, biztos.
1: Ha ma szerencséd lesz, 5 óra előtt téged sorsolunk, akkor mehetsz.
2: Igen, nagyon jó lenne.
1: VIP szektor ráadásul, az különleges élmény lehet.
2: Igen, biztos.
1: Na és a Safari Park?
2: Igen, azt is hallottam, az is jó lenne így a családdal.
1: Azért az is vonzó, nem kis értékű dolog ez.
2: Igen, igen.
1: Na meglátjuk mindezt, addig is hallgass bennünket, jó?
2: Jó, köszönöm szépen.
1: Azt ne feledjük persze el, hogy van egy sétálójegy, amit nyertél a nemzetközi BMW találkozóra is.
2: Ó, szuper.
1: Érdekelhet köszönöm. Valakit a családban, vagy akár téged?
2: Hát a páromat biztos.
1: Na jól van, ez már a tiétek. Jó szórakozást hozzá.
2: Köszönöm. Köszönöm szépen.
1: Szép délután, szia.
2: Neked is, szia.
1: Amit nagyon fontos viszont elmondanom most, hogy már csak egy órán rendelkezésre a mai napon jelentkezni, hiszen 4 és 5 között sorsolok. Hogy pontosan mi a feladat, néhány perc múlva elmondom, csak a rendkedvéért, de azt is elárulom, hogy egy perzsa hatásokkal rendelkező dallal indítjuk a következő órát. Ez lesz Ed Sheeran és az Azizám.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy exotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
12: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kerte és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szepteszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
14: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát. Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma. elixirbeauty.hu.
15: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
16: Finomíz, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíz Drive, a szőlőfürtnél.
17: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, bulimobilok és driftrike-ok. Őrült 5 napos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
18: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
19: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
20: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakába nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este fél hat után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
21: Konfitárt kacsamája hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
22: Persze. Először megpirítjuk a hamburger bucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagymalekvár. Közben a konfitárt kacsamájat kicsit megpirítjuk a marha hússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burgerbe, és kész is a konfitált kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáky utca 18-ban, a Ritzburgerben.
23: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse le magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Díjátadó gálán ünnepelte az évad legjobbjait a Kecskeméti Színház. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Közelről is meg lehet nézni a gólyafiókákat Bács-Kiskunvár megyében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ünnepélyes keretek között adták át a 2025-26-os évad közönség díjait a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház hagyományos együtt a művészetért díját adó gáláján, írja baum.hu. Az eseményt sokan a Kecskeméti Színházi Élet Oscar gálájaként emlegetik, hiszen a díjazottakról ezúttal is a nézők szavazatai döntöttek. A gálán több kategóriában ismerték el a társulat tagjainak munkáját. A díjátadó egyben az évadzárás egyik kiemelt eseménye is volt. A társulat már a következő jubileumi évadra készül, hiszen a Kecskeméti Teátrum fennállásának 130. évfordulóját ünnepli majd a 2026-27-es szezonban. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
25: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont az kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
24: Idén is több településen várják az érdeklődőket a fehér gólyák látványgyűrűzésére. A programot a Kiskunsági Nemzeti Park és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezi, hogy a természetkedvelők testközelből is megismerhessék a gólyafiókák életét. A gyűrűzés során a fiatal madarak speciális színes jelölést kapnak, amelynek segítségével később akár távcsővel is azonosíthatók lesznek Magyarországon, vagy vonulásuk során külföldön, írja a híres.hu. A programokon bárki részt vehet, előzetes regisztráció nem szükséges. Általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, északnyugaton lesz felhősebb az ég, elszórtan lehet számítani záporok, zivatarok kialakulására. Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet számítani esőre. A hőmérséklet a térségben 27 és 33 fok körül alakul. Holnap a vastag felhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett, de sok helyen lehet számítani csapadékra, a hőmérséklet pedig pár fokkal visszaesik.
26: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gomb.

Ez továbbra is a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai sláger megy a következő két órában a mikrofonnál, Király Andor. Már ma is a foci VB a porondon, mindjárt jövök érdekes információkkal. Arról is mesélek még röviden, hogy annak idején mit történt Woodstockban, és ennek mi köze Miskolchoz. Hogy ezt hogy hozom össze, azt még magam sem tudom, de a lényeg, hogy a végére úgyis kialakul, folytatódik a belépő a nyárba elnevezésű játékunk. Pontosan ezeket a szavakat, mármint azt, hogy belépő a nyárba a Rádió 1 Gongon, szóval ezekkel a szavakkal kell majd felvenni a telefont annak, akit felhívok, ehhez azonban jelentkezni kell, amikor megszólal az iskola csengő hangja. SMS, illetve Viber számunkon a 2094140 és csak annyit kell megírni, nyerni szeretnék, remélem, hogy így is van. Én pedig most csak azt csinálom, amihez értek, játszom az igazi mai slágereket, de pontosan erre biztat engem Ray Dalton is, Do It Again, legyen ez így, már is forog a dal, a Rádió 1-ból.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek Klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Holnap június 11-én kezdetét veszi a 23. labdarúgó világbajnokság, melyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek. Kanadában korábban nem volt VB, az USA-ban legutóbb 1994-ben rendeztek tornát, akkor a brazilok nyertek, míg Mexikó egyébként harmadik alkalommal lesz házigazda. Az 1970-es mexikói tornán szintén Brazília nyert, még 86-ban, amikor a magyar válogatott utoljára volt világbajnokságon. A Diego Maradona vezette argentinok győztek. Három VB-t korábban még egyetlen ország sem rendezett, Mexikó ezzel csúcstartó lesz. A rendezés viszont már most feladja a leckét a mexikói szervezőknek, ugyanis több ezres tüntetések zajlanak Mexikó városban. Az előző napokban már elkezdődött tanársztrájk mellett, a teherautó sofőrök is kihasználják az alkalmat, hogy nagyobb figyelem irányuljon az ő tüntetéseikre is. Megkapták az amerikai vízumot az iráni labdarúgó válogatott tagjai, de egyelőre csak a meccsnapokra. Az irániak Mexikóban edzőtáboroznak, de mindhárom csoport meccsüket az USA-ban játsszák. Az iráni VB részvétel azután vált kérdőjelessé, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén légicsapásokat indított az iráni iszlám köztársaság ellen, és a háborús helyzet máig nem szűnt meg. Végül az amerikai hatóságok kiadták a vízumokat az iráni válogatott tagjainak és a legszükségesebb stábtagoknak, de a meccsek után azonnal el kell hagyniuk az Egyesült Államok területét. A döntésnél biztonsági okokra hivatkoztak, mondván nem engedik, hogy hamis ürüggyel terroristák hogy csempészenek be az USA-ba. Irán egyébként Új-Zélanddal, Belgiummal és Egyiptommal játszik a csoportkörben. Arról persze nem szól a fáma, hogyha tovább jutnak a csoportból, akkor a további mérkőzések időpontjára újból megkapják a vízumot.
0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Én pedig annyit árulok el, hogy Jason Derulo érkezik ma hozzánk, egészen pontosan a Budapest Parkba. 20 órától lehet majd őt megnézni és meghallgatni, viszont ez utóbbit akár most is itt nálunk, hiszen tőle következik most a One Two Want Me.

Villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba. És már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi. Ma is Láger megy, és ahol mindig van valami új info az autósoknak is. Az M43-as autópályán, az M5-ös autópálya csomópontjában és annak közelében az elválasztósáv növényzetét vágják vissza. A csomóponti ágakon az M43-as mindkét oldalán az 1-es és a 3-as kilométerek között az aktuális munkaterületnél mindenkinek a külső sávba kell sorolnia, ez is okozhat némi fönnakadást. Úgyhogy mindenkinek nagy körültekintés mellett kívánok, jó utat!
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: A mai napon már nem is egyszer ajánlottuk, hogy Kecskeméten ma este 9 órakor, aki teheti vagy szeretné, nézze meg a kultikus Csini Baba című zenés filmet a Főtéri Sörkert mozisorozat keretén belül a térben. Most kaptuk az információt, hogy a várható zivataros időjárás miatt ez elmarad a jövő héten. Szerdán lehet ezt majd megtekinteni. De ha már besötétedik, ajánlok én mást. Amennyiben kitisztul az égbolt, mert azért erre is van némi esély, érdemes majd a nyugati horizont felé nézni, ugyanis a Jupiter és a Vénusz olyan közel látszik majd egymáshoz, mintha szinte összeérnének, és ez a látvány jó esetben szabad szemmel is élvezhető. De hamarosan a Merkur is érkezik, így akár hármas együttállásnak is lehetünk szemtanúja napokban. Főtanúja pedig zenében, bárki lehet a folytatásnak, hiszen másfél perc múlva, amivel folytatjuk, Accent, Sarah és Misha Miller felvétele. I don't leave.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
4: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
3: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
8: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
9: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: és nyári nyereményözön legújabb játékunkban. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
1: Halló?
2: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
1: Jaj, csak ne szóltam volna bele, ugye? Szia, Király Andor vagyok, a Rádió egy gongból. Igen, de egy picit rossz volt a vonal is, ezonban minket nem zavar.
2: Igen,
1: na, végre egy férfi, aki a játék tekintetében a sarkára állt. Ugye? Na, kérlek szépen.
2: Ha már... Ilyen nyereményekért megéri.
1: Köszönöm, hogy te mondtad. Ha már férfiak, beszélgetünk, hogy állsz a focival.
2: Focival? Jó, követem.
1: Várod a VB-t?
2: Persze.
1: Számításaid szerint hány meccset tudsz majd megnézni?
2: Hát remélem minél többet.
1: Hát mert azért lesznek itt ugye hajnali egyes, hajnali meg négy órás kezdések is, nyilván az időeltolódás miatt ez kemény lesz.
2: Hát igen, hát majd megpróbáljuk a hétvégéket inkább a péntek szombat itt, mikor jobbára ér az ember.
1: Na így van, főleg haverokkal, barátokkal.
2: Így van.
1: Azért otthon mondd meg, hogy a távirányítót ne dugják el.
2: Hát persze, főleg a gyerkőt nem.
1: Most viszont más kikapcsolódási lehetőségek várnak rád, ugye heti fődíj tekintetében egy 300 000 forint értékű Richter Safari Parkos.
2: Nagyon szuper lenne. Igen, részvétel. Tavaly már voltunk.
1: Na, hogy tetszett?
2: Hát nagyon jó volt, úgyhogy jó lenne idén is elmenni, főleg
1: no, hát
2: így, amilyen nyeremény van.
1: Így van, ez napi nyeremény a Balló Festen, voltál már?
2: Ott még nem.
1: Na, Ballószögön, tudod?
2: Igen,
1: sok
2: tudom,
1: DJ előadó, oké, hát akkor tudod, miről van szó, szóval ezt a következő órában sorsolom, úgyhogy ne menj messzire a telefontól, lehet, hogy te leszel a nyertes, és el is mehetsz a BMW találkozóra, Kunfehértóra.
2: Igen, ez
1: viszont már
2: nagyon, ez is volt a cél.
1: Garantált, ez már a tied.
2: Jó, köszönjük szépen.
1: Na, köszi, hogy jelentkeztél, hallgass bennünket.
2: Én is köszönöm, oké, szép napot, szia.
1: Na, csak csoda szép ez az élet. Ezzel a dallal folytatjuk, az utolsó zenei órát ezzel kezdem. A játék pedig holnap folytatódik, 10 órától, hiszen 4 és 5 között most már csak a napi fődíjat kell odaadnom valakinek, erre is nem sokára sor kerül. Na meg tehát majd Hertz és Purple Disco Machine-ek közös felvételére. Már csak egy picit kell rá várni, ez lesz tehát a Wonderful Life itt a Rádió egy gongon.
3: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre. Szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Bár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
7: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
9: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
10: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
11: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autónál. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
12: Florida, Timberland, Earth, Wind & Fire, Cascada, Inna, igen, ők! És még sok más legenda mind ott lesznek június 10 és 13 között a Deja Vu Fesztiválon. 4 nap, ahol minden emlék életre kel. Napi jegyek és bérletek a dejavufesztivál.hu-n.
13: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom Központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom Központ.
14: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
15: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
16: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
17: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Lotolepizza.hu.
18: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
19: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
20: Brill Kft. Kecskemét. Halasi út 32.
21: Skoda. Reklámot hallottak.
22: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Megújult a Mogyorós Liget Kecskemét belvárosában. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. Utcabál miatt lezárják a Gárdonyi utca egy szakaszát Kiskörösön. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új természetközeli arculatot kapott a kecskeméti Mogyorós Liget. A nagy templom és a városháza közötti zöld területen befejeződtek a felújítási munkálatok, amelyek eredményeként egy biodiverz, a beporzó rovarok számára is kedvező városi park jött létre. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint az ökológikus szemlélettel kialakított ágyásokba több mint 40 növényfajból közel 5000 évelő és egy nyári virágot ültettek. A liget névadójához kapcsolódva 6 új mogyorófát is telepítettek, emellett új gyepszőnyeg került a parkba. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta a rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
0: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet.
23: Ezúttal nem bosszúságot, hanem szórakozást jelent az útlezárás Kiskörösön. Június 13-án szombaton ugyanis utcabált rendeznek a városban, ezért délutántól éjfélig ideiglenesen lezárják a Gárdonyi utca egy részét a gépjárműforgalom elől. A rendezvény délután kezdődik, és a Gárdonyi utca 25-ös szám előtti szakasztól egészen a Segesvári utca kereszteződéséig várják a mulatni vágyókat, írja a Vármegyei Lap. Az est folyamán az autók helyét a közösségi programok, a zene és a jó hangulat veszi. A szervezők a biztonságos lebonyolítás érdekében rendelték el a forgalomkorlátozást, és a környéken élők türelmét, valamint megértését kérik az esetleges kellemetlenségek miatt. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedett a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton már erősen felhős, borult tájak is lehetnek ma. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar kialakulhat, a szél pedig megélénkül. A hőmérséklet ma még a térségben napközben 21 és 33 fok között alakul. Holnapra virradóan a front egyre több helyen okozhat majd esőt, záport, és pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
21: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most Rádió 1 Go!

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Ez az utolsó órában is, még a Rádió 1 gong, ahol csak igazi mai sláger megy, most már kevés információval, sok-sok zenével, és persze a napi fődíj sorsolással. De mivel nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy indul a 2026-os foci VB holnap, ezzel kapcsolatban még néhány érdekesség, ami felmerült, ne áruljuk el. Úgyhogy nem sokára ezeket is megosztom, addig viszont most már is jöjjenek Fastboyék a Good Life-al. Ezzel kívánok még mindenkinek esőmentes további szép délután.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenéitek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Miatt?

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi, ma is sláger megy, mindjárt folytatjuk. Holnap tehát kezdetét veszi a 2026-os foci VB, és azért elém került néhány olyan lista, amiről érdemes szemezgetni, ugyanis a labdarúgó világbajnokságok történetében még senki nem tudott kétszer gólkirály lenni. Azonban a VB-knek kétszer is volt magyar gólkirálya, 54-ben Kocsis Sándor 11 góllal, még 62-ben további 5 játékossal, holtversenyben Albert Florian 4 találattal lett az első, és a szemem előtt van egy góllövő örök ranglista is. A 8.-9. helyen 11-11 góllal a német Klinsmann és Kocsis Sándor, míg 12-12 góllal a francia Mbappé és a brazil Pelé. A 4.-5. helyen 13 góllal az argentin Messi és a francia Fontaine. A 3. Gerd Müller 14 góllal, a 2. a brazil Ronaldo 15 góllal, és a góllövő örök ranglistát 16 góllal a német Miroslav Klose vezeti. Jelenleg meglátjuk, hogy az idén ez változik-e. Az viszont nem, hogy továbbra is csak igazi mai slágereket játszom. Így a folytatásban a Faithless Insomniáját idézzük meg Bibi Rexha jóvoltából. Ez a

0: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, és mielőtt hívnám is a mai nap fődíjasát, még egy picikét az időjárásról, hiszen sok minden elhangzott eddig. A radarképeket tekintve úgy tűnik, hogy az este folyamán nem kell csapadékra számítani. Holnaptól viszont lehűl a levegő, lesz eső is, maximum 24-25 fokot mérhetünk, aztán elkezd melegedni napról napra az idő, és jövő hét elején ismét visszatérnek a 30 fok feletti értékek, viszont ezen a héten péntek kivételével minden nap kell némi csapadékra számítani.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Az utonlévőknek pedig szeretném felhívni a figyelmét, hogy az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak, úgyhogy az aktuális munkaterületnél a félútpálya lezárásra került. Csak úgy az 54-es főúton is, császártöltésnél, a 74-es és 76-os kilométerek között itt is csak egy sáv járható, felváltva lehet átkelni ezen a szakaszon, úgyhogy körültekintően óvatosan mindenkinek jó utat kívánok!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Az utolsó zenei blokkot pedig Kygo és a One Republic kezdi, ez lesz a Chasing Paradise. Ezzel folytatjuk néhány perc múlva.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
2: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
12: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
13: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól, mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
15: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
16: Szukitex lakás textil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex, lakástextil és Semiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
3: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
16: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvény sorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti piac Facebook oldalán.
17: Keresed a biztonságot a változó világban? A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. Jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra, jelentkezz a termosztár.hu per karrier oldalon.
18: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
19: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
20: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
21: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió

0: itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger ment, és a folytatásban ez így is marad. Egy fontos pillanat a mai napon is, valakit megjutalmazok.
1: Belépve a nyárba a Rádió egy gongon.
0: Nagyszerű, így kellett felvenni ma a telefont, és így kell a hét további napjaiban is. Szia, Király Andor vagyok, és nyertél tőlünk egy kunfehértói nemzetközi BMW Fesztiválra szóló belépőt.
1: Igen, igen.
0: Csak egy valamit elmulasztottam, nem kértem el az e-mail címet, és azt nekünk fel kell írni.
1: Már is mondom.
0: Remek. És tudod, hogy még lehet nyerni két nyereményt is, egy fődíjat, egy heti fődíjat, és egy napit is.
1: Így van.
0: Kérlek szépen, a napi is megvan!
1: Jaj, hát ez nagyon szuper.
0: Balló Festreg!
1: Két
0: VIP szuper. Belépő.
1: Nagyon szuper, sose voltunk, de akkor épp itt az ideje elmenni.
0: Legyen jó az idő, és töltsétek kellemesen.
1: Úgy legyen, köszönjük
0: szépen. Ugye Zsolt, kettőt behúztál, jó esélyed van a harmadikra.
1: Hát három a magyar igazság, úgyhogy még...
0: Legyen látom. Úgy, milyen igaz, jó, úgyhogy látod, érdemes bennünket hallgatni, tarts velünk a továbbiakban is.
1: Köszönöm szépen.
0: Gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Szia.
1: Hello, szia, szia.
0: Az esély pedig továbbra is természetesen fent áll, holnap 10 órától folytatjuk. Akkor is csak az iskola csengő hangját kell nagyon jól észrevenni, aztán jó belekiabálni a telefonba, hogy belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Így folytatjuk tehát holnaptól, de ma sincs még veszve semmi, hiszen hamarosan 17 óra jön a Rádió egy live mix, ehhez is mindenkinek jó rádiózást kívánok. Az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam, jövök holnap is délután. Mindenkinek további kellemes napot, szép estét, jó pihenést kívánok.

0: Rádió egy gong. Rádió egy gong.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Nyakunkon a kánikula. Itt a lehetőség, hogy az egész család belevesse magát a nyári programokba. Ha velünk játszol és nyersz, esélyed lehet több fesztivál belépőre, szállásra egy egzotikus safari parkban és egy lenyűgöző játék kiállításra is. Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést. Üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Richter Safari Park, a Kecskemét Ikon Fesztivál, a Balló Fest és az RCS Meetup nemzetközi BMW találkozó támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
4: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
5: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
4: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
5: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
6: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu-n.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
13: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
14: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
15: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy gyrosz? Egy kat és vacsora. Lokálpizza és grill. www.localepizza.hu.
16: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
17: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. Skoda.
18: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tescohoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
19: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
20: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
21: Vágj bele most, tízes később. Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
22: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
23: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, buli mobilok és drift trike-ok. Őrült ötnapos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
24: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
25: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
26: Innovatív technológia és kiemelkedő hatékonyság. BYD C-Lion 5 DMI és C-Lion 7 modellek most 0% THM-mel érhetőek el a JP Autónál. A tájékoztatás nem teljes körű. Az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágerekkel a lemezjátszók mögött. Lotfi Begi, a házigazda, Juhász Gergő, csak igazi mai sláger megy.
1: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk, isteni lesz velünk ez a következő 60 perc. Lotfi Begi, a mai Rádió 1 Live Mix. Hello Begi!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
1: Tudjátok nézni is a műsort, nem csak hallgatni, nagyon keveset fogunk beszélni, nagyon sokat fogunk zenélni, induljunk el!
2: Az órát pedig már is Tóth Abigail-le fogom indítani, érkezik a Sugar Daddy itt a Rádió 1-en. A Live Mixben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Zenékkel nem igaz, a Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Fontos közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Defektet kapott és a szalagkorlátnak ütközött egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé a 33-as kilométernél. Mind a két irányban jelentős a torlódás. És sokan kérdezitek, hogy mi történt Nyírbátorban, tudunk-e valamit a városba befelé, és az onnan kivezető utakon is nagyon lassú a haladás. Kigyulladt egy Baromfi feldolgozó üzem, tehát Nyírbátorban a környező utakon emiatt van nagyon sok lezárás. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Jó a pólót, Begi, üzeni SMS-ben Martin.
1: Köszönöm szépen, bár ez egy nagyon egyszerű, basic fekete póló.
0: Szerintem ez a legnagyobb ok egy pasinak, egy pasitól, hogy egy teljesen fekete márkajelzés felirat, meg minden nélküli pólóra azt mondja valaki, hogy jó.
1: Igen.
0: Ennyi.
1: Köszönöm.
0: Begi elegáns.
1: Köszi.
0: Szívesen, megyünk tovább.
1: Megyünk tovább egy régi dal új köntösben. David Guetta tudja, hogy hova kell nyúlni, és ez mindig bejön neki. Érkezik Milky és David Guetta közöse, ez a Just The Way You Are. Itt a Rádió Egyen a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem. Az igazi. Ma is lágereket.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 live mixet halljátok, rengeteg az üzenet. Tiszteletem uraim, hát nem volt túl fényes lelkileg a mai napom eddig. Eddig? Most ugyanis táncolok egyedül a műhelyben, valamit tudtok, ölelés Luci mester.
1: Ennek örülünk, és ne hagyd abba a táncot.
0: Így van.
2: Dance, dance, dance!
0: Yes! Pacsi Geri hatalmas partit csinál nekünk ma is Begi Fehérvártól, a fővárosig az M7-es. Szokatlanul tempós és csendes, ez pedig Jóci üzenete volt, nagyon szépen köszönjük. Hát mi viszont nem leszünk csendesek a mai Rádió egy live mix fináléjában. Jön az utolsó 15 perc.
1: Így van, egy nagyon különleges dallal megyünk tovább, egy újdonsággal, ami szintén elsőként a TikTokon kapta fel a fejét, vagy tűnt fel, és most már tényleg a TikTok az mérvadó, tehát ott a kis rövid videókban, ha valami beakad, az algoritmus berántja, akkor ténylegesen több millió emberhez ér el, és egyébként most már a producerek és előadók is úgy készítik a dalokat, hogy kifejezetten először a TikTokon kezdik el tesztelni, és aztán meglátják, hogy mi
0: ahogy
1: történik.
0: Ahogy mondod, így van.
1: Úgyhogy elég érdekes. Feje tetején állt a zeneipar, de ilyen a következő dalunk, egy Dan House trióról van szó, The Bowsa és a Magnetic, itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Európa, mint ide Amerika.
1: Abszolút, ez így van. Én viszont összehasonlítanám, hogy a vaka-vaka szintjét eléri, vagy nem éri el, de ez majd kiderül, mert egyébként honlaptól kezdve az biztos, hogy ha nem halljátok ezt naponta 150-szer, az összes reklámnak ez lesz a zenéje.
0: Így van. Az összes visnek, átvezetőknek.
1: Minden, minden, igen. Tehát, hogy adjunk neki egy másfél hónapot, mert ugye annyi ideig fog tartani a világbajnokság, és hát 48 csapat, tehát, hogy elképesztő mennyiségű foci meccset fogunk nézni, már aki nézi élőben, mert hogy az időeltolódás miatt
0: de számukra jó késő lesz.
1: Igen, hajnaltájt vannak a jó mérkőzések. Én emlékszem, 40 évvel ezelőtt, 86-ban, amikor a mexikói VB volt, és ugye hát sajnos akkor voltak utoljára magyar színekben játékosok a pályán, de az volt az első VB, amit elkezdtem nézni, és ugye gyerekként a szülők a VB-re való tekintettel megengedték, hogy ébren maradjak. Hát a himnuszoknál már így támasztottam az asztalt, és valamikusan orgoltam, de hogy ez most azért másképp lesz, tényleg nagyon jó mérkőzések lesznek. Én már nagyon vártam ezt a VB-t, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz.
0: Sziasztok, hatalmas kedvencem Begi, egyetlen mixért maxon hallgatom végig azt az egy órát, amikor ő játszik. Várjuk majd a Pannóniát is, vagy ma, vagy pénteken. Szép estét nektek, puszi, Henny.
1: Ó, de köszönöm szépen, nincs Pannónia, elfogyott, nem is volt. Ja, nem az a pisztácia. PP, bocsánat.
0: Innentől pedig akkor Metallica full gázzal?
1: Így van, hiszen már Metallica lázban ég a város, hiszen holnap is, és szombaton is fel fognak lépni, és a köztes időben pedig egy csomó-csomó aktivitás van. Voltam itt az Aléba, a bevásárlóközpontban, ahol képzeld, pop-up Metallica store nyílt, és reggel 8:30-kor már akkora kígyózó sorok voltak, hogy mondtam, hogy oké, tökre benéznék, de hogy másfél órát nem akarok sorválni, az biztos. Lesz majd dedikálás és könyvbemutatója a gitárosnak, lesznek tribut zenekarok, és hát kétszer fel fog lépni a Puskásba a Metallica, ez önmagára ér beszél, úgyhogy
0: yeah! Begé, jó Metallica-zást, pénteken a World Is My Radio Show-ban találkozunk.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor.
0: Méghozzá Kamráddal és a Be Mine-nal. Innentől tehát ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620 3111.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jüsszkel és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria, Élelmiszer.
12: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró róló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
15: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
16: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
17: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
18: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
19: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
20: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
21: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készleterejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
22: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
23: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
24: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
25: Reklámot hallottak.
26: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
25: Reklám.
27: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba.
28: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürt.

0: aqua.hu.
1: Készülj a nyárra! Nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medenceporcívó, kerti játékok, trambolin. Nyaraláshoz pedig szepdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. aqualink.hu.
2: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Újépítésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
1: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
3: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
1: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft.-vel.
5: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
7: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, Vidám Park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most
8: Rádió
9: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Ha szeretnétek valakinek egy dalt, egy üzenetet, egy köszöntést, vagy egy meglepetés hívást, este 8-ig szokás szerint állok rendelkezésetekre. Halló, halló!
1: Szia, Messi vagyok. Szeretném kérni a Taylor Swift új dalát, az Operájtot.
0: Nagyon jó választás. Miért szereted ezt a dalt, Messi?
1: Hát, amiről szól. De ezt te tudod a legjobban elmondani.
0: De cuki vagy. Igen, ez egy nagyon különleges dal, az önmegbocsájtásról szól, a saját személyes fejlődésünkről, és arról, hogy egy nagy csalódás után is egészen biztos, hogy meg fogjuk találni az igaz szerelmet. Szóval Taylor Swift most erről énekel.
1: Igen.
0: Kinek küldi?
1: Hát nektek, meg a lányoknak, hát meg mindenkinek, aki szereti, tehát... Ezt nem szabad mondani, bocsánat.
0: Messi, nem hiszem el! Jézusom! Hát Messi, hogyha valakitől nem vártam a tiltott mondatot, az te vagy.
1: Jó, na, a szabály, és a szabály. Volt még ilyen.
0: Igen, de most kiestél.
1: Jó?
0: Nem, azért jön a dal, mert cuki vagy, de kiestél. Kiveszlek adásból, jó?
1: Nem baj, holnap próbálkozok, jó?
0: Szia! Ez pedig Taylor Swift és az Opelite, csak itt a

0: Pesteli a 127-es kilométernél Mezőköves térségében, és még mindig nagy dugó van egy defektet kapott kamion miatt az M1-es autópályán a 33-as kilométernél mind a két irányban. Mindenkinek jó utat! És közben elindítottam 2026 egyik legnagyobb nyári rádiós slágerét. Ki kéri ma?
1: Laci.
0: És ki kapja, kinek küldjük?
1: A BMW csapatnak. Melóba vagyunk éppen.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Mia, Gyöngyi vagyok. Egy 1-9 számot szeretnék. Családomnak, barátaimnak.
0: Jön is nektek mindjárt az Azizám. És a további kéréseket is várom. A telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gomb és bakteriális fertőzésektől. 8 nap, 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
9: Ahhoz tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
11: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
15: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
2: Reklámot hallottak.
12: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap is lesz eső, sőt, viharos szél is lehet, 27 foknál feljebb nem megyünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Marci vagyok.
0: Hello Marci, mit szeretnél kérni?
2: David Gettát.
0: Oké, és kinek menjen?
2: Máténak.
0: Ő kicsoda?
2: Csapattársam, barátom.
0: Na akkor David Getta mellé még a One Republicot is megkapjátok itt a Rádió Egyen. I don't wanna wait. Swimming.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Georgina, parancsolj!
1: A Sausztól szeretnék egy dalt.
0: És kinek menjen?
1: A lányomnak küldöm, a párjának küldöm, és a barátaimnak.
0: Sausz, Felix Jén, Walk With Me, ez ma este a tiétek. Jó pihenést!
1: Köszi!

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 kívánság műsort halljátok. Claudia, parancsolj!
1: Lady Gaga-t szeretnék kérni a férjemnek. Most tartanak hazafele Ausztriából. Odakint dolgoznak.
0: Na akkor nekik szól mindjárt Lady Gaga és az Abrakadabra. És jöhetnek a további kérések, a további üzenetek is. A számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-e.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
2: Reklámot hallottak.
14: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
16: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
17: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
18: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
19: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
18: okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
19: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
20: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
21: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
22: Mert

0: Csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is lágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Van még szűk egy óránk a mai Rádió Egy kívánság műsorból, aztán ütős lesz a mai este 9-től a World is Mine Radio Showban Jaminával és Pure Beat-tel várlak majd titeket. Szia Levi!
1: Szia, szia! Haverommal, Jankóval éppen nyomjuk itt a kebabokat vértizadva. Nyomjuk.
0: Hol vagytok, melyik városban?
1: Mosonmagyaróváron.
0: Ott most hány fok van?
1: Hát itt benn jelenleg olyan 60 fok, az biztos van.
0: Jesszus Mária, ez időjárás jelentésnek számomra tökéletes, meg is támogatom.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: A csípős vagy a nem csípős nálatok a sláger?
1: Is, viszik mindent, mint a cukrot.
0: Hál' Istennek, milyen dalt szeretnél, ki jöjjön?
1: Szemfeld, nekünk így melóra.
0: Szemfeld, Rosalyn, Heart Like Mine, ez akkor a tiétek ma este itt a Rádió Egyen. Készüljenek azok a kebabok, jó munkát!
1: Köszi!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Szia, Barna vagyok, és Joel Corey új számát szeretném kérni.
0: Hello Barna, nagyon jó választás ez a dal, tökéletes a rádióban, tökéletes a klubokban, a hangzásvilága pont a kettő mesdjéjén mozog, kinek menjen?
1: Kedves feleségemnek, Zsuzsinak. De azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon szeretem, és hogy még egyszer boldog házassági évfordulót kívánok.
0: Hányadiknál tartotok?
1: 19.
0: Szívből gratulálok, és tartson még nagyon-nagyon sokáig a házasságotok, ezt kívánom. Stay a little longer, Joel Corey dala a tiétek ma este itt a Rádió 1-en. Kösz, hogy minket hallgattok.
1: Nagyon szépen köszönjük.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Ildikó vagyok, accentet kérem, és küldeném a kislányaimnak, és nagyon szeretem őket.
0: Szól is nektek mindjárt a Don't Leave! És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig még megtehetitek, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
4: Te is hallod? Ilyen az új

0: Autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
1: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
2: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
3: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
4: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
3: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
4: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
5: Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflóra számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
9: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
10: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Purple Disco Machine készített egy szenzációs friss változatot a Hertz nagy-nagy slágeréből, a Wonderful Life-ból. Ki kéri?
1: Judit vagyok.
0: Judit, és ki kapja? Kinek küldjük?
1: Testvéreimnek.
0: Hányan vannak?
1: Hárman.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ma is nagyon sokan hívjátok a Rádió 1 kívánság műsort. Halló, halló!
1: Szia, Ildikó vagyok.
0: Hello, Ildikó! Milyen estéd van? Mi újság?
1: Nagyon jó estém van. Kicsit unatkozom, és Mercer Vicky-től kérnék egy jó kis számot.
0: Kinek menjen?
1: Magamnak, időtöltésnek, meg a lányaimnak.
0: Hát akkor egy igazi hölgy koszorú érkezik most nektek, Metzger Viktória, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden itt a Rádió 1-en. Jó pihenést kívánok!
1: Köszi, hello!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Őrs kéri ma az utolsó dalt itt a Rádió 1 kívánság műsorban. Mi legyen ez?
1: A Sound of Silence Sirétől és Disturbedtől.
0: És kinek küldjük?
1: Ó, a kutyádnak, Süsűnek, nagyon aranyos.
0: Jaj, de jó fej vagy, nagyon szépen köszönöm, de várom már, hogy hazaérjek munka után és megölelgessem az én Süsümet. Kinek játsszuk még?
1: Beszéltem Györgyka Otissal, beszéltem Kismartival, menjen nekik is.
0: Nagyon szépen köszönöm az ő nevükben is. Disturbed, Sound of Silence, Silver Remix, ez most a tiéd itt a Rádió 1-en. Örültem, hogy beszéltünk, jó pihenést!
1: Szia!

0: Nine Radio Showban ma Jaminát is Pure Beat-et terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Juhász Geri tehát egyelőre kijelentkezik, várlak vissza titeket egy óra múlva. Jó pihenést, ciao!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash?
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
9: Június 13 és 19 között.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: Bár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Csávónak milyen lélek jelenléte van egy második születésnap? Figyelj, nézd! Anyám, egy közelét leszakadt a kamerát. Hát akkor már csak fölveszünk, hogy leszakadt a kamerát, és hátrál a Steadyvel, de azért még egy kicsit ráfordul, hogy megnézze, hogy mi történik. Ez ilyen új szülinap. Nálam egyszer a moziban mögöttem ülőre rászakadt az egyik hangfal. A szerencsénk az volt, két gyerekkel, hogy ott már nem volt hely. Ha lett volna, ránk esett volna. Azért az is milyen kemény, nem?
15: Igen. Helyen az irodában ablak mellett ülök, rendes, nagy ablak, dupla övegű, bukóra volt nyitva, és egyszer csak elengedett a zsanér, és az ablak úgy, ahogy volt, bedőlt az irodába. Az volt a szerencsém, hogy éppen előrehajoltam a monitoromhoz. Így a székem háttámlájára esett. Az ütközést azonban ripityára tört.
16: 2011, az öcsémmel otthon voltunk téli szünet, a hátsó szobában játszottunk, a ház eleje összedőlt.
14: Jézus, na, az úristen.
16: Legúzol aranyosan, és egyszer csak hallott, hogy...
14: De mi, alámosta a víz? Vagy
16: hát az megnyomta a hó.
14: Megnyomta a hó, kicsit megtolta a jég, vagy hogy összegyűlt a ház eleje.
15: És ez egyik éjjel arra ébredtem, hogy valami büdöset érzek, a fejem mellett kigyulladt a telefontöltőjének az adaptere.
14: Mikor minden reggel úgy ébredek, hogy büdöset érzek. Megint el kéne mennem fogadmosni, meg zuhanyozni, basszus. Tehát ebből nem gondolnám, hogy a töltőjék. Nekem ez a töltő begyullad, ez nagy parám egyébként. Para. Én kihúzom a töltőket, gyerekek. Kezdek kicsit para. Kényszeres lenni. Te is kihúzod a töltőket?
15: Én már attól is félek, hogy a telefon magától fel tud gyulladni.
14: Jó, azért.
16: Minden reggel kihúzzátok.
14: Én nem vagyok bedugva töltőt.
15: Ja, nem, nekünk a férjem ugye kényszeres, és ő vett olyan izét, elosztott, aminek van ilyen gombja, csak azt
16: kell. És akkor mindig meg.
14: Arról megy a komplett házsor, érted? Tehát azt, hogy lekapcsolja, akkor Ferencvárosba elmegy az áram. A férje rákötötte.
15: Amikor elkezd zavarni a karácsonyi fények, akkor csak
14: a karácsonyi vásár a bazilikán elsütétedik, az is oda van bekötve.
15: Mindent a kis galambomnak, na.
14: Ezt nyom meg, és sötét lesz Ferencváros.
17: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
20: Diszkó!
21: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
22: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messieurs, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdem a publikum. Ez a Diszkósít Rádió 1-en, csak igazi mai sláger, mert DJ Juniorral, Bárány Attilával is.

0: vagy PG és DJ Junior mellett.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Egészen 9-ig itt vagyok a Hanvaival meg a Bárányjal, FM-en, weben, applikáción keresztül tartsatok a diszkosítást.
2: Most pedig már is mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk itt a Rádió 1-en, és Robin Schulz elsőként ma este itt a diszkosítő időszóban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú Adrenalin színű diszkocsit a Rádió Egyen, a Bárányon, a Honvaival, meg a Juniorra, és kérem szépen együtt ma július 2-án Ráckevén egy nagy fesztiválon fogunk játszani legközelebb együtt, mint diszkocsit, és hát kérem szépen, hogy 3 órát pörgetünk majd, előttünk utánunk lesznek Rádió Egy és DJ-k. Tavaly is voltunk egyébként ezen a fesztiválon, idén is támogatja a Rádió Egy, kimondhatjuk a nevét, Dunapart fesztiválról beszélünk, és Ráckeve közel van Budapesthez, nagyon jó hangulata, úgyhogy érkezzetek meg.
1: Kicsit úgy érzem magam, mint a gyalogalóba az öreg, akit visznek, hogy tudod, a viszka hullákat, hozzátok a halottakat. Hát a tegnapi buli kicsit oda tett nekem, úgyhogy

0: Utána pedig Vecsésen kezdek szombaton egy privát bulin, egy 50. születésnapi partin, az egyik barátomat ünnepeljük meg, és aztán megyek majd piknikezni Érdre, onnan pedig majd a fővárosi rezidenciámra, a Personal Jesusre, minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Sose állunk meg, az már egyszer biztos, és erőt eszem be az az 50 órás Guinness rekord kísérlet, amerrel idén meg fogunk próbálkozni. Balázs Attila ugyebár második helyzet pizzakészítő magyar szakács mester mondhatni, és jó magam. A projekt neve Pizza and Music, további információk a social média felületeimen, most pedig már is megyünk tovább. Jön Roberto Vén is, jó magam, Hamai PG, és a sebek mélyén itt a Rádió Egyen, csak igazi majd.

0: brain cells. Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy, diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Nosztalgikus hetek vannak, Hanvai elkezdte reklámolját az 50

0: Egy kicsit magamnak érzem ezt az egész.
1: És meg, csak most jönnek a képek róla, mert nagyon kemények lesznek.
0: Az a durva, hogy nálam meg ez már jövőre 60 lesz, tehát ez nagyon nagy a baj.
2: Sőt, az a durva egyébként, hogy kiderült, hogy lehet, hogy előbb ismertem a Hambait.
0: Nem, nem, a Hambait nem, hanem ő ismert előbb
2: téged. Igen, igen, igen, ez tényleg így van, ez tényleg így van, ez egy fotóra derült ki, ezt ideig én sem tudtam egyébként, mire jók a régi fotók, ilyen dolgok is kiderülnek.
1: De egyébként tényleg megdöbbentő, hogy nekem tudjuk, hogy semmi memóriám nincs, és ha még ennyi fényképem sem lenne, mint amennyi van, akkor semmire nem emlékeznék, viszont ahogy ezeket fogod, és a kezedben van maga a fénykép, ami ugye papíron van rajta, teljesen más a feelingje. Én még magam sem hittem volna, hogy miket, milyen gondolatokat és milyen emlékeket hoznak ezek föl, és tényleg nagyon durva képeim lesznek még, szóval tessék figyelni a felületeket, még 10x nap van hátra, ugye már 6-a 20-áig, de most ezt félretéve inkább foglalkozzunk a most hétvégével Miskolcon és Balaton lelén várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, most pedig megyünk tovább a Diszkosi saját dalával, ami még nem a végleges verzió, ez a Sorry, itt a rádió.

0: megyek Szegedre. Az Earth, Wind & Fire-t már nagyon régen nem láttam, ugye van ez az emlékzenekaruk, vagy utózenekaruk, az Experience, és őket lehet meghallgatni élőben ma este, úgyhogy oda nyomom majd egy kicsit a gáznak, illetve nem én, hanem Norbi, és aztán érkezünk, és egy legalább 2-3 számot szeretnék hallani az Earth, Wind & Fire produkciójából ma este.
1: Amelyen marha nosztalgikus a nap, akkor én az Earth, Wind & Fire-t a Petőfi csarnokban láttam, szerintem akkor voltak Magyarországon.
2: Petőfi csarnok?
1: Igen, ilyen volt, és ott még a James G.T. Taylor. Így van a...
0: A Dozer!
1: Az már nincsen, igen. Na, szóval az az eredeti fölállása volt még itt, azt hiszem, akkor az Earth, Wind & Fire, hogyha jól emlékszem, meg arra is emlékszem, hogy a Schulze játszott a Ibizán nagyon sokat, több bulit egyébként, és most ezt megismételjük majd itt Dunajvárosban, most szombaton lesz egy ilyen Ibiza klasszik party, hogy arra jártok, gyertek, jó helyen lesz, ráadásul ez a legjobb beach-e egyébként Dunajvárosnak, egy ilyen Dunaholták, és ott van egy nyári nyitott szórakozó, el ott találkozhatunk. Még érdekes, ugye bár a Petőfi csarnok sincs már meg, aztán van a másik ilyen érdekes mondhatni művelet, is központ, ez a BMK, ahol életemben először voltam ezen a tini bulin, amit meg annak idején a Hargitai Zsolt csinált, ugyebár, és a harmadik az az Ady Endre művelődési jár, először életemben látom a Bárány Attilát diszkózni, hosszú haja volt, fejrettetős mikrofonja volt, rajta volt valami fejhallgatós.
2: Oda én vittem. És én vittem őt. Mi ott találkozunk?
0: De bár

0: van. Fél, nagyon messzire mondom, ez itt Újpest.
1: De ez nem annyira cikk, így bementem, így volt ott a csávó valami, lehet éppen a Sugar the Hearing Young szólt, és rappert rá is néztem, úristen ki ez, és kimentünk.
2: Jó, most meg ez is.
1: Igen, most menjünk tovább, egy újabb saját a háttérben, Roberto Vinicius, jó magam, Humbly Peach, ez egy cover, méghozzá Aloké itt a Rádió 1-en, csak igazi, ma is lágerme egy a Diszkos Rádió Show-ban.

0: Ez a Rádió 1-es show-jai, már 20 éve itt vagyunk veletek, a Diszkós itt, a Bárány, a Hanvai Mixel, meg a Junior, kérem szépen július 2-án. Rácz Kevin, ugye Rádió 1 stage lesz, és ott csütörtökön Diszkós itt, előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k. A Rádió 1 támogatja ezt az eseményt, kérem szépen ugyanúgy, mint tavaly, Duna Part Fest, Rácz Kevin, július 2-án találkozhatunk.
1: Erről az jut eszembe, amit az előbb dumáltunk, hogy majdnem ugyanott lesz ez a fesztivál, ahol kilóttuk a DJ pultunkat. A saját pultunkat egy klubból, ahol nem akartak kifizetni.
0: Igen.
1: Tehát nagyon kemény volt ez. Ez az ismerettségünk elején volt, és Cseppeli Style-ból elintézték a srácokat kis ablakon keresztül.
2: Ez olyan 1990 környékén volt, csak úgy mondom mindenkinek, ez a történet még nekem is új volt. De hát osztal a gélyezünk, mert hát jövő héten szombaton mindenkit várok az 50. születésnapon a pesti rakparton, és egészen valószínű, hogy a következő saját dalomat ott is fogom játszani. Jön a Dream.

0: Vasárnapon kezdek Vecsésen, és aztán utána Érde piknikezek, és aztán Personal Jesus a fővárosban, úgyhogy ha valakit érdekel, nézze meg a rajongói oldalam, az információk ott vannak fenn. Köszönjük a figyelmet, én Bárány Attila voltam, további jó rádiózás, sziasztok!
1: Melyik nap piknikezel?
2: Érdem.
1: Pénteken vagy szombaton?
2: Pénteken a burait küldöm, szombaton a misniket.
0: Jó, nagyon kedves, köszönöm. Akartam kérni.
1: Igen, ott vagyok ott is, mindenhol. Na, annyit akartam meg, hogy búcsúzom, mert hogy én egyébként személyesen majd szombaton érkezek méghozzá Dunai városba, és ott fogok pörgetni a nyári nyitott szórakozáján ibizai klasszikusokat. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a 2026-as az első negyedévben készített remixek fönn vannak a Facebook csatornámon is. Az újakat meg majd hamarosan posztolom, mert folyamatosan jönnek a megjelenések. Ezzel búcsúzom, szevasztok.
3: Jövő héten szombaton, azaz június 20-án mindenkit várok a fővárosban, a pesti rakparton, az 50. születésnapi partimon, most szombaton Miskolc és Balaton lele, és nem elfelejteni, hogy lesz egy Guinness rekord kísérletem is Balázs Attilával ezen a nyáron, ugyebár Pizza and Music címszó alatt. Tessék csekkolni ezt a social media felületeimet. Én ezzel búcsúzom ma estére.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-e

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok nálunk a zenét innentől. A mai első két órában Jamina, a harmadikban pedig majd Pure Beat a lemezjátszók mögött óriási dance slágerekkel és extra újdonságokkal. Hello Jami!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Előre is elnézést a hangomért. Ez csak rosszabb lesz a nyár vége felé.
2: Viszont szexi!
1: Köszönöm szépen. Igen, tehát hallani már, hogy rengeteg a buli. Most nagyon sok esküvőn is voltunk, ahol azon kapom magam, hogy nagyon szeretek üvöltve énekelni, úgyhogy az sem tesz jót egyébként a hangszálaimnak, úgyhogy tényleg bocsássatok meg, nem beteg vagyok, ez csak a nyári Jamina hang.
0: Na ezen a nyári Jamina hangon mondd el, hogy mivel kezdünk ma.
1: Jó, hát akkor élvezzétek ezt a hangot következő kettő órában, Sidepiece és a Cry For You-val fogunk kezdeni, következő két órában tehát Jamina és Juhász Geri a World Is Mine Radio Show-ban itt.

0: Itt a Rádió 1-ös, a Word is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, most Jaminával, aztán 11-től majd Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött. Igazi forró nyár van, és most jön egy tüzes nyári dal.
1: Így van, kicsit forróra sikeredett maga a klip is, remélem már láttátok, hanem mindenképpen nézzétek meg a

0: sláger 2026-ban. Ez volt az I Can Wait a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Üdv a most érkezőknek, sziasztok, mellettem szokás szerint Jamina a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Két igazi állistás világsztár készítette, akik zeneileg jó távol vannak egymástól.
1: Így van, én is azt gondolom sokszor, hogy ilyenkor derül az ki, hogy egyébként van közös hangjuk, és nem is tudom, dolgoztak már vajon együtt, vagy ez most először, mert Ed Sheeran és Martin Garrixről van ugye szó.
0: Úgy képzeljétek el, ez a legelső közös daluk, viszont 10 éve elkezdtek már dolgozni ezen a dalon. Aztán ugye mind a ketten gigasztárok lettek, és hogy elsodorta őket az élet egymástól. Aztán amikor eljött a 10. évfordulója a közös munka kezdetének, akkor úgy döntöttek, hogy vonuljunk már stúdióba, és fejezzük már be ezt a dalt, hogy modernizáljuk már egy kicsit, és végre jelentessük meg. Úgyhogy itt is van végre ez a zene 2016 helyett 2026-ban.
1: Igen, el tudom képzelni, tehát mi is, aztán mi csak Tolvajrani és Jamina vagyunk, de hogy mi is azért egy évig, másfél évig húztuk a közös dalt, nem hogy egy Martin Garrix és Ed Sheeran, tehát ezt a 10 évet abszolút elnézzük nekik, de szerintem nekik kellett egy közös dal, úgyhogy most már meg vagyok nyugodva, a macska meg fel van mászva a fára, úgyhogy, szóval most már nyugodt vagyok, köszönjük szépen nekik, tehát Repeat It, ez lett a zene címe, ezzel megyünk tehát tovább, a két nagy ágyú, Martin Garrix és Ed Sheeran közöse, jön a Rádió 1-en.

0: Brad Easy és az Uptown szerda este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Jamila a lemezjátszóknál. Mi lesz tisztől?
1: Nagyon nyár van, nagyon nyárral megyünk tovább. Mindenképp itt lesz Alex Kenji, ugye a Bambolé, ami számomra szintén nem maradhat ki ilyenkor nyáron egy szedből sem. Jön Robin Schulz, Szigala, maradjatok mindenképpen velünk a következő egy órában is.
2: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: játszói mögött minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa jön, ami annak idején jócskán megelőzte a korát, a Faithless-ről és az Insomniáról van szó. 1995-ben jelent meg, vagyis 31 éve, és ebből érkezett most egy zseniális felújított változat, immár énekkel, hála a Bibi Rexának.
1: Így van, hát ez figyelj, egy... ennyi!
0: Ez olyan, mint az időjárás jelentés Balázséknál.
1: Annyira nagyot akartam mondani, mert tényleg egy Jolly Joker dalról van szó, és nem is tudom, hogy ebből az ikonikus Faithless dalból hogy nem született tényleg egy mostani popsláger, ezt nem is értem, és nagyon-nagyon örülünk neki. Bibi Rexa pedig zseniális benne, nagyon-nagyon szexi a hangja, úgyhogy nagyon köszönjük neki a következő dalt, ez pedig a New Religion, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Deep

0: Max Tyler és az Old School Flavor a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Jamina a lemezjátszói mögött megint érkezik egy nagy találkozás. Két olyan előadó kollaborált, akikről ezt nem nagyon feltételeztük volna az elmúlt években. Az egyikük a Tones & Wai, a másik pedig Fisher.
1: Így van, és tényleg annyira jó dolgok születnek az ilyenekből, amire mi kívülállóként azt gondoljuk, hogy ők hogy. És születik egy olyan valami, ami hát ezek tényleg amúgy összeillettek. És Tones & Wai és Fisherről van ugye szó, amikor először megnéztem egyébként ezt a csajt, hogy ő mégis hogy néz ki, azért meglepődtem. Tehát, hogy tényleg egy nem egy klasszikus szépségről van szó, hanem nagyon

akkor nagyjából ilyen egysíkú dalok voltak, és mindegyiknek ilyen hangzása volt, de nagyon örülök, hogy most ez visszajön, és most viszont kuriózumnak számít, mivel most nem ilyen dalok vannak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy jött egy ilyen. David Guetta és Jennifer Lopez közös ez a Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt.

0: Pretender a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Jamina hangja ilyenkor nyaranta egy kicsit elkezd még inkább reket lenni. Jamina ezt úgy hívja, hogy ez a nyári szexi Jamina hang. Na hát ilyen volt ez az elmúlt két óra, de tudom, hogy ti ezt nagyon szeretitek, mert rettenetesen perverzek vagytok, csak úgy, mint én. Na mi lesz? Fellépések?
1: Geri, te már apuka vagy, nem mondtad ilyet. Szóval, igen, megpróbálom felsorolni nektek ezen a héten, hol találkozunk, azért ugye nyár van, ilyenkor tényleg nincs hétvége és hétköznap között különbség, úgyhogy aki esetleg Bicskén, Vonyarcvashegyen, vagy Rózsaszentmártonon, vagy itt a fővárosban jár és látja valahol a nevem kiírva, akkor velük mindenképpen találkozunk.
0: Ja, mi engedünk is, hajrá, jó bulikat, gyors helycsere a lemezjátszóknál is, jön Pure Beat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Este 11 van, tűpontosan. Hello mindenkinek, innentől tehát Pure Beat a lemezjátszói mögött totál élőben. Szevasz Pure Beat.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikem.
0: Nézni is tudtok minket élőben, menjünk a YouTube csatornánkon, jó 10-15 perc múlva pedig a TikTokon is elindítjuk a szokásos szerda esti live-unkat. Kezdjük el!
1: Bele is kezdünk, belecsapunk a közepébe, már is indulunk, érkezik Joel Corey és Galantis közöse, ez nem más, mint a Stay Little Louder, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban. At the turntables now.

0: a World is Mine Radio Show-ban, mellettem Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Megyünk is tovább, erre szoktam mondani, hogy nagy ágyukkal megyünk tovább, és hát több mint egy évtizedet kellett várni erre az együttműködésre. Martin Garrix és Ed Sheeran még 2014-ben írta és rögzítette a dalt, amely akkor Rewind Repeat It címen ismertek a rajongók, de különböző jogi és megjelenési problémák miatt nem jelent meg a dal hivatalosan, de most 2026-ban ez a megjelenés már gördülékenyen ment, és hát az érdekesség a dalnak, hogy az énekdallam és a dalszöveg egyébként szinte változatlan maradt, a legnagyobb változást a hangszerelés kapta, nyilván a mai trendeknek megfelelően kicsit átalakították a dalt, hát ez egy ilyen pop IDM dal lett, azt kell mondjam, és hát most már csak azt mondjuk a dalra, hogy Rip It, hiszen ez lett a dal címe. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Már Radio Show-ban. At the turntables now, Pure Beat.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió Egy szól, és benne a World is Nine Radio Show élőben. Mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött, ilyenkor szerdánként 11 és éjfél között mindig ülnálunk az állandó rezidens. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Megyünk élőben mindenhol, nem csak adásban, a rádióban vagyunk hallhatók, hanem nézhetitek is a műsort a YouTube csatornánkon, valamint a Rádió Egy hivatalos TikTok csatornáján. Itt írja nekünk Zsombor, nagyon bomba lett az új No One. Na mesélj, hogy muzsikál az új változat?
1: Amúgy tök jó, mert egyébként ez a dal fog majd érkezni, szóval beletaláltatok, akkor el is mondanám, hogy innen is köszönöm mindenkinek, hozta a várakozást a dal, ugye két verzió fog napvilágot látni a régi No One dalomból, az első múlt héten megjelent, most egy hetes a dal, és hát innen is köszönöm a rengeteg megosztás, hallgatottságot, hiszen egy hét alatt most már 150 ezer lejátszás van rajta, és fenn vagyunk a YouTube magyar slágerlista a 17. helyén. Szóval még egyszer köszönöm, azt kell mondjam, hozta a várakozást, ugye ez a verzió egy kicsit ilyen, a kiállás már szinte egy ilyen popposabb verzió, inkább a house vonal felé húz, és majd a második verzió lesz egy kicsit erősebb. Szóval most hoztam ezt nektek, itt még egyébként a World is Mine Radio-ban nem szólalt meg ez a verzió. Szóval Pure Beat No One 2026-ban, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now, Pure Beat.

The show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Radio 1 és a World is Mine Radio Show szerda este, Pure Beat a lemezjátszói mögött, ez pedig az aktuális, jelenlegi Beatport number one volt a dal, amire nagyon büszkék lehetünk, Move Into The Sun, Ultranate-től, Hugel-től, valamint az Imael Angel formációtól, ami egy magyar páros, ezt a dalt ugye ők készítették, kirakták a TikTokra, viral lett, óriási robbant, felfigyelt rá Hugel, hát a többi pedig már pop történelem.
1: Hát igen, pont ezt beszéltük még korábban, mikor ez még, mikor nem jelent meg a dal itt a stúdióban, hogy ez nem is tudom, hogy a történelemben volt-e ilyen, hogy egy tényleg egy, most bocsánat a kifejezésért, de egy, én így szoktam mondani, hogy egy kis szobából valaki csinál egy dalt, szó szerint, és egyszerűen a világ egyik talán legmenőbb DJ-je megkeresi őket, hogy ezt hozzuk ki közösen, tehát én nem is tudom tényleg, hogy ez milyen érzés lehet, meg hát ez hogy zajlik le egy ilyen beszélgetés, szóval zseniális, azt kell mondani, hogy zseniális.
0: Úgyhogy még egyszer, a Beatport első helyezett dala volt ez tehát, a Move Into The Sun, az Imael Angel-től, Ultranate-től, valamint Hugel-től, lendülünk tovább, mi a most?
1: Egy ikonikus magyar zenekar, vagy formáció, nem is tudom, hogy mi a csapatra a legmegfelelőbb szó, dalával megyünk tovább, méghozzá az 1993-ban alakult Anima Sound System legismertebb dala, a Tedd a napfénybe a számba című dal került átdolgozásra, és hát ki más, mint Ramit barátom készítette ezt az átiratot, szerintem zseniális lett, amúgy már rég volt ebből a dalból egy jó átirat, nekem nagyon tetszik, és hát 2026-ban a megfelelő kis afteros köntösbe hozta Ramit barátom, már is mutatom, ezzel megyünk tovább. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: záró trackünk a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Pure Beat állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Fellépések?
1: Ugye holnap még jövök ide majd a Live Mix-ra délután. És a fellépések azok pedig pénteken kezdődnek. Pénteken Budapeste leszek megtalálható. Szombaton Siófokon kezdek, onnan megyek Mosonmagyaróvárra, és utána megint Budapesten.
0: Pure Beat. Jó bulikat kívánok, folytatás akkor holnap délután.
1: Így van, köszönöm, hogy itt lettem. Szép estét mindenkinek, sziasztok.
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Köszi mindenkinek a figyelmet. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Dad. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Martin Garrix után pedig maradunk az M-betűs DJ-knél, de ezúttal a Mi kutyánk kölykét hozom, azt is mondhatnám, Metzger Viktóriát, Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Édent. A dalt, aminek 2 héttel ezelőtt volt a dalpremiére Juhász Gergőnél az Élő Kívánság műsorban, van hivatalos videoklip is, amit már majdnem 500 000-an megnéztek, és bizonyos jeleneteit a Füvészkertben forgatták Budapesten. Hát gyanúsak is voltak nekem azok a vastag bambuszok. Ha valakinek ilyen van a kertjében, ott már pánikolna a szomszéd. Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood, Éden, az éjszakai műszakhoz szól.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az Opelite például a The Life of a Showgirl című albumról, ami ugye tavalyi megjelenés, készült hozzá egy zseniális videoklip is, amit a 80-as évek amerikai vígjátékai inspiráltak. Picit soft rock, picit szinti pop, érezhető rajta az Europop hatás is. Sokan hasonlítják ezt a dalt a Fleetwood Mac-hez és az Abba-hoz. És hát tényleg mind a kettőre hasonlít, hát egy svéd producer Max Martin is dolgozott rajta, úgyhogy talán nem véletlen. Jön Taylor Swift!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Sam Smith után egy másik Sam, de nem Nagy-Britanniából, hanem Hollandiából. Sam Felt érkezik, akivel ugye együtt bulisztunk május végén pünkös vasárnap születésnapi fesztiválunkon. 2 éve apuka, úgyhogy nagyot változott az élete, és nagy hatással van rá ez az életfeladat. Van is egy olyan dala, amit a kisfia érkezése ihletett álló a Black Pokájával. Ez most a Heart Like Mine az éjszakai műszakhoz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a popstar Ray a folytatásban, akinek az igazi neve Rachel Keane. Popstar, hát a jóval több énekesnő, dalszerző, lemezproducer, nagyon fiatal, 1997-es, és 2024-ig már olyan ügyfélköre volt, mint Beyoncé, a Little Mix, Charlie XCX, volt akinek produceri munkákat végzett, például Rihanna-nak, John Legend-nek, és csak a DJ kollaborációiból tudna házat venni magának, a David Guetta-val közös You Don't Know Me, és az ő dala, meg a Rihanna-val közös Secrets, ez pedig egy saját dal,

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy éjszaka is. Aki szereti a látványos égi jelenségeket, érdemes most ezekben a percekben kémlelni az eget, mert június 12-éig Vénusz-Jupiter látványos együttállás van az égen. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható. Ennek apropóján egyébként a Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 12-éig rendhagyó esti programsorozattal is készül. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Holland DJ-k után pedig olaszokat is hozok a következő órában. Érkezik például Hypatone, ő David Guetta egyik kedvence, mostanság és Alex Kenji aktuális dalát is elhozom, a Bumble-ét. Így indulunk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak